0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Tegnap megalakult az országgyűlés, este pedig bulit rendeztek ez alkalomból a Kossuth téren. A 24.hu információja szerint éjjel 13:30-ig tartott a mulatozás, a téren ovációval üdvözölték Korda György Reptér című slágerét, miközben folyamatosan cserélődött a közönség. A tudósítás szerint drágán szórakoztak azok, akik a téren belül próbáltak italokhoz jutni. Egy utcai árusnál a Commerce dobozos sör 1500 forintba, egy fél literes víz 800 forintba, egy üveg alsó kategóriás pezsgő 3500 forintba került. Kártyával nem lehetett fizetni a rendezvényen. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unraveled turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az unió szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Tegnap megalakult az országgyűlés, este pedig bulit rendeztek ez alkalomból a Kossuth téren. A 24.hu információja szerint éjjel 1:30-ig tartott a mulatozás, a téren ovációval üdvözölték Korda György Reptér című snágerét, miközben folyamatosan cserélődött a közönség. A tudósítás szerint drágán szórakoztak azok, akik a téren belül próbáltak italokhoz jutni. Egy utcai árusnál a Commerce dobozos sör 1500 forintba, egy fél literes víz 800 forintba, egy üveg alsó kategóriás pezsgő 3500 forintba került. Kártyával nem lehetett fizetni a rendezvényen. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unravel turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a bece nevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek. Időjárás.
1: Időjárás.
2: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
1: Közlekedés.
2: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: vinni a menni kell.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: A Palóc világtalálkozót idén Somoskőújfaluban rendezik meg. A fővédnöki tisztséget a színész Pintrok Csaba vállalta el, közölték a szervezők. A rendezvény célja jóval túlmutat egy hagyományos kulturális programon. Identitást erősít, kapcsolatokat épít, és lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösen ünnepeljék gyökereiket. A szervezők szerint Pintrok Csaba csatlakozása megerősíti, hogy a rendezvény üzenete szélesebb körben is rezonál. A Jászai Mari Díjas színművész szerepvállalása hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen figyeljenek fel a Palóc hagyományokra, a közösségi összefogás erejére és a kulturális örökség megőrzésének fontosságára. Az eseményre előadóként, fellépőként is lehet jelentkezni. Egyéni és csoportos formában is várják az akkreditációkat azoktól, akik a Palóc népi kultúrát éltetik. Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják. Egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
1: Időjárás.
3: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
2: Közlekedés.
3: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.
4: Nagyon szép vasárnap reggelt kívánunk a most ébredőknek. Korán van még, mert hogy ezek a hatos hírek voltak, de nekünk ilyenkor kell megszólalni, mert hogyha lemaradtatok volna a hetünkről, akkor ezt ilyenkor lehet bepótolni. Pontosabban most a szerda és csütörtöki best of-val készültünk nektek. A Megafon mikrofonjánál Olicek Ádámot halljátok, Karvaj Sanyival mi is újrahallgatjuk, áthallgatjuk, újra beszéljük, merítünk belőle megint ötleteket akár. Ugye, Sanyika? Jó reggelt!
5: Így van, jó reggelt kívánok mindenkinek, csodás vasárnapot. Május 10-e vasárnap reggel van. Névnaposokból most elég sokat hoztam. Pálma, Ármin, Ajna, Alex, Szia, Armand Cserne, bocsánat, Csikó. Ezen el is gondolkodtam, hogy Karvai Csikó.
4: Férfi név. Nekem van egy ilyen ismerős tévés kollega, aki Csikónak hívnak, és ez férfi név.
5: Ó, de jó. De ünnepelnek még a Gordonok, aztán a Mira nevű hallgatóink. Na, meg persze a születésnaposokat is köszöntjük nagy szeretettel. Hát ma van Mi? A madarak és a fák.
4: Ó, de szép. Mindenki menjen ki a természetbe.
5: Így van, illetve a mentők napja is ma van, 1991 óta ünnepeljük őket. Én csak annyit kérek mindenkitől, hogyha bárhol láttok mentőautót, vagy hallotok szirénát, engedjétek előre, hagyj menjenek, hagyj végezzék a dolgukat, mert náluk minden perc számít.
4: Igen, ez fontos. Jó van, szerda csütörtök. Akkor ugye, amiket elkövettünk, azok jönnek most szépen meg a slágerekkel körítve, úgyhogy indítjuk a ritmust egy jó kis dallal.

0: ez történt szerdán reggel.
1: Megindulunk akkor a történelem érettségének, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor komolyan. Jó?
2: Persze, csak is. Csak
3: nem is kérdés.
1: Csak is komolyan, és ahogy mondtam, most azért olyan szempontból lesz a helyzet könnyítve, hogy nem időre megyünk, hogy akkor elkezdünk egy tizeden nagyból, hogy akkor gyorsan 40 másodperc alatt válaszunk ki négy helyes vagy helytelen válasz közül, ami a jó, hanem az lesz idő.
2: Köszönjük.
3: Tiszta stresszbe vagyunk, Ádám, ne haragudj.
1: És ugye ezzel adózunk az érettségizők emlékének a mai napot illetően. Az alábbi ókor vallások közül melyik nem volt politeista? Egyetemi hitvilág, judaizmus, sintoizmus vagy a brahmanizmus?
3: Na, várjatok, kezdjük azzal, politeista. Az ateista az nem hisz Istenben.
1: Így van.
3: Fosztó képzővel ellátva.
1: Így van.
3: Ugye?
1: Igen.
2: De a poli az többet jelent?
1: Ez az? Vagyis?
3: Több istenhit.
1: És akkor melyik...
3: Ki az, aki nem volt aki több istenhit?
1: Aki csak mondjuk egyben hisz, ugye? Megfejlődik, hogy a hívjék.
3: Meg lesz,
2: hát az egyiptomban biztos, hogy több isten volt, az
3: ez az bizony.
2: A brahmanizmus azt nem vágom.
1: A zsidók hány istenben hisznek?
2: Na, szerintem akkor az lesz.
3: Igen.
1: És ettől tartotok, gyerekek.
3: Jó, hát de ezt így ki lehet logikázni. Igen, hát mert én azt hittem, hogy valami úristen, az meg életség, időre, meg
1: hogy érettségét is így csináltad, Norbi, nem? Hogy így nem tudtál valamit, akkor azt, hogy ki? Tehát, hogy az nem, akkor csak az lesz. És kész.
3: De jó. Norvin, én megkönnyebbültem már.
2: Már csak az első kérdésem vagyunk túl. Mert a végén mondjad ezt.
3: Volt.
2: Ja, örülünk ennek.
3: De már ennek.
2: Örülünk, Vincent.
3: Kicsi, apró, igen.
1: Az alábbiak közül melyik rendelkezést nem tartalmazza az aranybulla?
3: Várjatok. Az aranybulla 1222.
2: Ezt én is tudom.
3: Na.
2: Megmondod, köszönöm. A holnapnapot tönkre megy.
3: Megérkeztünk. Február 22.
2: 12-22.
1: Na, jó. Aranybullás kérdés, kedves diákok felé is. Háromlási jog, ellenállási záradék, szerviensek adómentessége, fiú utód hiányában szabad végrendelkezés. Tehát melyik nincs benne az aranybullába? Ez a kérdésünk.
3: Ó, várjál. Hát, mi az, hogy ellenállási záradék?
1: És mi az, hogy háromlási jog? Áramlási jog, vagy hárem?
2: Hát valami háromirányú jog, nem tudom.
3: Háromlási jog ellenállás.
2: Egy tippelős gyerekek.
1: Ez az lesz abszolút. Kinek melyik a szimpatikusabb? Én sem tudom.
3: Én B-re tippelek. A. Ellenállási záradék.
2: De akkor csak egyet tudunk megjelölni, hogy a konszenzus alapján legyen B.
1: B. Jó. Oké. Melyik felfedező...
3: Ja, és most nem tudjuk, hogy jó volt-e?
1: A végén értékelünk. Hát
3: lehet ez bírni a
1: érettségnek. Ne haragudj. Melyik felfedező érte el elsőként a jó reménység
2: fokát? Jaj, de szép.
1: Na. Magellán, Diaz, Kolumbusz Kristóf vagy Vasco de Gama?
2: A jó reménység foka az a dél-afrikai legdéli hát pont, az a jó reménység foka. És akkor ki az, aki...
1: Szerintem Kolumbusz biztos.
2: Ki az, aki megkerült?
1: Az csorvazott Amerika környékén.
3: Amerikán
1: variált.
2: Ő onnan ment.
3: Illetve...
2: Ki kerülte meg?
1: Na?
2: Magellán szoros az, nem? Az valószínűleg, ezt kössük inkább oda. Szerintem vagy B lesz, vagy D.
1: Na, akkor válaszunk.
2: Szerintem Dezső.
3: Akkor legyen, itt akkor.
2: A Vasco da Gama.
1: Szerintem Diaz, de rátok bízom egyébként.
2: Rabasz.
1: Igen. Jó. Következő kérdés. Mikor foglalt el az oszmán hadsereg Bizáncot?
2: Jézusom.
1: 1521, 1492, 1453, 1389.
2: 1521 kicsit későn van szerintem.
1: Melyik?
3: Az a Muhi csata, nem?
1: 1521.
2: Az egy kicsit későn van. Akkor ők már azon túl voltak, én azt hiszem, Bizáncon. Akkor már terjeszkedtek szerintem erre felé, Európának erre a része felé, gondolom. Vagy Bizáncot kikerülték volna?
3: Szerintem 1400-as éves az
1: tehát B vagy C, 1400-as években leszünk?
3: Én azt
2: de annak
3: mondom.
2: Is inkább az eleje. Inkább 53 szerintem.
1: Azt mondod.
2: Uh-huh. Te? Most te is nyerőj egyet, mert eddig csak...
1: Én 1521-re gondolok.
2: Pont?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Olyan későn?
1: Igen. Be lehet, hogy rosszul
2: nem az volt az, aztán, nem onnan erősödve mentek ők neki Európának?
1: Akkor már lehet, hogy későn van. Nekem 1521.
2: Jó.
3: Vagy az a Muhi csatával foglalta el...
1: Nem, a Muhics az Muhi csata. Gyerekek, segítsetek, haló, Viberen!
2: Na, hogy füstjelekkel vagy holni.
1: Jó, akkor mondjátok, akkor az 1492 vagy 1453.
2: Én azt mondanám, hogy 1453, de...
1: Jó.
2: Most mit tudom én?
3: Hány kérdés lesz? Mire készülünk?
1: Kik azok a hugenották?
2: Nem mondja el. Biztos, hogy nem ókori írás tudók. Biztos, hogy nem a géprombolók.
3: Nem.
2: Szerintem á?
3: Az a Fruit of the Loom. Ott az ipari forradalmas.
1: Francia protestánsok. Nekem is az, hogy még bele most a hirtelen ókor jutott eszembe, azokban a hopliták voltak.
2: Nem pedig a ugyan ott a biztos, hogy nem az.
1: Szerintem a francia az.
2: Én is az ára mondom.
1: Azért valami ilyen vallásos valami volt ez szerintem, úgyhogy az legyen.
2: Elvileg.
1: Jó, az alábbiak közül melyik nem Széchenyihez köthető reformkori újítás? Lóverseny, selyemhernyó, vételet vagy a kaszinó?
2: De vételet szerintem igen.
3: Szerintem a selyemhernyó nem az lesz. Nem.
2: Lóverseny is nagy valószínűséggel az, vagy csak legalábbis nagyon kötődik, de nemzeti kaszinó. Én is azt mondanám, hogy a B. Selyemhernyó.
1: Ott
3: az a selyemút valami.
1: Kaszinó biztos.
3: Gyerekek, annyi minden rémlik, de hogy mennyire nincs meg. Hát, úristen. Kicsit, de köszi van, de jó.
2: Ez egy klasszik tippelős, tehát az itt már hát, elég tudom, régen.
1: Nekem a védegylet, mint hogyha az később lenne.
2: A védegylet?
1: Igen, de nem vagyok benne biztos.
3: Adjuk meg Ádámnak.
2: Ja, tényleg, jelölj Mágyi.
1: Jó, akkor védegylet.
3: Oké. Okay.
1: Én azt mondom.
2: Védegylet megalapítása.
1: Aha.
2: Van egy ilyen fogalom.
1: Nem az övé, szerintem azt. Mindegy. Okay. Vagyunk tovább. Ki volt a leghosszabb ideig uralkodó magyar király? Első Ferenc, első Lipót, Ferenc József vagy Luxemburgi Zsigmond?
3: Ferenc József vagy a Luxemburgi Zsigmond?
1: Én is azt mondom.
2: A Ferenc József, nem?
1: Ez tök csomó ideig volt, nem?
3: Igen,
2: de ez lehet, hogy ez benne becsapi, mert a Luxemburgi Zsigmond ugye...
3: Várja, magyar király.
1: Hát Ferenc József magyar király volt egyben, mint osztrák császár.
3: Igen.
2: Szerintem Ferenc József.
1: Szerintem is.
3: Na, hát akkor ezt szerintem adjuk
2: szerintem
3: meg.
2: Nem leszünk okosabbak.
3: Igen.
1: Jó. Melyik mérnök nem vett részt a transformátor feltalálásán?
2: Ó, oh, yeah.
1: Déri Miksa, Bláthy Otto, Cipernovszky Károly vagy Bánki Donát?
3: Atyai
2: a Bánki Donát szerintem ő nem, ő inkább a repülős dolgok, helikopter szerintem meg a többi. Is. Az a transformátor az egy elektronikus dolog. A Bánki Donát szerintem...
3: intézet is olyasmi. Azt
2: szerintem
3: tudom,
2: a Bánki nem abban volt.
3: Nem, a Bánki az műszaki.
1: Az műszaki.
2: Az igen, de itt a transformátor lehet. Szerintem az, itt eléggé elektronikus dologról beszélünk, főleg így kezdeti szinten.
1: Igen, ugye a Bláthy, Déri Miksa, a Cipernovszky Károly.
2: Akkor Bánki?
1: Ő nem vett részt.
2: Az a kérdés.
1: Igen, szerintem sem.
3: Pont lehet, hogy ezért ez a válasz.
2: Szerintem Bánki. Igen.
1: Ő nem vett részt.
3: Hát adjuk.
1: Más csinált ő.
2: Én is azt mondom, Bánki Donát lehet, hogy annyira szertágazó volt, én azt hiszem, hogy ettől a mechanikusabb dolgokban volt.
3: Őszinte jó, mint fogalmam.
2: Mint ebben a transformátoros diban.
1: Jó. Mikor vezették be Magyarországon a forintot? 46, 24, 38, 50.
2: Tű. Koronát váltotta le? A forint.
1: Nem a pengőt.
3: Pengőt szerintem is, pengőt. Mert nekem még volt pengőm.
2: Pengő forint.
3: Pengő. Igen.
1: Tehát volt a bill pengő, mikor már akkor volt a
2: infláció.
1: Hiperfláció.
2: Beinfláció, igen.
1: Beinfláció, fláció.
2: Oké, okay, ettől még az évszám, hát akkor nem 24. Azt kizárjuk, 38-at is, 46 vagy 50?
1: 50
2: később van, 46.
1: Szerintem is 46. Igen. Tehát ott bedöltött minden 45 után, ott az szerintem ott gatya volt az egész történetnek.
2: 50 később van.
1: Igen. Na, mi volt a kék cédulás választás? Ez azt mindenki tudja, gondolom, ugye?
3: Természetesen. Hogy ne?
1: A demokratikus választás az első a rendszerváltás után, a kommunista csalás sorozata a 47-es választáson, ugye 1947-ben, Horthy kormányzója választása, vagy pedig az Európai Uniós népszavazás.
2: B.
1: Persze, hogy ezt mindenkinek tudnia kell.
3: Kommunista igen. Család sorozat.
1: Igen, tudod, hogy
3: nekem ez volt az első, amire ránéztem.
1: Igen, mert ugye, hogy ez, tehát a magyarok azok nem szerették a baloldalt, tehát hogy csak csalással tudtak a komcsik hatalomra kerülni. Tehát,
3: de ez aranyos, ez az uniós népszavazás hozzátéve. Nem, mert hogy kék zászlaja, az biztos, hogy ilyen kapcsoló.
1: Na, meglátjuk mindjárt.
2: Micsoda!
1: A reklám után azt, hogy akkor hogy állunk, mert hogy ennyi volt. Jó, megcsináltuk azt a quizt, így van. És hát nem tudom.
3: Olyan kőzuhogás volt.
1: 10 darab kérdésünk volt, és igen. Akkor elvileg a 8 helyes választ tudtunk adni. Ami annyira nem rossz.
3: Hát ez óriási.
2: Én fölhívom anyámat, anya.
3: Hát ne haragudjatok.
2: Megvan a törvérettség.
3: De ezt fogjuk is tudni, hogy mit rontottunk.
1: Persze, hogy fogjuk tudni.
3: Hú, de nagyon.
1: Jó, abban csak mondtam.
2: Négyes.
1: Egyetemben mindig azon, hogy megvan a kettes.
3: Ezt mondta kettes. De az nem, is már azért 60%-tól megvan a kettes, ez meg már majdnem, hogy 100.
2: Én annak mondanám.
3: A matekból, én ugye így számoljuk.
2: 10-ből 8 az 10.
1: 10-ben 8 az.
2: Én úgy kerekítek.
1: Jó, akkor jövünk vissza a megaslágerek meg minden után, és akkor átnézzük, hogy, hogy hol rontottuk el, és hát innen is továbbra is óriási szurkolás ma az egységizőknek.

0: csak itt a legjobban.
1: Ez történt szerdán reggel.
2: Hárman összekölyögtük, ahogy Normi mondta.
3: A négyest?
4: Akkor. Mi? Ez szerintem egy 4/5.
3: Na figyelj.
5: Mondtam, hogy 10.
4: Na. Úristen, dobpergés.
3: A hibás válaszok.
2: Az aranybullánál volt egy, mert hogy ellenlási záradék helyett a háromlási jog az, amelyet nem tartalmaz.
4: De az vetődött még föl,
5: csak nem tudtuk. Hát az ismeretlenek közül az volt az egyik, igen.
2: A másik meg, amit mondtam, hogy az Diaz volt Vasco da Gama
4: helyett.
2: Igen,
4: te tényleg mondtad. És
5: igazad volt.
2: A jó reménység foka.
4: Ez őrület.
3: Oké, egyébként ez mit mutat? Tehát, hogy...
4: Hát, hogy zsenik vagyunk.
5: Ezen túl?
2: Ezen túl, ugye akkor azt, hogy...
5: Semmi más. Nyilván.
4: Nekem mindentől bearanyozta a napomat. Hogy az aranybulla.
2: Ez megmaradt azért? A gimnáziumi töri tananyag maradt meg bennünk? Ez
5: biztos, hogy azon alapszik.
4: Figyelj, persze, akarjuk ezt hinni.
5: Nem, hát nyilván. Mm-hmm. Most, ha fogalmad nincs, és ott vagy újszülöttként ezek között a nevek között, akkor tisztán tippelsz. De abból nem igen jön össze nyolc.
4: Igen, de én azt is hozzátenném, hogy amellett, hogy megmaradt, jó, legyen az a tézis, hogy megmaradt történelemből, de én azt gondolom, hogy mivel a mai eszeddel már egy csomó mindent ki tudsz matekozni, és ahogy sejtett, hogy a nem az unió, meg nem tudom én, nem az unió szavazása, és érted, tehát, hogy de
2: ez
4: az én részem, hogy mérlegelni is tudok, vagy hozzávetőleg tudok tippelni. Ti, nektek megmaradt a tudásotokból, a gimnáziumi történelmi tanulmányaitokból.
5: Édes drága, hogy nagyon szépen köszönjük.
4: Annyira jó.
5: Azért büszke vagyok, hogy a törököst azt megjelöltük rendesen. Az mondjuk egy viszonylag nehéz történet volt szerintem.
2: Igen.
4: Nagyon
2: volt
4: jó.
2: Olyan téma, ami a hálatok volt, tehát hogy mind a mai napig, hogyha az van, hogy töri, akkor az úgy ne.
5: Én nem csíptem az ókort, azért nem.
4: Én azt imádtam.
2: Én nem csíptem az ókort. Nekem például ez a kúszlabanc Rákóczi is...
5: Az nem tetszett?
2: Nem értett, tehát hogy annyira és zavaros én abból, volt.
4: Én ott a kik a kelyhesek, husziták, valami ilyesmi volt nekem.
5: Én már nem emlékszem
4: nekem,
5: gyereket, hogy miből érettségiztem, mi volt a tétel.
2: Nagyon kavaros volt, én arra emlékszem, meg arra, hogy ez a 18-19...
5: Ja, de vágyás!
2: 1918-19 környéki, amikor uh-huh. itt volt az őszi rózsás megizé, uh-huh. ott Tisza, meg tehát ott is olyan kavar volt, hogy...
5: Igen,
2: hogy
5: ez már egy komplikáltabb időszak.
2: Hogy én arra kettőre emlékszem, hogy ilyen nehéz volt, hogy nagyjából rendet tegyél. Pláne úgy, hogy ki tudja, hogy milyen volt annónat, meg milyen mostanat, hogy mi van benne a történet.
5: Képzeld el majd a választások, nem választások, hanem majd nem tudom hány év múlva, kérdebb történelemkönyvekbe a mostani közel uh-huh. volt, hogy akkor mit fognak a fiatalok mondani, ez nekik most zűröse vagy nem.
4: Igen.
5: Ez ami most volt.
2: Ez egy szép.
4: De egyébként neki. Tudjátok, ha már történelemnél tartunk, hogy én tudom biztom magamról, hogy én még akkor annyira full éretlen voltam a törihez, és mostani fejemmel egy csomószor ilyen történelmi filmeket, már mint világháború.
2: Te megérettél de, rá,
4: igen,
2: érdekel.
4: De akkor még nem tudtam felfogni. A D-napa, mit tudom én, hogy mi jelentősége, meg mi történt, de most meg igen.
2: Szóval... Okay. Akkor még egyszer, srácok, lehet egy nagy kalappal mára mindenkinek.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ébredjen mindenki!
5: Ez egy nagyon furcsa eset.
7: A juhászunkat megölték.
8: Nekünk kell megoldani az ügyet.
9: Mi van ezekkel?
5: Furcsák a gyanúsítottak.
10: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
11: Megvan az indítékunk.
5: És furcsák a nyomozók.
12: Keressetek nyomokat!
13: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
14: Dirke.
15: Fel kell öklelni.
16: Muszáj fel öklelni.
5: Birka Krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
17: A Palóc világtalálkozót idén Somoskőújfaluban rendezik meg. A fővédnöki tisztséget a színész Pintrok Csaba vállalta el, közölték a szervezők. A rendezvény célja jóval túlmutat egy hagyományos kulturális programon. Identitást erősít, kapcsolatokat épít, és lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösen ünnepeljék gyökereiket. A szervezők szerint Pintrok Csaba csatlakozása megerősíti, hogy a rendezvény üzenete szélesebb körben is rezonál. A Jászai Mari Díjas színművész szerepvállalása hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen figyeljenek fel a Palóc hagyományokra, a közösségi összefogás erejére és a kulturális örökség megőrzésének fontosságára. Az eseményre előadóként, fellépőként is lehet jelentkezni. Egyéni és csoportos formában is várják az akkreditációkat azoktól, akik a Palóc népi kultúrát éltetik. Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják, egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az unió szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
2: Időjárás.
17: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
1: Közlekedés.
17: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
6: Vácon vagyunk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Hello, Norvik.
9: Vátoná. Pardonne moi.
6: Honnan van?
9: Vácott.
6: Vácott. Bocsánat. Pécsen, Győröt, Vácott. Parancsol. Így van.
9: Na, hogy megsértjünk bárkit, aki ezt a ragozást?
6: Nórika, jó reggel.
12: Jó reggelt. Vácott. És jó reggelt kívánok!
6: Igen, oda megyünk most, mert hogy áll a bál a hajókikötő ügyében már megint, emlékszel rá, hogy ezzel hogy foglalkoztunk, Norbi?
9: Persze.
6: A Norik is egy kicsit föl
12: világosítjuk
6: őt, meg azért, hogyha hallgattok is elfeltették volna, ugye nem most volt.
9: Egy-két évvel ezelőtt volt egy nagy
6: biztos,
9: terv.
6: Biztos, hogy volt már azért fél éve biztos, hogy több. Ment a csörte, azzal kapcsolatban, hogy ez a Viking szálloda hajós történet, ugye, ami indul Budapestről, és akkor megy egy nagykor, nem tudom, fölmegy Esztergomig, vagy tovább is.
9: Vagy mondjuk Bécsig.
6: Vagy Bécsig, annak az egyik kikötő helyét tervezgették Vácra.
9: Igen.
6: És ugye ment az adókapok, lakossági fórumok, megfejtések, szakemberek, turisztikai hozzáértők, a közgyű, vagy a képviselőtestület részéről, és akkor most a váciaknak kell-e, vagy nem. Mert hogy ugye itt az egyik oldal azt mondta, hogy az tök jó, akkor bele fog kapcsolódni ugye a Vác ebbe a vízivérkeringésbe, jönnek a turisták, megállsz, ízét, tehát ugye van ennek egyfajta hozománya, és volt egy kontra rész, ami pont az ellenkezőjét mondta, hogy ennek nincs hozománya, mert hogy ugye ez egy olyan luxus hajó, vagy nagy hajó, amiben ott vannak kaja, ott van minden, tehát ugye nem kint fog elkölteni a pénzt az adott turista, hanem ugye mivel a hajón ez a szolgáltatásnak a része, ott fog enni, ott fog inni, ott fog lazulni, tehát gyakorlatilag csak egy megálló pont, ami mondjuk 21-et nem tudom én, a sofőr, a kapitány, tehát hogy ebben nem fog tudni...
12: Tahográfa, hogy nincs.
6: Igen, mert nem fog produkálni ebből semmi pluszt a város.
9: Megy egy költ, azt hiszem, megy a hajóra.
6: Turisztikailag, ugyanakkor meg mondjuk a vízisportot fogja veszélyeztetni, megnöveli a víziközlekedés a Dunán, akkor a kajakosok, kenusok.
12: Ott azért van kajakkenú is.
6: Tehát ugye ment az adókapok, és ugye gyakorlatilag ez így nem valósult meg, az egész sztori az így elsikkadt. Ugyanakkor most megint előjött a történet, még pedig a DDC kapcsán, ugyanis ugye a Dunadrágba Cemennek ugye ott van egy hajókikötő pontja, és hogyha a vikingék meg tudnak velük állapodni, akkor lehet, hogy mégis lesz hajó kikötő. Na most ez ügyben egy úriember, én nem ismerem egyébként, csak egy utána olvastam, hogy Hályás Attilának hívják, hogy digitális tartalomkészítőnek vallja magát a Facebookon, helyi aktivista.
12: Mint majdnem mindenki.
6: Igen, hogy ő elkezdett egy aláírás gyűjteni, azzal, hogy ne legyen ez
9: ott
6: a
9: sem.
6: Kikötő, ott sem, és a napokban leadta a petíciót, amit aláírtak, azt hiszem 1083-an, és hogy hát remélik, hogyha például a szavazásra kerül a sor, akkor a képviselő testület figyelembe veszi a tiltakozó emberek akaratát, és nem a mutyi, és a korrupció fog majd győzni. És ő éles kritikával illette a Kisvác, ahol van ez a helyszín, ugye ez a kisváci városrész, a képviselőt, és Szerducki Imrét, ugye nem lép föl az ellen, hogy akkor itt tényleg most úgy tűnik, hogy sikerült ezt az egészet megoldani, akkor mégsem lesz, és akkor mindenki örül, vagy aki örülni akart, az örül. De most akkor megint van, és akkor lépjen föl, és akkor erre azt mondta az Imre, vele beszélünk mindjárt, hogy hát nagyon felesleges most itt a hangulatot kelteni, mert hogy a DDC-nek az egy magántulajdonú története, tehát hogy ő
9: gyakorlatilag... Kávé azt csinál vele, amit akar. Azt mi tudjuk nagyjából, hogy ez a DDC-s kikötő milyen távolságban van az egyébként eredetileg kiszemelt kikötőhöz képest?
6: Elbeszéljük mindjárt ezt Szállóczki Imrével.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk, és akkor mi van ezzel a Váci kikötővel, ami a témánk, és ugye ez a kérdésünk, mert hogy nagyjából az előbb felvázoltuk is, hogy felzárkóztattunk téged
2: igen,
1: a témát
2: igen,
1: illetően.
2: Kicsit képbe jöjjön.
1: Igen, de hogy visszatértünk
2: vízre ehhez. Vízre szálltam.
1: Igen, vagy hát nem.
3: Vagy nem.
1: Ugye ez a kérdésünk, mert hogy megint ez a kikötős történet röppent föl Vácon, és hát itt a lejárás gyűjtés is indult. Aki most tekert volna ránk, annak gyorsan elmondjuk, hogy korábban itt szó volt arról, hogy akkor legyen egy ilyen nagy kikötő hajó, hogy akkor meg tudjanak állni a nagy amelyek mondjuk mennek Esztergomig, vagy éppen Bécsig. Tiltakozások mennek, átbeszélések mentek, és akkor végül az ügy elsikkad, mert lehet, hogy kevesebbet hoz Vácnak, és több rosszat, mint jót, tehát ugye az egészet azt elvetették. Ugyanakkor felrepentek most hírek, hogy a DDC-nek a kikötőjét használná ez a Viking szálloda hajó lánc, és hát akkor most itt megint elindult az aláírás gyűjtés, ugye Hályas Attila helyi aktivista, digitális tartalom készítő az, aki összegyűjtött több mint 1000 aláírás, és leadta már az önkormányzatnak a titkárságán, és ő megszólaltatott több sport egyesületnek a vezetőjét is, akik ugye nyilván a vízisportokat űzik, hogy hát akkor ez nem lesz jó, és különben is, és akkor tiltakozzon mindenki, a helyi politikusok, képviselők is, mert hogy ez így ez ne legyen meg, hogy eddig se volt, akkor most már nem, már megint legyen, és ugye a kritikával illette, hogy mondtuk Szádocki Imrét is, aki Kiskvácnak a képviselője, aki meg azt mondja, hogy hát itt gyakorlatilag hangulatkeltés, hergelés van, mert hogy hát nagyon nem is lehet beleszólni abba, amit a DDC akar, mert hogy a DDC-nek a magán tulajdona, vagy elbontja, vagy nem bontja, tehát hogy gyakorlatilag nagy beleszólása nincs. Úgyhogy tisztázzuk.
2: De mondjuk legalábbis... itt a gyakoriság is, arra is kérdezzünk
1: igen.
2: rá. Na,
1: úgyhogy tisztázzuk akkor a szituációt, és akkor mi az Imre álláspontja, aztán hogyha teszem azt, hallja ezt Attila is, és úgy gondolja, akkor keressen minket, és akkor tud reagálni, nyilvánvalóan, hogy így szoktuk csinálni. Úgyhogy Szádocki Imre van itt ennünk, akivel átbeszéljük akkor azt, hogy hát most tényleg ez hangulatkeltés, vagy tényleg megint a kisváciaknak kell tartaniuk attól, hogy akkor ott most lehet, hogy mégiscsak lesz szálloda, ha jó, ami akkor itt, nem tudom én, víziforgalom, meg zaj, meg
4: terhelés
1: nem tudom, igen. Úgyhogy az Imre itt van a vonalban. Szia, jó reggelt, Imre!
5: Sziasztok, nagyon-nagyon szépen összefoglaltátok ezt az egész.
1: Na, akkor ezt azért bocsuk ki, kérlek.
5: Sokat nem is kellene ez az egész dolgot fordítani.
1: Nem, bocsuk már ki.
5: Egy ilyen elképesztő hangulatkeltés zajlik az ügyben. Ugye ez egy olyan fél évvel ezelőtt.
1: Bocsánat, ezt akartam kérdezni, hogy mi ezzel foglalkoztunk korábban. Nagyjából lezártnak tekintettük az ügyet, mert hogy itt ugye arról volt szó, hogy akkor...
4: Jaj, de jó, mindenki örült neki.
1: Igen, akkor nem lesz ott kész, és akkor ennyi. És találkoztam azzal, hogy akkor most itt azért nagyon sok poszt, nagyon sok Facebook csoportban erről szól, hogy akkor ez megint felreppent, akkor nálatok ez hogy indult akkor tényleg ez az újrázást?
5: Hát akkor melyik az elejére? Jó. Kezdjük a kányánál. Tehát egy évvel ezelőtt jött ez a blog be, ez a Viking hajózási Kft. Megkereste a várost, hogy ő itt egy ilyen szállodahajó kikötőt létesítene. A börtön alatt volt az első helyszín, hogy ott szeretnék ezt megcsinálni. Azt ugye ott a képviselőtestület tudott is állást foglalni, volt a közmeghallgatások, stb. Lakossági fórumok, tehát rengetegen engem is ott a Horváth Mihály utca lakói, az is Kisvárcon tartozik, egy ügyvédet is megbíztak, aki megkeresett engem, és nyilvánvalóan én Kisvárcnak a képviselője vagyok, és soha nem állnék egy olyan dolog mellett, amit a lakosság nem szeretne. Tehát engem ez a lakosság választott meg képviselőnek nyilvánvalóan, tehát nekem semmilyen érdekem nem fűződik ahhoz, hogy szállodahajó kikötő létesüljön Vácon. Sőt, ahogy mondtátok is az elején, ez Vácon gyakorlatilag semmilyen hasznot nem hajt, van jó pár barátom, aki az üdvözlőfalmban dolgozik, és ott azokban a városokban is, mondjuk Esztergomban, ahol ezek a hajók kikötnek, gyakorlatilag a városnak semmilyen hasznot nem hajtanak. Tehát a hajókon étkeznek, buszok várják őket, viszik őket jobbra-balra, tehát semmi hatás nincs az idegenforgalomra abban a városban.
1: Tehát nem az vagy, akkor megállnak, és akkor innentől kezdve rászabadítják idézőjelben a utasokat, mondjuk Vác, és akkor elmennek, nem tudom én, Bazilika.
2: Tehát, hogy nincs ott egy nap, hogy kiköt reggel és délután és négykor nincs, megy tovább, nincs. Nem így van?
1: Nem. Tehát megállnak egy
5: szóval, hát és ott lehet, hogy ott is alszanak, de egyébként év ilyen 30 és 50 hajóról lett volna szó egyébként, tehát nem az, hogy most naponta kötnek ki hajók, nem erről lett volna szó egyáltalán.
2: Évi?
5: Évi.
1: Hát még az is sok, ha belegondolsz, mondjuk az heti hát egy
5: sok
1: mondjuk.
5: Világos,
1: sőt,
5: világos,
1: ugye az mondjuk azért beszűrted mondjuk ebbe a tavaszi őszibe, akkor az nem is, akkor az heti több.
4: Pontosan.
5: Hát igen. Ezek a hajók télen is járnak egyébként.
1: Igen?
2: Hát az ez.
5: Akkor én ritkán fogy meg a Duna. Én a Kisvácon, a Dununától nem messze, tehát gyakorlatilag látom is ezeket a hajókat, hogy arról van szó, de, de igen. Tehát a Horváth Mihály utcában ott a testület, illetve döntött erről a dologról, abban volt döntési jogkör a testületnek, hogy, hogy nem javasolja itt ezt a szerdahajó kikötőt. Aztán el is ült ez az egész dolog.
1: Így van.
5: Aztán a, ez a Viking cég, ez megkereste a DDC-t, hogy esetleg az ő kikötőkben, ami ugye egy engedélyen rendelkező kikötő, amit igazából nem nagyon használ a DDC sem, azt a 90-es években jártak onnan, a cementet is hajókkal szállították, és itt van egy ilyen sóder bányaszerűség, a Dunából kizetett sódereket szivattyúzták föl oda. Aha. Egy ilyen nagy, nagy... Tehát ott a fényképen, amit csináltam tegnap, azon láthatjátok ezt a dolgot, hogy miről van szó. Úgyhogy, de a DDC-nek a vezetőjével, ugye meg kisvárt legnagyobb cége, én egy a havi rendszerességgel találkozom bele, beszélünk vele, rengeteget segít, ugye. Nem is kell messzire menni, tehát a válti evezősöknek a súlya pályája tönkrement, és ahhoz felajánlott a DDC 30 köbméter beton, most fejezték be a múlt héten a súlya, tehát el is készült az egész. Aha. 30 köbméter.
1: Tehát támogatója az nem csak a város, abszolút, az egész. Tudom, ez zöld pályázatban is szoktunk velük beszélni, mi is.
5: Kisvárt, az igazgató úr, Kisvárt különlegesen, ugye, mert az egész cég ott található Kisvárt területén. Aztán legutóbbi dolog, ugye a Váci futball csapat épített egy ilyen műfőes pályát itt a Széles kertben, szintén Kisvárton. Ott volt egy pálya, azt újították most föl, és öltözők nincsenek hozzá, illetve voltak öltözők, csak azok is mert tönkre mentek az öltözők. Tehát, és ahhoz is adott a DDC.
1: Tehát jó a kapcsolat akkor a város.
5: A kérésedemre 1 millió forintot. Tehát itt abszolút jó a kapcsolat. Uh-huh. És tehát én megkérdeztem az elnökvezető urat többször erről a dologról. Nekem azt mondta Zsolt többször, de éppen holnap megyek hozzá újra, hogy ők ezt a dolgot, nekik ez semmilyen érdekük nem fűződik ehhez a hajókikötőhöz, a szállodahajókikötőhöz nyilvánvalóan. Uh-huh. És csak akkor támogatnák, hogyha ez a képviselő testület is azt mondaná, hogy ez oké, rendben van, illetve a lakosok is azt mondanák. Nekik semmilyen érdekük nem fűződik ahhoz, hogy egy újabb ilyen konfliktust vegyenek föl a városra, mert volt nekik épp pedig a szennyeződés miatt, stb. Régebben. Tehát semmilyen érdekük nem fűződik ahhoz, hogy egy újabb problémás helyzetek alakuljanak ki. Tehát a DDC ezt a kikötő helyszínt nem fogja odaadni. Ugye itt jön a képbe Hályás Attila, aki nekem ellenfelem volt a 24-es választás alkalmából. Ugye azt kell tudni az Attiláról, most egy pár ilyen személyes dolgot mondok, ami lehet, hogy nem is kellene, hogy ő Lénztári Bencét egy csomószor megkereste, hogy ő szeretne a Fidesz képviselő lenni Kisvárton, nem ő lett, hanem én. És ugye az előkelő harmadik helyen végzett a választáson, és ezt nem olyan tudja megbocsátani nekem, hogy én viszont megnyertem ezt a dolgot, és támad engem folyamatosan. Most éppen ezzel a hajó kikötő dologgal, amiben hát én sem szeretném, hogy Kisvárton legyen szállod a hajó kikötő. Személyesen nem szeretném én sem. Mivel a lakosság nem szeretné, az evezős sportolók, tehát a kajakosok, az evezősök szintén nem szeretnének. Jó barátom Fekete Károly, az evezős klub elnöke, Csernek Károly a Váci sport doanyja, a vasutas kajakos klubnak az elnöke, tehát mindenkivel egyeztetek, beszélgetek állandóan ezekről a dolgokról, és ők sem szeretnék, hogy ez a dolog lenne.
2: Hát egyelőre nincs miről beszélni.
1: Oké, de akkor én szempontból mondjam, hogy egy magáncégnek, egy magánterületéről van szó, tehát hogy egyáltalán akkor van-e értelme, vagy volt-e értelme magának az aljárás ütésnek, Imre, hogyha most ezt beküldte?
5: Hát szerintem semmi, ez egy hangulatkeltés az egész, hangulatkeltés, valami ellen, amire semmi esély nincs, hogy megvalósuljon. Gyakorlatilag ezt nyugodtan kijelentem ezt a dolgot.
1: Oké, nyilván mondjuk a hangot hallották, ez az 1086 ember ilyen szempontból, tehát jelzésérték van, de az, hogy ez befolyásoljon bármilyen döntést a tulajdonosok részéről, az nem nagyon. Tehát ez nem olyan, mint hogyha mondjuk egy önkormányzati ügynek, vagy ügy ellen készült volna a petíció. Ugye?
5: Hát tehát, nyilván, ez egy olyan dolog ellen készült ez a petíció, amire semmi esély nem volt soha. Nyugodtan lehet ezt a dolgot mondani, de egy jó hangzó dolog, 1086 aláírás összegyűlt. Nyilván ez is megerősíti azt, hogy ide kikötő nem kell. köszönjük szépen ezt a jelzést, de...
1: Nyilván a DDC is tudja ezt, hogy akkor ez most plusz még 1086 petíció. Persze. Jó, Imre, figyelünk rátok akkor, jó? Hogy akkor mi lesz ennek a kimenetel. Köszönjük szépen
5: holnap, hogyha kimegyek az elnök vezérigazgató utána majd jelentkezem ezzel a két témával.
1: Jó, frissítsük! Jó, rendben, oké. Köszönöm, szia Imre!
5: Köszönöm szépen!
1: Szia! Megint ez a... Mindegy! Na, lényeg, hogy akkor kivárunk, jó? És akkor az Imre majd...
2: Nem hajózunk egyelőre
1: ott. Nem, de nem, igen.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: A megaslágerek alatt Nórikánk helyre tett minket, úgyhogy tudunk végre foglalkozni a témával, amely a kisváci DDC-s hajó kikötő, ami ugye a Viking hajó szálloda kikötő pontjának ügye.
2: Igen, igen, nem,
1: ami,
2: nem.
1: Ami eszembe jutott, ugye, igen, igen, nem, nem, hogy milyen érdekes, és most Norbis leszek, hogy...
2: Műha, félek.
3: Ne félj.
1: Nem,
3: a jobb énemet
1: a igen, de zárójeles megjegyzés, ugye, hogy a hajó kikötő a DDC-nek, hogy a cement bent ide-oda hajó. Ugye? Nem pedig kamionos történet. Hogy
3: és ez így van.
1: Hogy csak úgy, amikor eszünkbe jut az, hogy igen, beszélgettünk a múltkor a forgalomról.
3: Mindig durrogunk rajta, hogy túl van tolva az országúti történet.
2: Ja, ez
1: hogy
2: ez, örök,
1: hogy ez azért örök. Ott a 90-es évben azért ki volt találva, hogy akkor ott van a hajó, ott van a Duna, és hogy pakoljuk le, nem visszük rá az alapanyagot, meg a követ a műútra, a
3: főútra. Vagy akár a végterméket is, akár bármi, olyan kötve. Ez nagyon-nagyon nagy megoldások ezek, és egyébként a Duna valóban ott van rendelkezésre áll, az egész országot keresztül, szerintem nem tudom, mi a retekért nem használják ki jobban, alaposabban ezt, és miért megy mindig minden egyre inkább kamionok által az országutakra.
1: Na, és ugye Szállodt Kimről beszélgettünk az előzőekben Kisvác képviselőjével arról, hogy akkor ez a újba felröppent itt az, hogy lesz kikötővácon, vagy nem, ez hogyan is miképpen van. Ugye ő egyrészt itt előhozta a Házsatilával való politikai konfliktusát, de ugye emellett ugye arról beszélt, hogy hát kvázi, most már ilyen hangulatban is, hogy ami a hangulat volt, vagy ahogy fogadták a váciak az előző fordulóban, az első fordulóban, akik kérdését, hát most is körülbelül ugyanaz van, és hát nyilván nem fog se az Imre ellene menni ennek, mert hát akkor tehát logikus, hogy most én vagyok a képviselő, egy gyarmati városrésznek, a gyarmatiak nem akarják, hogy ez legyen, akkor hát nyilván azt fogom, hogy nem akarom azt, hogy megverjenek utána, meg, hogy tehát én vagyok a képviselő, hát tehát, hogy ez egy evidens dolog. Másrészt meg nyilván akkor a DDC sem fogja ezt tűzzel, vassal, legalábbis úgy az ő elmondása alapján, Imre elmondása alapján átvinni, ha már eleve ilyen a fogadtatáson neki.
2: De alapvetően senki nem akarja, de mégis én nagyon nem akarom.
3: Igen, de maga az élethelyzet, amit ugye most többé-kevésbé sikerült átvennünk és megértenünk, illetve a helyzetet, ami ott van, az mutatja, hogy mondjuk itt kb. Mindenki egy csónakban nevez.
2: Igen.
1: Egy szállodai hajón vagyunk.
3: Igen, tehát egy menetre váltott egyet itt mindenki, és egy irányba mennek, de úgy néz ki, hogy...
2: De ezt mégis valahogy sikerül így...
3: Bonyolítsuk.
1: Egyébként meg az a másik, hogyha most én lennék itt az a szállodahajós, tényleg meg egy gondolat a végére, cégvezető,
3: igen,
1: mi a búbánatos retekért nem állok meg, mondjuk Vácon, és tolom ki a népet oda Vácra.
2: De várjál, de ez én, tehát hogy a, mondjuk nekem anyukámék voltak egy ilyenen, itt, hanem messzebb, de ott azok a hajóutak, azok úgy vannak elvileg kitalálva, hogy reggel kikötsz, tehát éjszaka hajózol, reggel ott kikötsz, és azt az egész napot te ott töltheted, turista. De tudjuk, hogy nem így
1: elviszik a buszok őket, nem tudom én hova, és nem ott vannak, tehát hogy nem ott vannak, legalábbis hogy erről ment a csörte a tavalyi évben, és hát nem ott vannak.
3: De én ezt pár órás, az egy pár órás kikötés lenne, csak én úgy emlékszem, akkor ott az
1: igen,
3: úgy
1: volt. És akkor elviszik őket, nem tudom, valahova.
3: Egy körre.
1: Igen, de nem nincsenek ott. Tehát, hogy nem ennek akkor úgy megcsinálni, hogy akkor azt mondom én, mint a vikingék, igen, hogy akkor figyelj, akkor megállunk, és akkor költjétek a pénzt.
2: Az a nap, az itt.
3: Mi van, ha nincsen kikötési engedély? Lehet, hogy a hajó méreténél fogva nincs meg az engedély, ezt nem értünk.
1: Nem, az, hogyha ezt az egész zöld lámpát
2: ez
1: kapna,
2: a mahart,
1: igen, érted, és megcsinálnák, akkor mi nem lehetne úgy, hogy akkor, mert úgy attól tartanak a váciak, hogy nem ott költik el a pénzt, csak megáll és kész, ennyi. Tehát ugye ez a fő érv, hogy akkor minek.
2: Ez az egyik, de egyéb.
1: Akkor a viking szempontjából akkor csinálja azt, hogy akkor oké, hands up baby, hands up, akkor megállunk, és ott fogjuk nálatok elkölteni a pénzt. Érted? Miért nem hoz egy ilyen döntést? Vagy igen, hozhatna egy ilyen döntést mondjuk a vállalkozás?
2: De akkor is ott vannak még a kajakkenu, meg a sport, meg a nem tudom én.
3: Hát nem tud hozni olyan, igen, ez egy komoly terhelés, nem tud olyat hozni olyan döntést ő ott bent, mert akkor alapvetően amiről szól a szállod a hajó, mint olyan, az ő saját szolgáltatása borul, nem tudja arra kapacitálni az oda befizetett vendégeket.
1: Igen, mert akkor ő még ott hoppon marad, mert nem ott fognak kajálni.
3: Figyú, igen.
2: De nem.
3: Hogy számítja le az útból?
1: Akkor pusztán csak egy taxi szolgáltatás lesz, mondjuk Budapest,
3: az meg
1: Vác.
3: Az meg nem
2: mert mondjuk azt, hogy csak az ebédet veszed ki, mitől ne lenne megoldható, hogy a reggeli, a vacsora, a hajón, amúgy is ezeknél az van, hogy mondjuk 6 napos, vagy 10 napos, vagy 14 napos
3: az van, út, hogy...
2: és az egy fix árral.
3: Igen, de az egy üzleti kockázat. Tehát az, hogyha valaki bemegy oda, és jellemzően nem a 25 évesek hajózgatnak itt szerintem, tehát nyugdíjas korú emberektől vélelmezem egyébként magát a bázist, ők hozzá vannak szokva ahhoz, amire befizetnek, hogy ott legyen meg a fáról főétkezés, meg ilyesmi.
2: Nem, én meg pont nem ezt
3: gondolom. Én pedig szinte biztos vagyok benne, ha kiveszel egy ilyet, és azt mondod, hogy azt ott kell, akkor azzal nem azt mondom, hogy feltétlenül megtörténik, de kockázatot jelent a következő időszakban, az, ennek a döntésnek a meghozása utáni időszakban a foglalás tekintetében. Van, aki mondjuk pont ez miatt nem fogja vállalni.
2: Én ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, mondjuk azt mondják, hogy 500 rugó, egy 12 napos ilyen valami, a Dunán. Igen,
3: és Vácon nem lesz ebéd, mert kint kajátok. Gondolod, hogy ez végigmegy? Ez kizár.
2: De ezek a nagy hajók ugyanígy működnek.
3: Lehet.
2: Biztos. Ne. Hogy reggel kikötnek, te kóvályogsz.
1: Jó, az máshol érted, mész 10 napot a Bahamák meg Jamaica között, ott el vagy, és akkor te meg megállsz Jamaicán, és akkor ott vagy mondjuk egy napot.
2: Mert nem, ez... ott ezeknek ez a lényege, hát anyukám, még mondom, hogy voltak.
3: Oké, okay, oké, okay, de...
2: Okay. Hogy ez egész napot, tehát kvázi egy vagy két nap okay. van, amikor nem egész nap ott vagy a szárazföldön, itt vagy.
3: Jó,
2: vagy.
3: De ott viszont egy olyan szintű...
1: Vagy akkor egy cég mondjuk, ami kint van.
3: Lent is van, meg bent. Van.
2: Tehát mert hogy nem mindegy, hogy Nápoly vagy Vác, ezt akarnád mondani?
3: Lehet, hogy egy ilyesmi megfordult a fejemben, csak nem tudtam elég gyorsan összerakni a szavakat.
1: Azért... Jó, menjünk, mert hogy még lesz majd.
2: Jó, Anna.
1: Lesz majd a napokban még egy váci turizmus érintő témánk, azt már átbeszéljük egymás között, mert találtam egy érdekes Facebook bejegyzést, a váci életcsoportban valaki megkérdezte azt, hogy miért nincs működő turizmus Vácon. Egy ilyen kérdés felvetődött.
3: Ups. Hogy van ilyen is.
1: Igen, hogy akkor miért nem működik ott, ami neki működnek kell, úgyhogy már beszélgetünk erről is, de most megyünk, mert zenélünk.

0: hivatott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kitty Live zenekar plusz Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ébredjen mindenki!
11: Ez egy nagyon furcsa eset.
12: A juhászunkat megölték.
13: Nekünk kell megoldani az ügyet.
14: Mi van ezekkel?
11: Furcsák a gyanúsítottak.
15: Én vagyok George Hardy ügyvédj. Volna itt 30 millió dollár.
16: Megvan az indítékunk.
11: És furcsák a nyomozók.
17: Keressetek nyomokat!
18: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
19: Birke. Fel kell öklelni.
2: Muszáj fel öklelni.
11: Igen! Birka krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
13: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
15: Közúti ellenőrzés során bukkantak a rétsági rendőrök egy 38 éves nő autójában, kábítószerre bánkon. Mint kiderült, az illető már hónapok óta a kábítószerkereskedelemből szerzett pénzből tartotta fenn magát, tisztességes munka helyett. A nyomozók a Delta program keretében folytattak ellene eljárást, az ügy azonban most új szakaszába ért. Tavaly szeptember 26-án a rétsági rendőrkapitányság munkatársai bánkon vontak ellenőrzés alá egy autót, amelyet egy 38 éves nagyorosziban élő nő vezet. A rendőrök átvizsgálták a kocsit, amelyben egy vitaminos dobozba rejtett alufóliapakban 2,6 g kristályos droggyanús anyagot találtak, amelyről a helyszíni gyors teszt kimutatta, hogy kábítószert ketamint tartalmaz. Korábban felhívták a figyelmet, hogy ez az egyik legártalmasabb pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. A nőt letartóztatták és nyomozás indult. A rétsági rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az iratokat megküldte az ügyészségnek. Iskolai étkezési térítési díjak szeptemberben történő emeléséről döntött Vácduka önkormányzata. A közétkeztetésben mintegy 6,5%-os drágulás várható. Makkos László polgármester ismertette, az élelmiszer és munkabér drágulások is indokolják a szerinte nem túlzó javaslat megtételét. Az önkormányzati ülésen elhangzott, tavaly 10%-kal kellett emelni a díjakon, ez ahhoz képest mérsékeltebb változást jelentene. A képviselő testület egyhangulag elfogadta az árváltoztatást. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándort politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Több mint 500 munkahelyet szüntet meg, és 3 nem autógyártással foglalkozó üzletágát zárja be a Porsche az Egyesült Államokban bevezetett vámok, illetve a csökkenő profit miatt, írja az Automotive News Europe. A változás a Cellforce nevű akkumulátorok fejlesztésével foglalkozó leányvállalatot, a Cetitec nevű szoftvercéget, illetve a Porsche kerékpáros üzletágát érinti. A cég állásfoglalása szerint a Cellforce-nak nincs hosszú távú perspektívája, míg a Cetitec és a kerékpáros üzletek bezárását a megváltozott piaci környezettel magyarázta a Porsche. A leépítések a cég németországi és horvátországi alkalmazottait érintik.
0: Időjárás.
15: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
2: Közlekedés.
15: Napközben a 2-es úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Készítsük fel a gyereket, mert magukat az érettségére, kedves hallgatók.
2: Itt Ádám már készített minket.
1: Igen, ugye túl vagyunk a magyaron, a matekon, meg a törin, ugye most vannak az ilyen választottak, meg ilyesmik, úgyhogy még van miért izgulni.
2: Nyelv, nem? Vagy most nem a nyelv?
1: Nem tudom pontosan, mik jönnek most.
2: Szerintem csütörtökön a nyelv.
1: Passz. Mindegy, bármelyik is van, ha a gyerek nincsen rendesen felkészülve, vagy ha fel is van, szülőként azért fontos az, hogy öntsünk bele lelket, és azt is, hogy ezt jól tegyük meg, és figyeljünk arra, hogy ne tegyük ezt rosszul. Na, honnan induljunk ki akkor, Szívi?
2: Figyelj, kezdjük, akkor most nyilván kezdjük a szülői oldalról szerintem, úgyhogy nyilván már most azon túl vagyunk, hogy tanult vagy nem tanult a gyerek, de nyilván szét kell majd választani, mert hogy nem mindegy, hogy talán mondhatom úgy, hogy annak a szülőnek egy fokkal könnyebb dolga van, akinek végül is nincs tét a gyereknek, hogy mondjam, ne?
3: Igen.
2: Tehát, hogyha ő se nem akar tovább tanulni, vagy ez nem igaz. Tudom én is, akkor úgy van vele, hogy azért kettesre csak megírom,
1: akkor
2: és
1: nem görcsölünk rá.
2: Elég. Hát igen. Talán akkor szurkolunk a kettesért. Azt gondolnám, hogy pont a tanulós, és most itt mindegy a kvalitás, de pont a tanulós gyerek, vagy annak a gyereknek, akinek szüksége van arra, hogy ő pontokat szeretne szerezni, és tovább tanulni, vagy nem tudom én, ez szerintem egyfelől tök aljas is, ez csak zárójelesen mondom, hogy igen, ilyen formán, hogy mi van akkor, hogyha pont én azért, tök izgultam, és nem tudtam jól kipihenni magam, és sokkot kapok a vizsgateher súlya alatt,
1: szerintem
3: nincs olyan
1: El kell jönni az első olyan megmérettetésnek, hogy 18 éves vagy, és hogy
2: de
1: ettől még százszor hosszabb jön az életben.
2: De hogy ez alapján vesznek föl, vagy sem.
3: Ekkora tétje nem olyan túl sokszor van az életben.
1: Most azt, hogy
3: még az egyetem?
1: Hát nem tudom, de...
3: Ez komoly tét.
1: Komoly tét, de mikor jön el egy ilyen
3: okay.
1: Egy all-in történet.
2: Igen, érte? Egyébként, sőt, talán lehet az is, hogy
1: gyerek, egyre... üdv a real life-ba, itt kész, ennyi. Tehát, hogy...
2: Hát igen, csak
1: 18
2: lehet,
1: éves vagy, vállalod a felelősséget, most már adok bizony dolgok. Okay.
2: Igen, az is lehet, mindegy. Én szülőként akkor is teljesen mindegy, akkor reggel mondjuk fölkelünk egyrészt.
1: Igen?
2: Szerintem rohadtul biztosítsuk azt, hogy ne aludjunk, ne aludjon el. Tehát ne az legyen, hogy rohannia kell, kapkodnia kell.
1: Igen? Figyelj, kicsim már életségizel, jó reggel.
2: Mai világban szerintem ez igen. Vagy azért, mert hajnalba aludt el, mert addig izgult, és akkor bealudna. Vagy azért, mert pont annyira nem érdekli őt, vagy nem tudom én.
1: Igen.
2: És hogy azért időben, tehát itt most nem a vicces részét fognám meg, hanem azt, hogy reggelisztessük. Tudom, hogy izgul, és tudom, hogy nem bír, vagy nem tudom én, össze van szorulva a gyomra, vagy
1: enni kell valamit.
2: De enni kell,
1: vagy
2: és nem valamit.
1: Vagy egy kis szőlőcukort betolni a izébe is.
2: Épp, hogy az tök rossz.
1: Igen.
2: Ha te égyomorra egy szőlőcukrot etetsz vele, akkor megugrik a cukra, aztán majd leesik a cukra.
3: Pont akkor, mikor
2: amikor szüksége lenne rá, igen, igen. Tehát, hogy pont az, hogy oké, a szőlőcukor meg csokika, akkor az legyen ott nála, éppen akkor egy kis hadserkent, de reggelízen előtte. Tehát szerintem valami fehérje, dús, valami csodát az agyműködésnek, az izomnak, a mindennek kell az, hogy működjön jól.
1: Jó, de ettől még, hogy begyomérted egy, nem tudom én, egy villásreget, attól még pszichésen teljesen ki van akadva, és majd beszarik.
2: Nem, nincs igaza. Nem, mert utolsó már azzal nem. Most őszintén az éhes ember, akinek alacsonyan van a cukra, sokkal idegesebb.
3: Az így van.
2: És sokkal feszítettebb az idegrendszere. Tehát, hogy itt most nem azt mondom, hogy ő ettől meg fog nyugodni, hanem ki kell egyensúlyozni, amennyire tudod. Uh-huh. És már az, hogyha valamit, nem kell egy 8 tojásos tojásrántotta, de ha mondjuk már egy 2 tojás, egy pirítóst megevett meg még valami szoki, zöldséget, bármit, vagy egy fél sajtot, vagy nem tudom, és azzal indul el, akkor már nyugodtan adhatjuk neki a szülőcukit.
1: Oké, okay, rendben. Na, de akkor a pszichés. Oké, okay, megajánlottuk őt szépen, rendben. Bötike is megvolt, de hogy akkor pszichésen ne stresszeljen rá ezek. Mit mondhatok, ami rossz, és mit mondjak, ami nem rossz?
2: Na, én szerintem ezeket a... Nyilván attól, hogy a gyereked milyen temperamentumú, ahhoz mérten, de én azt gondolom, hogy ezek a minden rendben lesz, jól van az, nyugi van.
3: Nem lesz semmi baj, nézd meg, én is túl vagyok
2: rajta. Szerintem mentesítsük ilyen formán a gyereket.
3: Nekem is sikerült, neked is.
2: Mert hogy a hajat, igen, mert illetve ez a párhuzam. Az én időmben még, szerintem ettől a gyerekek
1: egyébként apád is végverte magát, nem kell izgulni.
2: Valahogy átment.
3: Mondom a legrosszabbat, Magadnak tanultál?
2: Igen, fiam, ez a...
3: Magadnak tanultál? Igen. Ezt is igen, magadnak érted?
2: Igen. Tehát szerintem rajtad ezeket múlik a rohadt nagy bölcseleteket nem most.
3: Nem nekem tanulsz.
2: De igen. Na, no, oh, fú!
1: Azt mennyire utáltam én.
2: Nekem
1: halálos
2: tanulsz. Igen. Ugye?
3: Magadnak tanulsz, nekem mindegy.
2: Igen.
3: Ez a te tudod, te élet.
2: Te...
1: Egy 18 évek, te életed?
2: Igen.
1: Fiam, szóval leveszem a kezemet a válladról, ennyi most már mersz.
3: Egy felére egy kitagadással érted?
2: Ezeket.
3: Ez biztos, hogy nem jó hallani.
2: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy úgy kell őket valahogy ott útjukra engedni. Én inkább úgy tenném, hogy biztosítom arról, hogy figyelj, akkor is az enyém vagy, ha így, ha úgy. Tehát, hogy most
3: így
2: már...
3: Így is szeretlek, ha hülye vagy, kicsim nem vagy, akkor is az én,
2: nem,
3: én gyerekem vagy.
2: Na, hogy igen, én arra tanítanám meg, egyébként nem csak az érettségi napján, én igyekszem arra tanítani a gyerekeim kisebb-nagyobb sikerrel, hogy hogyan tanuljon meg egy kicsit lehiggadni, tehát akár ez a légzős téma, nem bonyolult doboz légzés, ötig elszámolsz, beszívod a levegőt, ötig elszámolsz, bent tartod, ötig elszámolsz, kifújod, ötig elszámolsz, és nem veszel levegőt.
1: Ezt azért doboz, hogy tudod, mint a zacskóba, így hasonló papírzacskóba csapatni.
2: Végül is az is lehet, de nem
3: csak pont, hanem elképzelsz. Sokkal jobban látod, sokkal jobban végigvezet a dolgokon.
2: Tehát, hogy ilyen apró, ám de még nagyon célra vezető technikákat, ott az érettségi előtt, vagy a versenyhelyzet előtt, vagy a 8 óra 3 perckor is lehet alkalmazni. Vagy
3: ilyen
2: nem
3: ez az imádsággal?
2: Az imádság. Figyelj! Azt szerintem, ha hiszük, ha nem,
3: segít.
2: Mert minden, mint ahogy minden zuhanó repülőgépen hívő emberek ülnek, ugye?
1: Mellé köpködés. Mi van? Nem,
2: vagy áldás. Áldás legyen az érettségizőkön.
3: Hát az, hogy jön az, hogy amelyik lábbal kezd fel, mi van a macskákkal, amik átteladnak az úton.
2: Még,
3: jönnek a
2: még amit
3: dolgok
2: mondanék, hogy ezt ne. Tehát ezeket a hülye babonás dolgokat, figyelj, szerintem azt meg sem említsünk.
3: Melyik cipőben lév először, melyik zoknak húzza a lábára. Tehát
2: húma, izé lábbal keltem. Húma, ott egy fehér kete macska, vagy fehér, vagy tehát ezeket végképp.
1: Meg ugye az nálunk az volt a szuggesztió, hogy szuggerálod azt, hogy csak ne azt a tételt.
2: Ja, ilyen megint nincs.
1: Csak ne azt a tételt.
2: Arra fókuszálunk, gyerekek, amit, mert az univerzumnak tök mindegy, hogy nevel vagy igen, nem mondod. Nem az, hanem hogy mi az, amit mantrázol. Azt mantrázott, hogy Arany János, akkor Arany János lesz. És most ő nem fogja azt érezni, hogy ne Arany János legyen, hanem csak azt, hogy Arany. Tehát arra fókuszáljunk, amit tudunk.
3: Az univerzum, amit egy picit megbukik egyébként, csak jelzem, én annyiszor mantráztam már lottóhúzásnál azokat a számokat, amikre soha.
2: De ez a szerencsejáték, ez már. Ez már.
3: Tudom, de semmi köz az univerzum.
2: Kedves.
1: Mióta lottózol?
3: Ezért nem lottózom.
2: Egyébként nem is lottózik.
3: Ezért nem lottózom.
2: De ezt így vizualizálja.
3: Ezt
2: hogy
3: így egyszer megéltem, lenne. Tudod? Mondtam, hogy ha-ha, engem nem fogtok átrázni.
2: És így gondoltam.
3: És innentől nem veszek szelvét.
1: Jó, mi van akkor, hogy a gyerekek nem jött össze az érettség, és úgy jön ki, hogy szanaszit van törve,
3: na az a,
1: lelkileg, testileg.
3: Na az a macera.
2: Na, akkor veszed elő a csoki cukrot.
3: Akkor nem kell más. Egyébként szerintem is.
2: Akkor kell.
3: Tisztán dédelgetés. Igen. Azt haladjunk tovább.
2: Akkor kell az, hogy figyelj, lesz még lehetőség.
1: Pontosan.
2: Rá.
1: Pont érettségi.
2: Akár. Vagy mi történik akkor, ha mondjuk ő felvételizni akart valahova, és egy év múlva megy?
3: Semmi.
2: Szóval, hogy ott meg tényleg szerintem ez a csitítós, vagy együttérzős, vagy valamit elővenni, mert ostorozni full fölösleges.
3: Ez tök érdekes, még nálunk Nettinél például, hogy az volt, hogy ő elképesztően jó tanuló volt, és nagyon-nagyon jól érettségizett. És még azzal együtt sem volt elegendő, amit ő kibökött.
2: Na nyilván,
3: amit
2: mert ő meg speciálisan csak egy valahova akart,
3: egyet,
2: ahol a legmagasabb
3: egyet
2: a
3: akart nagyon, ami az országban a legmagasabb pontot produkálja. Azóta is mindegy, az nem jött akkor össze neki, és ez mellett elképesztő lelkis emberkéről beszélünk, és ott tényleg, ott úgy építettük föl a pillanattól, amikor ez kiderült a dolgot, hogy volt, tudtuk, hogy van egy évünk, átrajzolni a térképet, átrakosgatni a térképet, és az azóta eltelt idő meg nagyon jól
1: igazolja
3: hogy milyen, milyen jó az, hogy az úgy történt, nem az, hogy nincs semmi veszve, hanem úgy kellett, hogy mondjam, történni ez. Elképesztő egyébként, hogy mennyit kell mégiscsak ráhagynunk az időre és a türelemre.
2: Hát meg figyeljetek, csak így 30 fölött tudjuk igazán, hogy mennyire, visszatekintve az érettségi, nem? Tehát, hogy mennyire izgulsz, meg görcsölsz, meg nem tudom én, és akkor úgy visszanézel úgy, hogy vele, hogy úristen, ha a mostani fejeddel tudnád, hogy mi csoda, jó, tanulni kell, de hát...
1: Mi akkor egy-két fogást, jó? A dalok meg a hírek után még azért hozunk, és akkor szurkolunk most is az érettségizőknek.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, és még egy picit foglalkozunk az érettségizők lelki világából.
2: Nagyon jó, a fiúk itt a szünetben nagyon jól vázolták, hogy mi az, amit semmiképp sem továbbra, de ez az abszolút tiltó lista. Igen. Kitagadunk a vagyomból, a családból, igen, nem mehetsz bulizni.
1: Ezért tanítattalak? Mennyibe kerültek a külön órák, te?
2: A külön órák,
1: azaz,
2: tényleg?
1: Tudod, mennyi volt egy angol óra összesen, majd kiszámolom neked?
2: Rendesen!
3: Mennyi volt egy angol óra összesen?
1: Oda érted, na! Kiszámolod neked!
3: Nem tudnál szigorú lenni, ha véged van, hattás, nem tudsz te röhögni, mint a szar. Én tudod, hányszor voltam úgy, hogy ott állt előttem, mitől netében nem voltak ilyen dolgaink, de ott állt előttem a fiam, akinek elvileg kellett volna komoly dolgokat mondani, és azon izgultam, hogy ne röhögjek közbe. Mert nem tudtam, tehát egyszerűen a helyzetet értettem, éreztem, és nem tudtam őt úgy fegyelmezni, muszáj volt, de nem tudtam őt úgy, hogy én elhiggyem, tudod? Kimondtam most, mint a vízzel jön föl, tudom, mert nagyon kell neki a levegő, Csáb, és akkor ott már röhögtem, tudod? Csak ő ne lássa meg, hogy én hülye vagyok.
2: Én mondjuk ritkán bele tudok állni, tehát akkor túlpörgök, és akkor elég ritkán, de akkor határozottan. Igen.
1: Igen. Kitiltod a, nem tudom én, hogy mi az, hogy beleállsz?
2: Nem, tehát úgy, hogy olyankor mondjuk az elmúlt 8 évet felsorolom nagyjából, hogy meg ez, meg azt is, és miért kell így, tehát nagyjából ilyen időnként van.
1: Egy ciklusban működsz-e így, hogy akkor itt kibudjam.
2: Akkor állítólag ijesztő tudok lenni. Igen.
3: Hát amúgy én is tudnék olyat csinálni. Az a baj, hogy én minden túlpafázok, mint ezt tiketten egészen biztosan tudja. Hogy
2: de
3: nem igazán tudnám abba hagyni a mondatot, nem. Akkor, és hogyha elkap a hív, akkor még azt is elhiszem, hogy okos vagyok. Óriási probléma.
2: Na igen, igen.
3: Óriási probléma, viszont ezt nem kéne csinálni, igen, szerintem.
2: Igen.
3: És pont ez az, amit akkor érdemes...
2: Levette,
3: ezt nem kéne csinálni, levetted a nagy gangsteret.
2: Simán.
3: És akkor ezt nem kéne csinálni a gyerekkel, akkor amikor egyébként ki van készülve. Mindenre kíváncsi, de szerintem az egy órás, egy mondatba foglalt monológra biztos, hogy nem.
2: Végképp meg sem az összes tiltásra, meg hogy egyáltalán mit fektettünk meg, az én kenyeremet eszed meg, a nem tudom én
3: ezeket. Nagyon szar dumák.
2: Nagyon rossz dumák szerintem.
3: Ezeket azt érzékeltetni a gyerekkel, hogy bármilyen értelemben, de függ tőlünk, különös tekintettel.
1: Anyagilag?
3: Az egy nagyon rossz út.
2: Igen. Ráadásul egy ilyen élethelyzetben.
3: Mert arról ő nem tehet.
2: Igen.
3: Tehát ez soha nem.
1: Oké. Akkor kedves szülők, óvatosan.
2: Legyünk megértőek.
1: Megértőek.
2: Türelmesek.
1: Számoljunk el 10-ig.
3: Meddig számoljunk?
1: 10-ig, és mi is nyomassuk ezt.
2: Legalább,
1: nem csak az
2: érettségiző,
1: hanem mi is légezünk dobozból. Vagy mi ez?
2: Doboz, mint egy négyzet alakú, ugyanannyi idő alatt. Tudod, beszívod, szív, bentartod, mental, kifújod.
3: Tudod, úgy, tehát is tiszen négy ütem.
2: Igen, a szabi is megdalolta.
3: Mondta ő is, igen. A nagyon fontos, hogy egyiket se hagyd ki belőle.
2: Igen, és ugyanannyi legyen az ütem mindegyiknél, a négy ütem. Az jó lesz.
3: És addig is kell bentartani. Hát ennek ez új.
2: Good luck!
3: Én is erre nekem netti magyaráztam el, nem gyakoroltam még soha.
1: A leütemet?
3: Nem. Előtte, ha sokkal hamar fölidegesítem magam, mint hogy eszembe jusson az, hogy ezzel előzzem meg az idegeskedést. Az a baj, hogy az nálam hamarabb érkezik.
2: De ezt nem kéne megvárni, az idegeskedést, kedves fiatal emberek, ez lenne a lényeg.
3: Igen.
2: Fölkezd, ezzel kezdjed, ha idegeskedni akarsz aznap, ha nem.
3: Na, érettségizők, szépen megint a levegőt.

0: közvetítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ébredjen mindenki!
2: Ez egy nagyon furcsa eset.
5: A juhászunkat megölték.
6: Nekünk kell megoldani az ügyet.
7: Mi van ezekkel?
2: Furcsák a gyanúsítottak.
8: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
9: Megvan az indítékunk.
2: És furcsák a nyomozók.
10: Keressetek nyomokat!
11: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
12: Birke.
13: Fel kell öklelni.
14: Muszáj fel öklelni.
2: Birka krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
15: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
16: A Palóc világtalálkozót idén Somoskőújfaluban rendezik meg. A fővédnöki tisztséget a színész Pintrok Csaba vállalta el, közölték a szervezők. A rendezvény célja jóval túlmutat egy hagyományos kulturális programon. Identitást erősít, kapcsolatokat épít, és lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösen ünnepeljék gyökereiket. A szervezők szerint Pintrok Csaba csatlakozása megerősíti, hogy a rendezvény üzenete szélesebb körben is rezonál. A Jászai Mari Díjas színművész szerepvállalása hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen figyeljenek fel a Palóc hagyományokra, a közösségi összefogás erejére és a kulturális örökség megőrzésének fontosságára. Az eseményre előadóként, fellépőként is lehet jelentkezni. Egyéni és csoportos formában is várják az akkreditációkat azoktól, akik a Palóc népi kultúrát éltetik. Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják, egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 ezer forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 ezer megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
15: Időjárás.
16: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
1: Közlekedés.
16: Napközben a 2-es úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, 95.7.95.9, ez a két frekvenciánk, ahol tudtok minket hallgatni, és persze a megafonfm.hu-n is, úgyhogy üdv a streamereknek, és akkor Vác felé vesszük az irányt ebben az órában, kedvesek, mert hogy találtunk egy hát érdekes posztot, mégpedig a Váci Élet elnevezésű közösségi oldalos csoportban, és egy úri ember egy olyan érdekes kérdést tett föl, amivel szerintem tudunk kicsit foglalkozni, akár Balassagyarmat Vác összehasonlításban is, a következőképpen szól a történet. Mi történik Vác főterén?
2: Na.
1: Ezt a kérdést teszi föl az úriember. Szerencsére az elmúlt években sok magyar várost volt alkalmam bejárni, de sajnos olyat, amit mostanában Vácon látok, sehol máshol nem tapasztaltam. Csak a főtéren legalább 10-12 üzlethelyiség és vendéglátó egység áll üresen. Szomorú látni a bezárt kapukat, a Dunapresszó, a Borozó Csokizó, az Éva Butik és a Pince éttermei, a volt Keravill, középen a Révkapu Borozó vagy az átköltöző cukrászda helye is mind tátong az ürességtől. Plusz az üzlethelyiségek, de üres a Hattyú, Kéklófény, Jazzmine és az új gyógyszertár is. Vác egy gyönyörű, turisztikailag kiemelt város, akkor miért nem bírják el a vállalkozások a főteret, a bérleti díjak nőttek meg ennyire? Nem mehet be autó? Bénák a váci vállalkozók? Mi lehet a megoldás, hogy újra élettel teljen meg a Vác szíve? Ezt tette fel ezt a kérdés az egyik posztoló, és jött is rá nagyjából 90 hozzászólás, és majd ezekből is fogunk csemegézni mindenképpen. Mi az első tapasztalás? Mikor tudod utoljára a Váci főtéren? Vagy hogy a képetek megvan-e arról fejben, hogy milyen a Váci főtér, és milyen ott az élet? Igen.
3: Nekem megvan, ehhez képest régen voltam, tehát én egy működő, azt gondolom, hogy a hagyományosan elképzelt és egy jó főteret és egy működő boltokkal ellátott kis teretplacot látok magam előtt. Én viszont piszkosul meg tudom érteni azt is vállalkozói fejjel, milyen képet most mutat ez is. Mondjam, nagyjából meg is van az elképzelésem, vagy a véleményem arról, hogy
1: igen, hogy tehát, hogy ezt. Magas bérleti díjak, mondjuk.
3: Ja, együtt, igen. Magas bérleti díjak, vásárlási szokások, totális megváltozása.
2: Igen, én azt hirtelen
3: ez egy olyan tendencia, hogy nagyon érdekes egyébként azt látni, vagy azt én most hallani, hogy Vác is érintett ebben a történetben, és az isen van mind a két nagy betű meg a felkiáltó jel, mert hogy itt mi is, itt Gyarmaton, és az összes várost, talán Pest kivételével, de...
2: Mondjuk a Covid óta az online vásárlásra
3: A Covid nem feltétlen oka volt ennek, addig is nagyon erős és folyamatosan erősödő tendencia volt az online vásárlás, ez egészen biztos. A Covid tett rá olajat a tűzre szó szerint, és begyorsult, és berobbant, ami utána egy más szintről folytatta tovább magát, de elérte volna ezt a szintet.
1: Jó, mondjuk azért itt főleg a turisztikáról van szó, tehát nem arról vagyok most neten vásárolsz, vagy ilyen, tehát hogy most nem arról van szó.
3: Most boltokról beszéltünk itt hirtelen.
1: Igen, de itt főleg azt sorolja föl, hogy itt be van zárva a Dunapresszó, a Borozó Csokizó, az Éva Butik és a Pince éttermei, a Révkapu Borozó. Főleg egyébként az ilyen szórakozó helyek. Elmelik ki alapvetően, plusz még ugye hozzá a legalább 10-12 üzlethelység és vendéglátó egység még pluszban áll.
3: Első körben ezekre gondolom a 12, de nyilván vannak olyan szolgáltatások, amik a turizmusra is rámutatnak.
1: Na beszélünk akkor erről mindjárt, mert én is azon gondolkoztam, hogy attól, hogy Vác, Duna, attól úgy érted, ott nehogy már gond legyen valami, de úgy tűnik, hogy akkor legalábbis a bejegyzés írója szerint itt azért van valami probléma, úgyhogy erről beszélgetünk majd mindjárt, és várjuk persze a hozzászólásokat, és Viberen 0 30 5 6 22 62.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt vagyunk tehát, és akkor a Váci főtérrel és a turisztikával foglalkozunk. Tök durva amúgy, ezt mondta Nóri, hogy még egyszer átolvasta a bejegyzést meg a posztokat, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Mert hogy úgy gondolnád, hogy ha mondjuk tényleg Balassagyarmat a Vác összehasonlítása veszed alapul, akkor ugye Balassagyar... Akkor ugye most már kezdtem meggondolkodni ezen, hogy valóban hasonló cipőben járhat Balassagyarmat meg Vác.
2: Biztos, mert ahogy olvastad, igen, tehát egész sok
1: tehát, hogy
2: tátong, üres igen, üzlethelyiség
1: minek mész,
2: is.
1: Minek mész Vácra?
2: Dunapart séta.
1: Ez máshol is van.
2: Komppal át akarsz jutni.
1: Hol? Tehát elmegyek Vácra egy napra.
2: Ja, hogy így kérdezed, hogyha direkt
1: Vácra.
2: Mondjuk én vérmintákat vittem utóbb oda, ezért tudok most nyilatkozni arról, hogy elsétáltam oda, és amúgy én nem néztem körbe, de nekem pont az volt az első blikre, hogy annyira hangulatos.
3: Hát de... azért mész Vácra, amiért bármilyen más városban is elmész egy fél napra, vagy 3-4 óra hosszára tulajdonképpen. Tehát azért mész Vácra, mert te Dunapartra elmész, de
2: vagy
3: ezt nem teszed meg,
2: étterem,
3: de ezt nem teszed meg sűrűn. Tehát Vácból elmész egy évben egyszer, mondjuk így családként, akkor azt gondolom, hogy az a ki van pipába, de lehet, hogy könnyebben elugrik 2-3 év is, míg utoljára voltál Vácon. Tehát ez valószínűleg ez a gyakoriság. Tehát még egy Vác méretű település is pusztán saját maga a látogatja saját magát a lakóit, tehát ő tartja fel ilyen szempontból ezt.
1: Igen, ezt gondolkozom egyébként én is, hogy...
3: Nincs
1: hogy,
3: miért.
1: Tehát, hogy, tehát Balassagyarmaton sincs kiugró turisztikai destináció.
3: Nincs.
1: Vácon sincs kiugró turisztikai destináció. Ha csak mondjuk veszed a...
3: Dómot.
1: A dómot, igen.
3: A történelmi főteret.
1: De hogy eltörpül az mellett, hogy akkor én most tolok egy Visegrádot, abszolút, mondjuk. Eltörpül az mellett, hogy akkor mondjuk elmegyek a Skanzenbe, ami ott van mondjuk mellette, vagy akkor irány már neki a Börzsön, mert akkor nem állok meg Vácnál.
3: Hát és tehát, nem mindenkit fut túrázni, oké. Okay.
1: Igen, tehát hogy hasonló cipőben járhat szerintem a város, mint Balassagyarmat, mert hogy ugye itt is, és ezt nagyon jól mondta egyébként Csak Gábor polgármester egy interjúban, hogy bár kiemelkedő desztináció nincs a városban, tehát azért, hogy ide gyere, ugyanakkor a körülöttünk lévő pak, az meg jó.
3: Igen.
1: És ugye akkor valahogy úgy kell ezzel is alkozgatni, hogy akkor valahogy mondjuk ebben az irányban kezdjél el morfondírozni, hogy akkor ezt a fajta szituációt, ezt a fajta központiságot, identitást hogyan fogod meghatározni. Vácon, és ugye Vác a Börzsöny kapuja.
3: Ez igaz.
1: Ugye?
3: Viszont igen, de viszont annyira picike területekről beszélünk, és most én azt érzem, vagy azt látom ebben a pillanatban, hogy megöli Vácot ilyen értelemben a Budapest közelsége. Tehát oké, Vác a Börzsöny kapuja, de Pestől sincs messze. Nehéz kitalálni, úgy megalkotni valamit Vácon ezzel a jelszóval, amivel olyan bázist és olyan biztos kör tud maga körül rajzolni, amivel azt tudja vállalni hosszú időn keresztül, hogy ezt a feladatot, ezt a körzetiséget, ennek a központi létét magára tudja vállalni anélkül, hogy azzal együtt, hogy ne kelljen foglalkoznia egy rettentően mindenben nagyon-nagyon erős fővárossal, ami egy köpésre van tőle. És a turista szempontjából még inkább nagyon közel van, mert ő még nagyobb távolságokban gondolkodik. Gyarmatnak ezen az alapon sokkal nagyobb szerencséje van, mert itt már egy számolhatóbb távolságra vagyunk egy mindenható Pesttől, ami szerintem jobban felhatalmazza meg lehetőségeket, jobban felruház a gyarmatot, ha úgy akar gondolkodni abban, hogy egy körzetnek egy turista szempontból is központja legyen, mint régen volt mondjuk a kereskedelmi központban a gyarmat. A legjobb példa lehet az lenne, hogy mint kereskedőváros évszázadokon át olyan központot tudott maga neve mögött, ami a felvidéket maga köré vonzott, és tudjuk jól, hogy mit jelent ez.
1: Oké, azt írja mondjuk az egyik hozzászóló, itt a Váci főtér problémáját illetően, hogy tyúk vagy a tojás, mire várunk, hogy jöjjenek a turisták, és beindul a kínálat, vagy hogy a csábító kínálat miatt beinduljon a turizmus, és fél legyen a város. Mindenki gazdagodni szeretne, minden rendben is van, de a felvett bérleti díjak nem vonzák a vállalkozót, mert idő kell, még felfuttat egy üzletet, anélkül, hogy a vendégriasztó áron árulná a termékét, és persze befutcsol.
2: Milyen jellegű? Te tudsz hozzávetőlegest mondani egy Balassagyarmaton egy nagyobb területű üzlethelyiség bérleti díja?
3: Hát nézd, én tudok mondani, nem fogok elárulni borzalmasan nagy titkokat ezzel, mert szerintem teljesen egyértelmű. Minél nagyobb a bot, annál kisebb a bérleti díj. mondjuk egy olyan nagyságú bérleti díj, mint amilyenben mi dolgozgatunk, ott azok ilyen 200 ezer volt, már sokkal-sokkal több is.
2: Igen.
3: Hogyne volt. Ott annak a boltnak a bérleti díja most nagyon régóta 200 környékén figyel, de annak volt már 300 ezer, nem tudom mennyi is. Sok-sok évvel ezelőtt.
2: De most ebben a rezsi is benne?
3: Nem, ez a bérleti díj, kristálytisztán. Csak a bérleti díj. Ez így működik. Tehát és minél kisebb a bolt, annál aranytalanul drágább. 100 ezer alatt tulajdonképpen szerintem nem igazán beszél ki. Az biztos, hogy mi a mindenkori önkormányzatnak komoly bevétel, nehéz eltekinteni attól, hogy ezen lefelé csökkentsen, ugyanakkor akár szolgáltatás, akár kereskedelem, a magár kulturális jellegű szolgáltatás, nem tudom már, hogy próbáljam meg körbe rakni ezeket, nyilván borzalmasan függ attól, hogy mennyi a mindenkori költség, a költség, és ez elviszi.
1: Igen, és ugye akkor meg, hogyha itt a Váci példára is kiindulva, ugye, hogy végigmész, akár Balassagyarmaton is, akkor nagyon sok ügyetesség van, egyébként kiadó erő, egyébként beszélgettünk olyan, akkor 80%-a az nem az önkormányzaté. Tehát, hogy végigmész a városon, például a vasudvart, annak semmi köze nincsen a városhoz.
2: Abszolút, igen.
1: És végig, hogyha végigmész, mert talán egyszer volt egy poszt, és akkor le volt fotózva az, hogy mennyi van üresen, és akkor egyszer pont ezzel talán foglalkoztunk, hogy annak nem tudom én, a döntő többsége az nem az önkormányzaté, hanem megvette valaki, ott van üresen, és akkor gyakorlatilag nem csinál vele semmit, csak ott van, mint egy ingatlan is kész ennyi. Tehát, hogy ebben mondjuk nem tud lépni a város. És egyébként a Váci sztorival kapcsolatban is vannak ilyenek, és valaki azt írja, hogy Váci problémája nem a látogatók hiánya, hanem a térség egyik legalacsonyabb turisztikai konverziója, mert hogy a város évente több százezer egynapos turistát vonz, 5000 per év, azt írja, ez közel azonos Esztergomival meg Visegrádéval, viszont rövid időt töltenek itt, nem maradnak éjszakára, és keveset költenek. A fejlődés kulcsérzet nem a forgalom további növelése, hanem a meglévő látogató konvertálása magasabb értékű vendégeké, vagyis olyan élménykínálat, esti program, gasztronómia, bor, zene és szálláskapacitás bővítés, amely arra ösztönzi őket, hogy itt maradjanak a városban.
3: Oké, óriási dologról beszélünk. Az, hogy ez megvalósuljon, és megint kénytelen vagyok behozni az előbb emlegetett párhuzamot, hogy egy Pesttel versenyezni tudó ilyen jellegű gasztró, meg ilyen vendéglátós ellenfele tudjon lenni mondjuk Vác, mondjuk Pestnek, ahhoz olyan elképesztő tőkeinvestíció kell külön-külön, akár a vállalkozók részéről, de egyben is bárki részéről, aki ebben közreműködik, ami nem áll rendelkezésre. És annak a fenntarthatósága meg még nehezebb, mert annak mindig rendelkezésre kell állni, mindig kell lenni. Olyan, mintha azt kérnénk most a Váciaktól például, vagy a Gyarmatiaktól, hogy olyan vállalkozók és olyan befektetők és olyan emberkék töltsék meg ezeket a boltokat, ezeket az üres helyeket, akiknek van már egy rohadt piszkos, mocskosul befutott vállalkozásuk valahol, bárhol, bármi, ami lehetővé teszi, hogy kb. Hobbiból, szabadidő tevékenységként, pusztán jó szívűségből csináljon valamit. De hogy ebben nem fog megélni, az rohadt
2: élet. De akkor fordítsuk vissza mondjuk az igény oldalára. Tehát, hogy én...
3: Az igény magas. Azt várják el...
2: De hogy igen, mi az? Mondjuk egy kávézó volt.
3: Azt válod el, amit már egyszer egy jó helyen már ültél, ahol már ültél Pesten, külföldön,
2: Bécsben,
3: Olaszországban, bárhol. Azt akarod, azt a finom ízűt akarod, a bútorban azt akarod látni, az ember úgy szorgáljon ki, ugyanaz legyen az érzeted.
2: Hadd mondjam, mondjuk ha egy kávézónál maradunk, és én például még mindig nagyon sok helyen futok bele abba, akár a kutakon is, ahol már ugye mindenképpen kéne, ugye én vagyok a nem állati tejtermék párti, és én szinte így mondom, hogy ragaszkodnék hozzá, hogy a mai világban lehessen egy kávézóba úgy beülnöm, hogy tudok kapni nem állati tejterméket a kávémhoz. Egyértelmű.
3: Hát, alapvetés
2: apuka,
3: lenne.
2: Igen, így
3: tudom,
2: van.
3: Ezt aláírom.
2: De mennyire nem, azt is tudom.
3: Ez is igaz.
2: És én például ezt én azt gondolom, hogy nem nagyon tesznek eleget ennek. Például.
1: Akkor is mondjuk egy mandulatej berakva a simoltej mellé.
2: És még egy laktózmentes sincs. Aha. Nagyon sok esetben. Uh-huh. És én ezt például felháborítónak tartom, mert én nem szórakozásból nem iszom állati tejterméket, viszont szeretem a kávét, és naturban nem szeretem, tehát magában nem.
3: Hát hagyd ősd már, legyünk, hogy akarod megírni azt a kávét.
2: Igen, igen. És mondjuk nekem ilyen igényeim lennének, tehát nem lenne annyira nagy igényem, mert egy darálós kávén, lefőzött kávé már szerintem finom tud lenni, csak hogy okay. Lehessenek.
3: Én egy kicsit messzebbre mentem, de én azt gondolom, tehát mert az igények azok, tehát azok nagyon gyorsan itt, az igények nagyon gyorsan megvannak, nem tudja követni az elvárásokat.
2: Lehet, hogy van igazad, igen.
3: Nem tudja követni, és most nem erről beszélek, igen. Hogy nem tud kirakni két fajta tejet. Nem tudja követni azokat az elvárásokat, amikkel most már szinte bármelyik generáció rendelkezik és bír, és elérte őt a mindenféle forrásokból, saját tapasztalat alapján, vagy bármi módon. Ahhoz képest egy vidéken lévő egység, tisztelet a kivételnek biztos van ilyen, folyamatosan a lesajnálás és az összehasonlítás tárgya. Uh-huh. Ebben egészen biztos vagyok.
1: Jó, még van egy-két érdekes hozzászólás a Bácikér és a kapcsolatban, még ezzel azért visszajövünk majd hamarosan.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Mi van a Váci főtéren? Ez volt a kérdés, mikor aztán azért persze elkalandoztunk sofelé, mert hogy a kérdésre nagyon sok választ jött a közösségi oldalon, a Váci élet közösség után, és valaki azt írja még, hogy ahhoz, hogy legyen turista, több dolog is kell, ugye a Váci főteret illetően, olcsó és bőséges parkolási lehetőség. Megfelelően kitáblázva, aztán nullánál sokkal nagyobb rekláma nevezetességeknek, jelenleg kb. Nulla, azt írja még, köztisztaság, csövesmentes vasútállomás és belváros, hajóállomástól, vagy azt is érintő kisvonat, vagy más környezetbarát tömegközlekedés. Azt írja még valaki, hogy nem tudja, hogy általában a Váci vállalkozók mennyire bénák, ő úgy látja, hogy rendkívül széles skálán mozognak, mint általában az országban. Turisták gyakorlatilag nincsenek, tehát körülbelül azt tud túlélni, de bővülni nem, aki meg tud élni a Váci és a közvetlen közeli fogyasztókból.
2: Erről beszéltünk.
3: Saját magát tartja el Vác, mert momentán ez a helyzet így van. Tehát turizmus is egy nagyon érdekes dolog egyéb iránt, mert a turizmus miből áll? Vendéglátásból, kávéból, étteremből, főleg fogyasztásból ilyen értelemben, és néhány képeslap, meg valami helyi üvegcsap, vagy valami ilyesmi, amit megvesz.
1: Igen.
3: Bababam, kész, 1600. Ezek, amiket felírtak oda, hogy, vagy amiket felolvastam, mik az, amikre szükség lenne, itt egy városcseréről beszélünk hirtelen, és egy mindent felölelő totál újraépítés tulajdonképpen, ha jobban belegondolunk. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgot tanácsolnak egyébként ennek a rendbehozatalára itt ezek a kis kommentek. Úgy érzem.
2: Ezt is nem tudom, hogy attól menne több valaki emberke, vagy másféle, vagy több időt töltene ott akkor Vácon valaki?
1: Nem, nekem mindig a hasonlóságja most tényleg összevász, mert Balassagyarmat között, mert az ember azt gondolta, hogy Vác, a Dunakanyar kapuja, ott van a Duna.
3: Én is másképp gondolok rá egyébként.
1: Meg a Börzsön kapuja, nem tudom, értitek, és akkor ilyentől kezdve meg...
3: Város mérete
1: nagyobb is, és mégis valahogy akár mondjuk az agglomerációs közeltség kapcsán, vagy az, hogy mondjuk a Börzsön szívjel, és ilyentől kezdve mondjuk Vácon már nem állsz meg, mert minek vagyok a zöldbe a Börzsönybe, ott is kapok olyan szolgáltatást, mint Vácon, legalább kint vagyok, meg valami történik, és van program. Tehát, hogy szállás.
3: Mondok egy hülyeséget. Mi volt a helyzet akkor Vácnak ezzel a hasonló történetével és látogatottságával, amikor nem volt az elkerülő, amikor nem volt az M2? Mi van, hogyha az is megásta ilyen értelemben Vác látogatottságának? Ami egyébként jó, nyilván.
1: Lehet, hogy van benne.
3: A sírját, vagy a sanszát. Tehát kikerülöd, Ádi, kikerüli mindenki, aki egyébként, és most ugye autós turista...
1: Megállnál mondjuk, hogy
3: egyébként autós turistaként veszik megállnál ezt a történetet, mert megállnál valamiért. Az nem, hogy nem áll meg, hanem nem is lassít, of course, hanem gyakorlatilag már ez megvan neki, hogy már a határt is átugolja. Nem, hogy Vácra bemegy, és most nyilván. Hanem akkor ő már látja, hogy hol fog megállni majd a másik országban, hol, meddig bírja ki. Egy ilyen duma. Figyelj, te meddig bírod? És elhangzik 10 kocsiban, akkor 10 kocsi már nem áll meg.
1: Viszont meg...
3: Lehet, hogy hülyeség.
1: Én még egy ilyet teszek fel, hogy akkor felelő egyébként azon kell túrázni, hogy turizmus.
3: Ja.
2: Nem. Hát a kereskedő szemszögéből valószínű.
3: Nem feltétlenül.
1: Hát, ha van mondjuk, nem tudom, egy 10 darab...
2: Hát pont az a kommentelő azt írta, hogy épp így akkor meg tud élni a helyi emberkékből.
1: Nem azt kéne, hogy vagy valas a gyarmat is, hogy akkor érted, ne várjuk, hogy itt a gyarmati kölcsön. Hát valahogy kezdjük el azzal, hogy akkor a Vácsiak a gyarmatiak vegyék fel añanak vagy ülnek fel a kanapéről, és menjenek ki, és legyenek ott Vácon.
3: És itt van ez, itt van, amit mondtam. A vásárlási szokások, amiket én szoktam mindig szajkózni, ennek a megváltozása nem csak konkrétan arról szól, hogy a fogyasztási cikkek egy-egy szakbolt, meg ilyesmi az oda történő megváltozás és internetes vásárlás, nem. A kulturális dolgok, a gasztró dolgok, az akármicsoda is, mint Pest központú lett. Ha föl
2: akar,
3: ha szórakozni akarsz, ha nézni akarsz, enni akarsz, kóstolni akarsz,
2: időtölni akarsz, igen. Is.
3: Elvisz, szípka. Marad a város lakossága saját magának. Azt akkor ott megint egy nagyon külön kérdésnél állunk, hogy a város mennyire tehetséges a saját lakossága abban a tekintetben, hogy ezt
1: el tudja tartani
3: a saját magát, hogy
1: lesz ez még téma. Jó, de
3: van annyi pénz.
1: Legalább azért ebből visszajött az, hogy akkor azért itt gyarmatú, nem tudják, ez nem egy gyarmat specifikus történet, úgyhogy egyébként egy Vácról beszél.
3: Ó, dehogyis.
1: Úgyhogy ez még szerintem elő fog jönni, és köszönjük egyébként a hozzászólást itt a témafelvetést. Nekünk is jó jött.

0: Búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt, Csanyika. Ennyi.
1: Szuper. Itt a vége, fuss el véle. De semmi baj, mert jönnek a megaslágerek, előtte a hírek, aztán Házi Attilával a Fitbit, sőt, délutánra is van programotok. 16 órától Lombos Marci beszélgetős műsora jelentkezik a budapesti stúdióból. Köszönjük egész heti kitüntető figyelmeteket, találkozunk holnap reggel 6 óra után egy picivel. Vidám vasárnapot mindenkinek, jó idő lesz, használjátok
0: ki. Bizony, irány, szevasztok.
1: Irány a természet, sziasztok, puszi, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Közúti ellenőrzés során bukkantak a rétsági rendőrök egy 38 éves nő autójában, kábítószerre bánkon. Mint kiderült, az illető már hónapok óta a kábítószerkereskedelemből szerzett pénzből tartotta fenn magát, tisztességes munka helyett. A nyomozók a Delta program keretében folytattak ellene eljárást, az ügy azonban most új szakaszába ért. Tavaly szeptember 26-án a rétsági rendőrkapitányság munkatársai bánkon vontak ellenőrzés alá egy autót, amelyet egy 38 éves nagyorosziban élő nő vezetett. A rendőrök átvizsgálták a kocsit, amelyben egy vitaminos dobozba rejtett alufóliapakban 2,6 gram kristályos, droggyanús anyagot találtak, amelyről a helyszíni gyors teszt kimutatta, hogy kábítószert, ketamint tartalmaz. Korábban felhívták a figyelmet, hogy ez az egyik legártalmasabb pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. A nőt letartóztatták és nyomozás indult. A rétsági rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az iratokat megküldte az ügyészségnek. Iskolai étkezési térítési díjak szeptemberben történő emeléséről döntött Vácduka önkormányzata. A közétkeztetésben mintegy 6,5%-os drágulás várható. Makkos László polgármester ismertette, az élelmiszer és munkabér drágulások is indokolják a szerinte nem túlzó javaslat megtételét. Az önkormányzati ülésen elhangzott, tavaly 10%-kal kellett emelni a díjakon, ez ahhoz képest mérsékeltebb változást jelentene. A képviselő testület egyhangulag elfogadta az árváltoztatást. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes program biztosít a győztes osztálynak. Pócs János, a Fidesz KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Több mint 500 munkahelyet szüntet meg, és 3 nem autógyártással foglalkozó üzletágát zárja be a Porsche az Egyesült Államokban bevezetett vámok, illetve a csökkenő profit miatt, írja az Automotive News Europe. A változás a Cellforce nevű akkumulátorok fejlesztésével foglalkozó leányvállalatot, a Cetitec nevű szoftvercéget, illetve a Porsche kerékpáros üzletágát érinti. A cég állásfoglalása szerint a Cellforce-nak nincs hosszú távú perspektívája, míg a Cetitec és a kerékpáros üzletek bezárását a megváltozott piaci környezettel magyarázta a Porsche. A leépítések a cég németországi és horvátországi alkalmazottait érintik.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
6: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
6: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
2: Fitbit.
4: Fitbit.
0: Nagyon szép vasárnapunk van a mikrofonnál, Házi Attila, köszöntök mindenkit, energikusan, vidáman indul ez a nap is. Nagyon jó a hétvége, azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk ezzel is újra. És elégedettek lehetünk azzal is, hogy rengeteg jó sporthír érkezett be már most hozzám, és még van néhány, amire várok a nap során, úgyhogy lesz miről beszélni. Férfi kézilabda, női kézilabda, fogadhajtás, labdarúgás a Pest vármegyei első osztályból és a Nógrád vármegyei első osztályból is többek között erről lesz szó, és ha minden jól megy, akkor délben még kosárlabdával is tudok szolgálni az NB1B piros csoportjából. Na nyissuk meg az órát, már is itt van Rozé és Bruno Mars ismert slágere 2024-ből.

A mikrofonnál Házi Attila. Ha éjszaka buli volt és nehezen indult a nap, akkor szinte szenvedés a főzés, és mindjárt itt az ebédidő. Hát akkor ne keressük a rosszat, vágjunk bele egy egyszerűen és gyorsan elkészíthető fit főételbe. Krémes csirkés tésztát készítünk a spenóttal. 4 adagra mondom a hozzávalókat. 450 g csirkemell, 350 g bármilyen tészta, 120 g bébispenót, 300 ml 10%-os főzőtejszín, 60 g durvára reszelt parmezán, 2 teáskanál dijoni mustár, 3 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál olívaolaj, és a szósz sűrűsége alapján kis mennyiség a tészta főzővízéből kell majd hozzá, illetve ízlés szerint só és bors. És ahogy készül. Először is a tészta. Forrásban lévő sós vízbe teszem, és főzöm az instrukciók alapján. Ha kész, akkor a tészta vizéből egy pohárba félreteszek egy keveset, amit később majd a szósz sűrítésére használok. Utána következik a hús. Kis kockákra vágom, és fűszerezem sóval, borssal, utána melegítek olajat egy mélyebb serpenyőben, és megsütöm a húst. Ha elkészültem vele, félreteszem egy tálba, és jöhet most a szósz. Felvágom apróra a fokhagymát, és gyengéden megsütöm a hússütőt. És ezt felhasznált serpenyőben. Ezt követően hozzáadom a tejszínt, a mustárt és a parmezánt, végül mehet mellé a spenót, a tészta és a hús, és az egészet hagyom, hogy összerottyanjon, majd pedig sózom és borsozom. Ha a szósz túl sűrű, akkor öntök hozzá egy kis főzővizet, és már tálalhatom is. Az intenzívebb ízekért pedig parmezánnal szórom meg a tetejét. Jó étvágyat hozzá!

A mikrofonnál Házi Attila. Május 10-én az árminok és a pálmák ünneplik a névnapjukat. A pálma név magyar eredetű, az ismert növény alapján született ez a keresztnév. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnapon született gyerekek kapták. Az ármin név független, magabiztos, erős egyéniség kialakulását segíti, szeret mozogni, kedveli a sportot, nem hajlandó kompromisszumokra, sem akarata ellenére függő szerepben dolgozni. Elég egyértelmű, egyenes módon fejezi ki magát, állásfoglalása pártatlan. Kedves árminok és pálmák, boldog névnapot kívánok, és mindazokat is köszöntöm, akik május 10-én születtek.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az első négy helyért folyó küzdelemben vesz részt a balassagyarmati BSE Palóc Farkasok csapata a Pestvármegyei másodosztályú férfi kézilabda bajnokságban. Ma délután 6 órakor Érden a Treff sportcsarnokban küzdenek meg majd a 100 halombattával szemben. Nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti szurkolóként és elutazna Érdre, és el is tud utazni, az legyen a csapattal, hiszen minden biztató hang nagyon sokat érhet ma. És ezt kérik a váciak is, ugyanis a Váci FKA a Gyömrővel találkozik a Gyömrő otthonában, az Ignáci Ilona sportcsarnokban. Mind a két mérkőzés ma délután 6 órakor indul.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is megdöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt 11 óra van, jönnek a hírek, utána pedig a folytatásban a legfrissebb horoszkópok is érkeznek, hogy megtudjuk, milyen nap vár ránk.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: 11 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
7: Pócs János, a Fidesz KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljutatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információ hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett tegnap a miniszterelnök Magyar Péter. Az országgyűlés alakuló ülésén Magyar azt mondta, én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Szerinte a Fidesz elvesztette a kapcsolatot az emberekkel, politikusait maga alá gyűrte a hatalom. Magyar Péter úgy véli, nem egyszerűen kormányváltásra szavaztak az emberek, hanem rendszerváltásra. Szerinte a Tisza párt arra kapott a magyar emberektől felhatalmazást, hogy lezárják az évtizedek sodródását és új fejezetet nyissanak Magyarország történelmében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kielégítsük a Szlovák Köztársaság energiaigényeit, mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico szlovák miniszterelnöknek. A két vezető tárgyalásán főként energetikai kérdésekről volt szó. Fico kiemelte azt is, nagy megtiszteltetés számára, hogy a győzelemnapi ünnepségek alkalmából Moszkvában tartózkodhat. Fico volt az egyetlen európai vezető, aki részt vett a moszkvai győzelemnapi ünnepségeken, ugyanakkor a Vöröstéren tartott katonai díszszemlén nem jelent meg. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest, előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát. A Gabi nevű, körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogye templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gabi igennel válaszolt. A robot tiszteletteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába.
2: Időjárás.
7: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
1: Közlekedés.
7: Napközben a Kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
0: 11 óra 3, a mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön Zed és a Make You Say, előtte még Léna, itt a Strip.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a horoszkópok sorát a kossal kezdjük ma is. Sajnos az utóbbi egy-két évben megcsappant az önmagába vetett hite és bizalma, azonban ma végre pozitív visszajelzéseket kaphat önmagával és a tevékenységével kapcsolatban. Bika, izgatott és kissé feszült hangulatban megy a hétvége, valamilyen családi vita fekheti meg a gyomrát, különösen akkor, ha már régóta elhúzódó probléma kerül megint terítékre, leginkább egy idős emberrel kapcsolatban lehetnek érzelmi jellegű gondjai. Ikrek, még szeretett volna várni egy bizonyos döntésével, de a mai napon nem tehet mást, elő kell állni a véleményével, a fogadtatás meglepően jó lehet, és ennek köszönhetően maga is újra erőt nyerhet. Rák, mindig is sokat jelentettek a barátaid, a mai napon még annál is többet, az élete megújulását várná tőlük a szó szoros értelmében, azért ne helyezzen másokra minden nagy súlyt. Oroszlán, ne akarjon bosszút állni a sérelmekért. Lehet, hogy most nagyon bántja, amit egy közeli ismerőse művelt vele, de az is lehet, hogy amit hall róla, annak a fele sem igaz. Szűz, hétvége ide vagy oda, már megint rengeteg a teendő, de hamar látni fogja, hogy képtelenség lenne mindennek a végére érni, de azért ne szúrjon ki magával, nehogy éppen a pihenését és a regenerálódását szolgáló programot mondja le. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak ezen a napon. Egyetlen meg a sláger

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig már is itt van a mérleg horoszkópja. Először még azt hitte, hogy ráír egy bizonyos feladat, talán pont az utolsó pillanatban derült ki, hogy mégsem. Ezért fordulhat elő, hogy a mai napon is munkálkodnia kell. Skorpió. Nem szereti a kötelező köröket, nem macska, hogy kerülgesse a forrókását. Szeret a dolgok közepébe vágni, amivel viszont megsértheti az érzékenyebb lelkületű családtagokat és ismerősöket. Ma viszont tényleg igaza lesz. Nyilas. A lakással, a családdal kapcsolatos céljai hirtelen egészen közel kerülhetnek. Bizonyos akadályok eddig talán hátráltatták a megvalósítást, amik egyszerre csak szinte varázsütésre eltűntek. Ez nem jelenti azt, hogy már ölbetett kézzel kellene üldögélni. Bak. Ha olyas valamibe vág bele, amiben maga sem tud hinni, azzal eleve kudarcra ítélheti a tetteket, ezért csak olyasmivel foglalkozzon, legalábbis most a hétvégén, amit igazán magáénak tud érezni. A vízöntőre ma megpróbálnak ráhúzni olyan felelősséget, ami nem is az övé. Azzal védheti ki ezt, ha eleve elébe megy a dolgoknak, jelentse ki, hogy egy bizonyos kudarcra ítélt ügyben meddig terjed a hatásköre. És végül itt vannak a halak. Általában szeret kockáztatni, ám mostanában sokkal óvatosabb. Jogos az óckodás, de hogyha egy közeli családtagról van szó, akkor félre kell tenni ezeket, persze mindent, csak mértékkel. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Mindenki írja be magának jövő kedre, hogy nem kell otthon reggelizni, mert Balassagyarmat belvárosában ingyen adnak mindent az energiatároló rendszerünk feltöltésére. Ez csak akkor érvényes, ha bringára ülve érkezik a főtérre az, aki így szeretne reggelizni. Kedden 7 és 9 óra között rendezik meg idén a bringás reggelit, amivel az a cél, hogy jutalmazzák azokat, akik így közlekednek. Mert hogy a város nem nagy, jó idő van, miért kellene drága pénzen vett autóban ülni ilyenkor. Kiváló kezdeményezés, környezetbarát és nem utolsó sorban az ember számára is egészséges választás. Na meg ingyen van a reggeli.

0: Holmes.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ébredjen mindenki!
3: Ez egy nagyon furcsa eset.
6: A juhászunkat megölték.
7: Nekünk kell megoldani az ügyet.
8: Mi van ezekkel?
3: Furcsák a gyanúsítottak.
9: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
10: Megvan az indítékunk.
3: És furcsák a nyomozók.
11: Keressetek nyomokat!
12: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
13: Birke. Fel kell öklelni.
14: Muszáj felöklelni.
3: Igen! Birka krimi a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
15: Dél van.
2: Itt a Megafon.
16: A Megafon hírei következnek 2026. május 10-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
16: A Palóc világtalálkozót idén Somoskőújfaluban rendezik meg. A fővédnöki tisztséget a színész Pintrok Csaba vállalta el, közölték a szervezők. A rendezvény célja jóval túlmutat egy hagyományos kulturális programon. Identitást erősít, kapcsolatokat épít, és lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösen ünnepeljék gyökereiket. A szervezők szerint Pintrok Csaba csatlakozása megerősíti, hogy a rendezvény üzenete szélesebb körben is rezonál. A Jászai Mari Díjas színművész szerepvállalása hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen figyeljenek fel a Palóc hagyományokra, a közösségi összefogás erejére és a kulturális örökség megőrzésének fontosságára. Az eseményre előadóként, fellépőként is lehet jelentkezni, egyéni és csoportos formában is várják az akkreditációkat azoktól, akik a Palóc népi kultúrát éltetik. Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják, egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
15: Időjárás.
16: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
2: Közlekedés.
16: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
15: mindig sláger.
2: Fitbit.
17: A mikrofonnál Házi Attila, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Emilióval kezdjük az órát, valamit el kell mondjak még.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az első négy helyért folyó küzdelemben vesz részt a balassagyarmati BSE Palóc Farkasok csapata a Pestvármegyei másodosztályú férfi kézilabda bajnokságban. Ma délután 6 órakor Érden a Treff sportcsarnokban küzdenek meg, majd a 100 halombattával szemben. Nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti szurkolóként és elutazna Érdre, és el is tud utazni, az legyen a csapattal, hiszen minden biztató hang nagyon sokat érhet ma. És ezt kérik a váciak is, ugyanis a Váci FKA a Gyömrővel találkozik a Gyömrő otthonában, az Ignáci Ilona sportcsarnokban. Mind a két mérkőzés ma délután 6 órakor indul.

a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap idegenben játszottak a salgótarjáni kosarasok az NB1B piros csoportjában. A nógrádiak számára a tét az életben maradás volt, és a félidőben 9 ponttal vezettek is a vendégek. A harmadik negyed végére 2 pontra felzárkózott a TF, de a győzelmet a salgótarján szerezte meg végül, úgyhogy jöhet a harmadik, mindent eldöntő ütközet. Jelenleg a párharc állása kiegyenlített 1-1.

0: szabadott.
1: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ébredjen mindenki!
3: Ez egy nagyon furcsa eset.
6: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
7: Mi van ezekkel?
3: Furcsák a gyanúsítottak.
8: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
9: Megvan az indítékunk.
3: És furcsák a nyomozók.
10: Keressetek nyomokat!
11: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
12: Birke.
13: Fel kell öklelni. Muszáj fel öklelni.
3: Igen! Birka krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
14: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
15: Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják. Egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Döntetlennel ért véget a balassagyarmati Balassa SE Abony elleni női kézilabda mérkőzés a Pest vármegyei másodosztályú bajnokságban. A tét a legjobb négy közötti helytállás volt. A gyarmatiak az 56. percig vezettek, majd az Abony egyenlített az 57. percben. Az eredmény itt befagyott, már egyik csapat sem tudott vezetést szerezni. 23-23 lett a vége. Az Orbán Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett tegnap a miniszterelnök Magyar Péter. Az országgyűlés alakuló ülésén Magyar azt mondta, én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Szerinte a Fidesz elvesztette a kapcsolatot az emberekkel, politikusait maga alá gyűrte a hatalom. Magyar Péter úgy véli, nem egyszerűen kormányváltásra szavaztak az emberek, hanem rendszerváltásra. Szerinte a Tisza párt arra kapott a magyar emberektől felhatalmazást, hogy lezárják az évtizedek sodródását és új fejezetet nyissanak Magyarország történelmében. Szombaton reggel barna medve észlelés történt az Akteleki Nemzetpark déli részén, Égerszög település külterületén, egy szórón, közölte a park igazgatósága. Hozzátették, a megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed. A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, például 2025 hasonló időszakában is. Ekkor szintén Égerszög térségében észlelték a mostani hely közelében fogalmaztak. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ. Dél-Koreában bemutatták az első robot szerzetest, előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát. A Gabi nevű, körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogye templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte-e magát a buddhizmusnak, mire Gabi igennel válaszolt. A robot tiszteletteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unravel turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: Időjárás.
15: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
1: Közlekedés.
15: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
16: Fitbit.
0: 4 perccel múlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila, Szigala és Ella Henderson nyitja az órát. Weed.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és közben javában folyik Pest vármegyében a 16 év alattiak másodosztályú labdarúgó bajnokságának rájátszása az A csoport 6. fordulójában, de már itt vannak az első eredmények. Hát a többi az még vagy beesik a műsor során, vagy majd a hírek között fogjuk elmondani, ugyanis éppen most zajlanak ezek az összecsapások. Na hát addig a most tudhatók. Iklad Zebegény 4-1, Focisuli Vác és Isaszeg 7-6, a többit pedig, ahogy mondtam, a GSK Veresegyházát éppen most játsszák, a Fót Vác Deákvár pedig majd 13-án lesz. Annyit viszont érdemes tudni, hogy a Focisuli Vác vezeti a jelenlegi állás szerint 15 ponttal a bajnokságot, bár 15 pontja van a második helyen lévő Vác Deákvárnak is, mindössze a statisztikában a gólkülönbségek döntik el azt, hogy éppen mi történik kettejük között, úgyhogy nagyon nagy összecsapások várhatók még majd a következőkben azért, hogy ki nyeri a 16 év alattiak bajnokságát. Az viszont jól látszik a góllövő lista alapján, hogy a Focisuli Vác az, ami arat tulajdonképpen az első két helyen, ők vannak a legjobbak között. Klacsány Botton szerzett eddig 10 találatot a bajnokság során, és ugyanennyit szerzett Pásztor Balázs Roland is, ők tehát mindketten a Focisuli Vácnak a tagjai. És nincs lemaradva sokkal mellettük az Isaszeg labdarúgója Vasica Péter sem, ő 8 gólt szerzett eddig. Ez tehát a 16 év alattiak Pestvár megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságának rájátszása az A csoport 6. fordulójában. Hamarosan pedig jönnek a legfrissebbek a Nógrádi és a Pestvár megyei első osztályú felnőtt labdarúgó bajnokságból. Előtte még néhány dal. Itt van például Becky Hill és David Guetta, Remember.

opció, ez volt az Ice Boys itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila, és akkor nézzük meg a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 23. fordulójának minden eredményét. Diós Jenő Mohora 0-1, Somos Karancsberény 4-0, Berkenye Salgó Tarjáni SBTC 1-2, Pásztó Szügy 2-0, Vizslás Bátony Terenye 1-1, és Széchény Héhalom 3-3. A bajnokság állása mindezeket követően: első helyen az SBTC van 61 ponttal, második a Pásztó 53 ponttal, harmadik a Karancslapújtő 47 ponttal, és őket még megfoghatja a Bátony Terenye, ami a negyedik helyen áll 45 ponttal. Elég szűk a kettejük közötti különbség, mindössze 2 pont, ez tehát azt jelenti, hogyha a legközelebbi fordulóban a Bátony Terenye nyer, viszont a Karancslapújtő veszít, akkor cserélődik a sorrend, és fellép a Bátony Terenye együttese a harmadik helyre. És az utolsó sorokban is várható még változás, mert hogy a Széchény úgy tűnt, hogy sokáig nem mutat különösebb életjelet, de azóta 7 pontot összegyűjtött. Előtte pedig a Karancsberény van 9 ponttal, tehát még itt is várható változás, mert hogyha kettejüket nézzük, akkor ez is mindössze egy mérkőzésnyi távolság. Ők vannak tehát az utolsó két helyen a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban.

Lost Frequencies és Tom Gregory dala szólt, ez volt a Dive itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A Pestvár megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a mai napon játszanak két mérkőzést, a Dunakeszi Pilist és a Bugyi Biatorbágyot, de rajtuk kívül már a forduló összes találkozóját lebonyolították, mondom már is a friss eredményeket. Aranyszarvas Vác 0-1, Pomáz Felsőpakony 1-1, Vecsés Cegléd 1-0, Csokisport Szentendre 2-4 és Dunavarsány Diósd 5-1, valamint most látom a Perbál Budakalász is itt van már előttünk, 2-2-t játszottak. Hát mindezt követően nézzük a bajnoki táblázatot, a Vecsés áll 69 ponttal az élen, a Dunavarsány a második 64 ponttal, és a Szentendre a harmadik helyen pillanatnyilag 58 ponttal. Ebben a bajnokságban alig ha szólhat már bele a dobogós helyezésekbe a negyedik helyen lévő Pilis csapata. 10 pontra vannak, ugyanis a harmadik helyezettől ők most 48 pontot gyűjtögettek eddig. A hátsó sorban pedig a 16. helyen a Diósd áll 11 ponttal, itt sem várható már különösebb változás, mert hogy az őket megelőző 15. pozícióban lévő Budakalásznak 17 pontja van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ébredjen mindenki!
5: Ez egy nagyon furcsa eset.
7: A juhászunkat megölték.
8: Nekünk kell megoldani az ügyet.
9: Mi van ezekkel?
5: Furcsák a gyanúsítottak.
10: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
11: Megvan az indítékunk.
5: És furcsák a nyomozók.
12: Keressetek nyomokat!
13: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
14: Birke. Fel kell öklelni.
15: Muszáj fel öklelni.
5: Igen! Birka Krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
16: Pócs János, a Fidesz KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Az Orbán Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett tegnap a miniszterelnök Magyar Péter. Az országgyűlés alakuló ülésén Magyar azt mondta, én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Szerinte a Fidesz elvesztette a kapcsolatot az emberekkel, politikusait maga alá gyűrte a hatalom. Magyar Péter úgy véli, nem egyszerűen kormányváltásra szavaztak az emberek, hanem rendszerváltásra. Szerinte a Tisza párt arra kapott a magyar emberektől felhatalmat, hogy lezárják az évtizedek sodródását és új fejezetet nyissanak Magyarország történelmében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kielégítsük a szlovák köztársaság energiaigényeit, mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico szlovák miniszterelnöknek. A két vezető tárgyalásán főként energetikai kérdésekről volt szó. Fico kiemelte azt is, nagy megtiszteltetés számára, hogy a győzelemnapi ünnepségek alkalmából Moszkvában tartózkodhat. Fico volt az egyetlen európai vezető, aki részt vett a moszkvai győzelemnapi ünnepségeken, ugyanakkor a Vöröstéren tartott katonai díszszemlén nem jelent meg. Dél-Koreában bemutatták az első robot szerzetest, előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát. A Gabi nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogye templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gabi igennel válaszolt. A robot tiszteletteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába.
4: Időjárás.
16: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
1: Közlekedés.
16: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
5: Fitbit.
2: Fitbit.
6: 3 perccel 2 után a Megafon mikrofonjánál Házi Attila egy kedvenc dal a 80-as évekből, Loco in Acapulco, The Four Tops.

0: Szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Széchenyi Várkert tegnap különleges programmal várta az odalátogatókat, a helyszín megtelt fogatokkal, gyönyörű paripákkal és lovasport szerelmesekkel. A Szita Lovas Udvar a helyi önkormányzat támogatásával rendezett izgalmas és látványos fogathajtó versenyt a városban. A nap során két fordulóban C és D kategóriás, 1-es és 2-es fogatok mérték össze a tudásukat Széchenyben. A C kategória pontszerző versenyt jelent, az azon induló Nógrád és Heves megyei lovasok is pontszámot kaptak, aminek összesítését követően az első három legtöbb pontot gyűjtő versenyző az országos bajnokságba jut. A D kategória azonban könnyített pályát jelent, amin amatőrök is elindulhatnak. A D kategóriában harmadik lett Szita Dávid, második Tóth Alajos, és az első helyen pedig Kis Sándor végzett. A D kategóriában harmadik helyen ért célba Csintalan Imre, második Hevér Máté, első pedig Nagy András.

Erre már nem fogok emlékezni, ez volt a Well Hello itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Férfi kézilabda bajnokságok híreivel folytatjuk, méghozzá az NB1B-vel, a Salgótarján érintett ebben a kérdésben, nálunk legalábbis. Hát próbálják tartani a pozíciójukat, azt nem tudom mondani, hogy ők még a középmezőnyt erősítenék, ugyanis a 16 csapatos bajnokságban most a 13. helyen állnak, miután már lement 28 mérkőzés, 8 győzelmük, 5 döntetlenük és 15 vesztes mérkőzésük van, 21 ponttal vannak, ráadásul pontkülönbséggel és a rosszabbik pozícióban vannak, tehát a Mezőkövesd is 21 pontot gyűjtött, de ők a 12. helyen állnak jelenleg. Azért a Salgótarján megküzdötte a magáét a tegnap este során, 6 órakor találkoztak otthonukban a PTE Peaccal, és 32-32-es döntetlent értek el, ami hát mindössze azért fontos, mert hogy még ezzel is lehet pontot szerezni, ellenben egy vesztes mérkőzéssel. A bajnokságot jelenleg 48 ponttal a Dabas vezeti, és tőlük ezt már nem is lehet elvenni. A második helyen álló Veszprém 39 pontot gyűjtött, a harmadik Vecsés pedig 38 ponttal áll jelenleg az NB1 B-s bajnokságban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Előttem vannak már a 20 év alatti fiúk harmadosztályú kézilabda bajnokságának, annak is a B csoportos alsóházának legfrissebb mérkőzés eredményei, amiben összesen 4 csapatban vagyunk érdekeltek, a Domony, Veresegyház és a Balassagyarmati Palócfarkasok, valamint a Salgótarjáni SKC az, amely összecsap egymással, hát a legjobb pozíciókért. A mérkőzések eredményeit mondom, hát a balassagyarmatiak számára nem termett babér. Elveszítették a meccset, de ráadásul úgy, hogy ez sima veszteség volt. A mérkőzés során nem tudtak vezető találatot szerezni egyszer sem, de nem lett nagy a gólkülönbség. Veresegyház, BSE Palócfarkasok 34-32. A Salgótarján viszont megalázó vereséget mért a Domonyra. 56-24 lett a vége. Mindezeket követően a tabella. Első helyen áll a Salgótarján 7 ponttal, második a balassagyarmati BSE Palócfarkasok 7 ponttal, és harmadik helyen a Veresegyház 7 ponttal, mindezeket követően pedig jól érezhető, hogy csak a gólkülönbségek döntik el a pozíciók sorsát, és a negyedik pedig a Domony, ami büntető pontjai miatt -3 ponttal áll az utolsó helyen.

0: A mikrofonnál Házi Attila. Május 10-én az árminok és a pálmák ünneplik a névnapjukat. A pálma név magyar eredetű, az ismert növény alapján született ez a keresztnév. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnapon született gyerekek kapták. Az ármin név független, magabiztos, erős egyéniség kialakulását segíti, szeret mozogni, kedveli a sportot, nem hajlandó kompromisszumokra, sem akarata ellenére függő szerepben dolgozni. Elég egyértelmű, egyenes módon fejezi ki magát, állásfoglalása pártatlan. Kedves árminok és pálmák, boldog névnapot kívánok, és mindazokat is köszöntöm, akik május 10-én születtek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Tegnap megalakult az országgyűlés, este pedig bulit rendeztek ez alkalomból a Kossuth téren. A 24.hu információja szerint éjjel 13:30-ig tartott a mulatozás, a téren ovációval üdvözölték Korda György Reptér című snágerét, miközben folyamatosan cserélődött a közönség. A tudósítás szerint drágán szórakoztak azok, akik a téren belül próbáltak italokhoz jutni. Egy utcai árusnál a Commerce dobozos sör 1500 forintba, egy fél literes víz 800 forintba, egy üveg alsó kategóriás pezsgő 3500 forintba került. Kártyával nem lehetett fizetni a rendezvényen. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unravel turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
3: Időjárás.
5: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
2: Közlekedés.
5: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
4: Fitbit.
0: 3:03 után a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. Tegnap csúcsbuli volt Patvarcon a Palócringen, ahol majálist szerveztek. Fellépett többek között a nagy sikerű TNT, a 90-es évek egyik legkedveltebb hazai könnyűzenei csapata. Azok számára, akik nem voltak ott, és azoknak, akik még emlékeznének erre az eseményre, jön a Mézédes, előtte még Jamiroquai, itt a Cloud 9.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Mindenki írja be magának jövő kedre, hogy nem kell otthon reggelizni, mert Balassagyarmat belvárosában ingyen adnak mindent az energiatároló rendszerünk feltöltésére. Ez csak akkor érvényes, ha bringára ülve érkezik a főtérre az, aki így szeretne reggelizni. Kedden 7 és 9 óra között rendezik meg idén a bringás reggelit, amivel az a cél, hogy jutalmazzák azokat, akik így közlekednek. Mert hogy a város nem nagy, jó idő van, miért kellene drága pénzen vett autóban ülni ilyenkor. Kiváló kezdeményezés, környezetbarát és nem utolsó sorban az ember számára is egészséges választás. Na meg ingyen van a reggeli.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Búcsúzunk ettől a nagyon szép nyárias jellegű hétvégétől, és holnap valami teljesen más jön. Változékonyra fordul az idő, a sokak által várt csapadék megérkezik. Hát, hogy milyen intenzitással és hogy pontosan hová, ez még azért nem teljesen biztos. Ám az eső lehűlést is hoz magával, azért nagyon nem kell tartani ettől. A mostanihoz képest mindössze 5 fokos különbséggel 20 fokos csúcsot fogunk mérni napközben. Éjszaka 15 fok várható.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hamarosan 4 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig Lombos Marci veszi át a szót itt a Megafonban, vendégével együtt egészen este 8-ig. Én köszönöm mindenkinek a hétvégi figyelmet a legfrissebb sporthírekkel összefoglalóval. Legközelebb jövő hétvégén szombaton délelőtt 10-re jövök ide a Megafon stúdiójába. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. 2 nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar, Blues Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a

0: Szabadkaszon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
1: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ébredjen mindenki!
2: Ez egy nagyon furcsa eset.
5: A juhászunkat megölték.
6: Nekünk kell megoldani az ügyet.
7: Mi van ezekkel?
2: Furcsák a gyanúsítottak.
8: Én vagyok George Harvey ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
9: Megvan az indítékunk.
2: És furcsák a nyomozók.
10: Keressetek nyomokat!
11: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
12: Birke.
13: Fel kell öklelni.
14: Muszáj fel öklelni.
2: Igen! Birka krimi a mozikban.
15: Reklámot hallottak.
16: 16 óra van.
15: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
17: Közúti ellenőrzés során bukkantak a rétsági rendőrök egy 38 éves nő autójában, kábítószerre bánkon. Mint kiderült, az illető már hónapok óta a kábítószerkereskedelemből szerzett pénzből tartotta fenn magát, tisztességes munka helyett. A nyomozók a Delta program keretében folytattak ellene eljárást, az ügy azonban most új szakaszába ért. Tavaly szeptember 26-án a rétsági rendőrkapitányság munkatársai bánkon vontak ellenőrzés alá egy autót, amelyet egy 38 éves, nagyorosziban élő nő vezet. A rendőrök átvizsgálták a kocsit, amelyben egy vitaminos dobozba rejtett alufóliapakban 2,6 g kristályos, droggyanús anyagot találtak, amelyről a helyszíni gyors teszt kimutatta, hogy kábítószert, ketamint tartalmaz. Korábban felhívták a figyelmet, hogy ez az egyik legártalmasabb pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. A nőt letartóztatták és nyomozás indult, a rétsági rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az iratokat megküldte az ügyészségnek. Iskolai étkezési térítési díjak szeptemberben történő emeléséről döntött Vácduka önkormányzata. A közétkeztetésben mintegy 6,5%-os drágulás várható. Makkos László polgármester ismertette, az élelmiszer és munkabér drágulások is indokolják a szerinte nem túlzó javaslat megtételét. Az önkormányzati ülésen elhangzott, tavaly 10%-kal kellett emelni a díjakon, ez ahhoz képest mérsékeltebb változást jelentene. A képviselő testület egyhangulag elfogadta az árváltoztatást. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmis ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Pócs János, a Fidesz KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Több mint 500 munkahelyet szüntet meg, és három nem autógyártással foglalkozó üzletágát zárja be a Porsche az Egyesült Államokban bevezetett vámok, illetve a csökkenő profit miatt, írja az Automotive News Europe. A változás a Cellforce nevű akkumulátorok fejlesztésével foglalkozó leányvállalatot, a Cetitec nevű szoftvercéget, illetve a Porsche kerékpáros üzletágát érinti. A cég állásfoglalása szerint a Cellforce-nak nincs hosszú távú perspektívája, míg a Cetitec és a kerékpáros üzletág bezárását a megváltozott piaci környezettel magyarázta a Porsche. A leépítések a cég németországi és horvátországi alkalmazottait érintik.
4: Időjárás.
7: Időjárás.
17: Ma még érezhetjük a zavartalan tavaszi időt. Napos, felhős órák váltakozásán kívül csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül várható.
10: Közlekedés.
17: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
18: Szóda. Az jut eszembe, ugye vasárnap délutáni kávézásról, ahogy annak idején a Bajcsi-Zsilinszky utca 10-ben az én drága nagymamámnak, az Eszményi nagymamának a polgári nappaliában ülve jöttek át barátnők, és ilyen kis csészékbe, tudod, iszogatták a kávékat, és akkor még volt szaglásom, úgyhogy ilyen, tudod, így a kávészag így ellepte az egész házat, és közben én így gyerekfejjel a nénikéket, a ráncos nénikéket ilyen áhítattal néztem, hogy de jó lehet, vagy legalábbis ezért milyen jó lehet így, hogy mondjam ezt, így ez a meglett korú, tudod, ez a nyugodt meglett korú embernek lenni. De aztán utána gyorsan kimentem a játszótérre, előkaptam a botomat, és mit tudom én, puskával úgy csináltam, mint a puska lett volna, vagy hirtelen puskával vált a bot, és akkor azt hittem, hogy nem tudom, én vagyok Indiana Jones első gyermeke. Bennem jelentett Zabi gyereke. Ja. Nem, csak így eszembe jutott. Neked van ilyen emléked egyébként?
19: Olyan, én például régen nagyon szerettem azt, amikor ment a rádió még nagypapámnál. És annak mindig volt egy ilyen jellegzetes hangja, és akkor azt mindig bejátszották, nagypapámat cigarettázott, kiült mindig a teraszra, és akkor ez csak egy ilyen életérzés, ami így mindig így megmarad.
18: Ja.
19: Ő ilyen lazán élte az életet, és igazából így mindig ott viccelődött a szomszédokkal.
18: De mondjuk azért te se feszülsz meg. Nagyapától kaptad.
19: Legalábbis így kívülről nem feszülök, de azért nyilván én is szoktam.
18: Hogy belül azért más. Az hogy csinálja, ez egy érdekes téma, hogy csinálja azt az ember, hogy kívülről úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, és közben meg belül megéri a saját harcait. Erről fogunk beszélgetni, vagy erről is fogunk beszélgetni. A mai vendégem elő pedig Cserna Kristóf, aki zenész, úgynevezett singer-songwriter, ami azt jelenti, hogy valaki ül a saját hangszerével, és megírja a dalát, és el is énekli. És nem is, az se kell, hogy ott legyen bárki. És ami egyébként nagyon érdekes dolog, ha én jól tudom, és ki fogsz javítani, hogy te utcazenészként is szoktál működni.
19: Igen. Ugye?
18: Ami szerintem egy irgalmatlan, iszonyú jó műfaj. Belemegyünk? Fogunk előját?
19: Menjünk, igen, először is sziasztok, és üdvözöllek titeket. Alapvetően két éve kezdtem el utcazenélni, és utána vált ez egy ilyen keresleti forrása.
18: Fú, izgi a téma. Ne menjünk most bele. Üdvözlök minden kedves hallgatót, vasárnap délután van, ugye 4 órási hírek után meghalljátok Lombos Marci kellemesen búgó hangját, tudjátok, hogy ez a műsor nem lehet más, mint a szóda, ami hidratál benneteket, hiszen tudom, hogy szombat este kicsikét elintéztétek magatokat, ahogy egyébként mindig, ez a dolga egyébként a szombatnak, hogy az ember kicsikét így bebódulva érezze magát, és hát nyilván ezt követő napon pedig isszuk a nagy vizeket, meg hallgatjuk a szódát. Jobbnál jobb zenék, nagy dumálások Cserna Kristóffal. Fia, van itt előttem egy dal, ami úgy van kérve, hogy ARXX. Azt te ismered? Azt nem tudod, hogy mi ez. Aha. Nem tudom, hogy kell kimondani őket, vagy ARX. Egyébként azt szerintem az egy reális.
19: Zenekar.
18: Aha. A nóta címe meg az, hogy Good Boy. Hát ez a dal nem rólunk fog szólni.

0: ahogy az előző blogban felkonferáltam vendégem Cserna Kristóf, aki énekes gitáros, de azt elárultad még az adás előtt, hogy te egy művészeti gimnáziumba jártál.
1: Igen, én még gimnáziumba a Nemes Nagy Ágnesbe jártam, ahol van drámatagozat, illetve tánctagozat is. És ott kezdtem drámán egy évet, és utána átmentem táncra.
0: Fia, akkor te ilyen deklaráltan művész gyerek vagy. Tehát, hogy eljutott oda a család, hogy jó, akkor a Kristófka művészeti iskolába menjen, és nem a közgazdasági szakgimnázium.
1: Mondhatni, igen, mert több műfajt megpróbáltam, illetve több iskolába jelentkeztem, és aztán valahogy ott fogott meg így a közeg. Uh-huh. Meg az, hogy ott lehetett mezitlámászkálni, és úgy...
0: Téged is ilyenek, hogy ezekre te mozdulsz?
1: Igen.
0: Én úgy választottam magamnak sportot, hogy mezitláb lehessen csinálni. De durva! Mesélj!
1: Első benyomás az volt, bementem felvételire, de ez már utána volt, hogy elmentem egy másik drámasuliba, illetve egy rendes gimnáziumba felvételire, és akkor bementem, és aztán ott így jöttek le így a lépcsőn, mezitláb mindenki, és mondom, fú, nekem ez kell, és akkor még csak benne sem voltam a felvételin. Aztán benn voltam, meg voltak a versek, minden dalok, és akkor utána végül is úgy alakult, hogy akkor engem is beválogattak.
0: Aha.
1: Osztály részének.
0: És ott, hogy a zenén kívül volt másik olyan művészeti ág, amit téged így megfogott?
1: Régebben még rajzoltam, festés az kevésbé, de még azt is csináltam, meg hát ilyen szobrászkodás, ilyesmi, inkább azt mondanám, hogy barkácsolás.
0: Aha. Te most, hogyha mondjuk kapná egy papírt, meg egy
1: ecsetet mondjuk, akkor...
0: Inkább festesz.
1: Festet.
0: Az a tiéd.
1: Hát attól függ, inkább... szóval mondjuk egy papírt, meg egy ceruzát kapnék, akkor lehet, hogy nekiállnék itt. Rajzolni,
0: és közben nem is kell figyelni, és közben összeáll.
1: Igen, meg ez egy ilyen relaxációs tevékenység is.
0: Aha, de durva. És kijöttél a suliból, tudtad, hogy a te pályád az a művészet?
1: Mondhatni, de igazából közben elbizonytalanodtam azért, és volt olyan út, hogy elmentem az egyik gazdasági egyetemre, aztán végül rájöttem, hogy ez nem nekem való, a turisztika szakra.
0: Aha, és hány előadásra kellett beülni, hogy rájöjjön?
1: Hát egy fél évig jártam be körülbelül. Aztán jött egy ilyen külföldi dolog megint, és akkor utána ez...
0: Azt elárulod, hogy mi volt?
1: Ott még Angliában voltam egy 3 hónapos önkénteskedésen. És igazából ott hát ilyen sportinstruktorként dolgoztunk gyerekekkel, és akkor végül is az tartott 3 hónapig, és akkor utána jöttem vissza, és aztán visszakapcsolódott a színház, mert akkor elkezdtünk megint darabot csinálni. Még egy ilyen családi projekt részeként.
0: Szerintem No, most ne érts félre. Egy normális gyerek gimnázium után, ha így belefejel egy projektbe, akkor az mondjuk vagy tanulás, vagy pénzkeresés. De most, ha valami nem, az az önként. Tehát megyek ingyen csinálni valamit.
1: Alapvetően az indítatás ez nem is az volt, hogy most pénz vagy munka, viszont nagyon szerettem volna megcsinálni angolból a C1-es nyelvvizsgát, mert én gimnáziumba kezdtem el úgy igazán tanulni, és valahogy nagyon hajtott, hogy meglegyem. És volt érdekeltségem abban, hogy így másoknak is segítsek, és aztán végül is akkor így összekapcsoltam, hogy akkor Anglia legyen, mert ott lehet angolul beszélni. Így tanultam, és meg így segítettem is.
0: Aztán mennyire korán vetted észre, hogy téged az ilyen kézzelfogható dolgok helyett, vagy hogy így a nagyon realitás...
1: Materiális, igen.
0: Hogy mondtad, mi a szó?
1: Materiális.
0: Ja,
1: dolgok, okay. Hogy nem is úgy érdekelnek, igen.
0: Hanem így a mögötte lévő lélek. Egyébként azt képzeld el, hogy nem tudom, mennyire vagy ezzel képbe, de hogy tulajdonképpen a fizika lement olyan mélyre, ez a kvantumfizika, hogy ami a művész embereket érdekli, ez a lélek, meg a részecskék közötti információ, ez tulajdonképpen ez csúszik össze, vagy ez tulajdonképpen ugyanaz, hogy tulajdonképpen fizikálisan, tehát most már a fizika kimutatja azt, amit te keresel. Tehát, amit a művész emberek keresnek a dolgok létezésében...
1: Hogy ez már nem olyan megfoghatatlan.
0: Hogy ez nem megfoghatatlan, aha. Hogy azt mondja, ahogy a részecskék közötti űr, ugye kb. Mondjuk 2 atom között olyan távolság van, mint a bolygók. Csak kicsibe. És hogy az az űr, az tele van információval.
1: Hogy már ezt tapasztalhatok.
0: Igen, hogy ezt tudják mérni. Na mindegy, hogy visszatérve, hogy ez mikor derült ki számodra, hogy mondjuk az, hogy pisztoly, meg bicikli, ahelyett sokkal jobban érdekel téged az, hogy ebben a szituban, hogy cowboy, meg lovaglás, mondjuk a bicikli helyett. Mert mi úgy csináltuk, hogy úgy bringáztunk gyerekkorunkban, hogy azt éreztük, hogy mi vagyunk a kábolyok is.
1: Szerintem gyerekként alapvetően mindenki rendőr vagy tűzoltó vagy mentős akar lenni. Mentős talán kevésbé, de rendőr meg tűzoltó, aha, ez a kettő. Aztán úgy, amikor úgy bekapcsolódik mondjuk egy csoportba az ember, akkor látja azt, hogy hogy viszonyul másokhoz. És hogy mondjuk úgy ott kiderült, hogy mondjuk én humorosabb fajta vagyok, vagy jobban szeretem magam megmutatni. És akkor így szépen lassan realizáltam. Aztán elkezdtem hangszeren tanulni, akkor még általánosban megcsináltunk ilyen improvizációs előadásokat.
0: Ez iszonyú hasznos.
1: És igazából ez utána így beépült.
0: Emlékszel, van ilyen gyerekkori élményed, ilyen nagyon erős, ahol egyszer csak így felfogod, hogy téged néznek, te vagy középen, te szerepelsz. És ez mondjuk még akár neked is egy picit váratlan.
1: Még negyedikben csináltunk egy Pletyka című előadást, amiben...
0: Kristófka 10 éves.
1: Körülbelül igen, 10 éves azt hiszem, és akkor ott igazából csak egy csirkét játszottam, de lényeg az, hogy azt nagyon jól megcsináltam, és azon úgy nagyon nevettek, meg tetszett az embereknek, és igazából az első meghatározó élménye, amikor úgy rájöttem, hogy szeretem így megmutatni magam színpadon, meg másokat szórakoztatni.
0: Az, hogy a szülők ezt mikor veszik komolyan, arra van emléked?
1: Szerintem pont onnantól körülbelül.
0: Aha, de durva. Ők mivel foglalkoznak?
1: Ők is színházban dolgoznak. Aha. Mert a színházi tevékenységgel.
0: Még az első blogban bekezdtünk, azt mondtad, hogy ugye nagyfater lazaságáról volt szó, és hogy én egyből reagáltam, hogy azért te se feszülsz meg, és akkor mondod erre, hogy legalábbis kívülről úgy látszik, miközben bent meg nyilván folynak csaták. És hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, mert hogy egyébként én is olyan típusú ember vagyok, a boxedzések végén a nyújtásokat én végzek. Én szoktam csinálni, tehát én vezetem. És hogy annyian szokták mondani, hogy de jó neked, hogy olyan nyugodt ember vagy, hogy te biztos nem veszekszel, meg hogy így mindig béke van bent. Nyilván, amikor nyújtunk, akkor pont ezt csinálom. Tehát, hogy békét teremtek az emberek belső életében. És hogy igazából engem ez a kérdés érdekel, hogy szerinted az mitől van, hogy valaki kívülről ilyen halállaza.
1: És tevékenységtől is függ, mert most, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk vegyük példának Buddhát, ő például nagyon nyugodt ember volt, meg bölcseleteket mondott, tanított, de hogyha megnéznénk azt, hogy őt mondjuk egy városi környezetbe beraknánk, és ugyanúgy kéne működnie, mint ahogy mások működnek, akkor lehet, hogy ez már ugyanúgy nem lenne meg. Szóval nagyon függ attól, hogy milyen környezetbe megy az ember, és hogy ezt ki tudja hozni magából.
0: Vagy hogy milyen utat választ.
1: Igen.
0: Érted, hogy az van, hogy ő ott áll egy elágazásban, az egyik egy nagyvárosi zsibongólét, anyagiak, mindenki megy a pénz után, és ott egyébként tényleg lehet is keresni, vagy az, hogy ki lehet menni az erdőbe, és ott nyugalom van még rajtam kívül három remetet, tehát tudok társasági életet is élni, meg van az az út, hogy tök egyedül vagyok, de mégiscsak van egy belső választás. Érted? Tehát, hogy ott
1: van, de hogy
0: ott az elágazásban tök sokan vannak, és hogy igazából nem mindenki választja azt, amit te érted, a csendesebb utat.
1: Mondjuk lehet, hogy ez már egy bonyolultabb kérdéskör, hogy akkor hogy jutunk el odáig, hogy mit döntünk, szóval hogy honnan ered ez, hogy a döntés miben mutatkozik meg. Tehát, hogy akkor mondjuk a család, az ismerősök, mindenki, és akkor nyilván mondjuk elér egy adott útszakaszhoz az ember, akkor nyilván nem mindenki ugyanazt fogja dönteni. De amire ki akartam lyukadni, igen, az, hogy a környezet is lényeg, meg hogy éljük meg, ami a fő kérdés.
0: Aha.
1: Szerintem, főleg amúgy művész embereknél általában, nem akarok általánosítani, de hogy sokszor van az, hogy inkább leírok én is például egy szöveget, mint sem az, hogy mondjuk kitomboljam magamat, de közben amúgy meg addig meg nagyon rosszul érzem magam, amíg nincs meg ez a szöveg, meg aha, sírnék bármit, de hogyha nem tudok sírni, akkor meg csak szimplán kiírom.
0: És abba gondolj bele, hogy van egy csomó ember, aki meg nem írja ki, nem sportolja ki, nem dolgozza ki, nem megy el relaxálni, érted? Tehát, hogy azt a feszültséget, azt egyébként ott hordozza magába, és így szólja szét.
1: Igen, meg lehet, hogy mondjuk az egy másik dologba mutatkozik meg, hogy mondjuk valakivel bunkó, lehet, hogy mondjuk nem kiabál, meg ilyenek, de attól függetlenül a feszültséget azt viszi tovább, szerintem.
0: És még akár generális.
1: Igen, újabbat. Generálni, és hogy azt kell megtalálni, hogy ezt hogy tudjuk levezetni.
0: Hát azt kell megtalálni, hogyha egyáltalán tudod, hogy van lehetőséged választani. Mert hogy szerintem sok olyan ember van, aki azért nem, hogy azért van benne ebbe a spirálba, mert nem tudja, hogy ebből ki lehet lépni.
1: Igen, az meg már egy másik kérdéskör, hogy akkor ez kinek a felelőssége, vagyis hogy nyilván, hogyha valamiről nem tudunk, akkor azt nem is tudjuk megoldani.
0: A felelősséggel kapcsolatban, hogy
1: akár mondjuk tanítás arra? Szinten, hogy mondjuk például egy vidéki embernek kevesebb információja van egy adott dologról, most legyen ez politika, tanulás, bármi, és nyilván, hogyha a környezete ad rá teret, meg tudást, információt, akkor ő is tovább tud haladni ezekbe a dolgokba.
0: Aha. De közben meg érted, a világ bármelyik táján most már Indiában is ugyanazok a weboldalak, meg érted, hogy ugyanúgy meg tudná hallgatni mondjuk a bécsi filharmonikusok Carnegie Hall-os koncertjét 1:20, és Schubert épp legnyugodtabb dalait játsszák. Érted? Tehát, hogy információ most már eljut minden.
1: Információ van, csak nyilván az, hogy mit kezdünk vele. Szóval mondjuk ugyanazt a matek feladat le tudjuk rakni kétféle emberhez, és hogyha nincs meg az az információ, hogy mondjuk az algebrát hogy kell megoldani, akkor ő lehet, hogy nem fogja tudni. Bár ez már az, amikor már tényleg nem tudja megoldani. És van az, hogy mondjuk egy adott dologgal mit kezd az ember, szóval mondjuk rá van bízva a kreativitására. Akár mondjuk egy hangszernél, mondjuk nálunk, hogyha már azt nézzük, akkor mondjuk lehet, hogy van egy zongora, de az a kérdés, hogy bennünk mi van, és hogy mit tudunk vele kezdeni, mit tudunk kihozni belőle.
0: És mi van akkor, amikor az ember elkezdi ezeket a hangszereket úgy használni, és ez már a következő blokkra hagyom, hogy elkezdi úgy használni a hangszerét, hogy sokkal ügyesebben játszik a hangszeren, mint amilyen ügyes az életben. Most ez csak így tökre eszembe jutott. Hogy amikor annyi időt fetszol az ember a művészetébe, hogy elveszíti a hétköznapi talajon a járás képességét.
1: Egyébként ez érdekes.
0: Figyelj, mi lenne, hogyha ezzel jönnék vissza? Szerintem ez egy izgicuc. Most ismét zenét fogunk hallgatni, konferálok hozzá egyet, és nagyon ígérem, hogy most nagyon szépen fogok konferálni. Dániel Figergő. Tudod ki a Dániel Figergő?
1: Persze.
0: Az neked világod, nem?
1: Most lesz azt hiszem ilyen parkos koncertje talán már.
0: Mamma Mia című dal következik.

0: Cserna Kristóffal folytatjuk a beszélgetésünket, és remélem, hogy jól érzitek magatokat még így a zenék közben is. Mi itt filozofálgatunk, hogy ott, amikor a művészember annyira művészemberré válik, hogy elveszíti a talajt. De ez csak így tényleg eszembe jutott, filozofálgatás. Aztán rátérünk a karrierre, meg minden.
1: Sok olyan emberrel találkoztam egyébként, legalábbis arányában, aki mondjuk a való életbe vagy a hétköznapi életbe inkább visszahúzódó, és a zenébe tudja megmutatni magát. Egyébként szerintem ez úgy egy csomó embernél része is, hogy azért választják a művészetet, mert hogy ugye a hétköznapokban olyan szürke életet tudnának csak élni, és akkor így megpróbálják.
0: Hogy kimenekülnek.
1: Kimenekülnek, vagy belemenekülnek, attól függ, hogy mennyire pozitívan nézzük, vagy negatívan a dolgot, de hogy inkább egy utat találnak arra, hogy...
0: Ja, értem, hogy miért mondod, hogy kimenekülnek, és a bele...
1: Igen.
0: Hogy más a motiváció. Az egyik az, hogy ne kelljen ott lenni, a másik meg azért, hogy
1: a másikban jó. Ott, igen, ott
0: hogy
1: jó.
0: A másikban jó. Ja, igen, de közben meg az van, hogy bármennyire is jó dolog olyan ajtókat rajzolni a világra, amik nincsenek ott, és kinyitva ezt az ajtót, olyan szobákat találni, amik egyébként nincsenek ott, csak fantáziában léteznek, de közben meg tök jó, hogyha az ember így a világban megtalálja magát. Hogy egyébként ti például ott a suliban tanultatok ilyet? Tehát, hogy a reális dolgokban segítettek benneteket?
1: Önismeret szinten?
0: Aha. Vagy úgy bármilyen?
1: Viszonylag. Hát igazából maga az, hogy táncoltunk például, megcsináltunk ilyen színészi játékokat, azok segítettek. De nem mondanám, hogy konkrétan arra mentünk rá. Inkább az, hogy ez is része. De egyébként meg az, hogy most önismeret, annyi zenész van, aki, hogyha megnézünk ilyen nagy példaképeket, akik nem oldották meg a saját problémáikat.
0: Kik nagy példaképek?
1: Hát például
0: John Lennonnak nem sikerült megoldani.
1: Igen, John Lennonnak nem például, vagy akár mondjuk Michael Jackson, neki is azért egy nagy karrierje volt, de közben meg a magánélete az meg annyira nem volt helyén. Legalábbis az alapján, amiket így olvastam, vagy mondjuk dokumentumfilmben volt.
0: És egyébként te például látod azt az utat, mondjuk lesz egy ilyen rovatunk, hogy merre tovább, de hogy te így keresed a valóság dolgaihoz való kapcsolódást?
1: Alapvetően én nagyon szeretek álmodozni, meg így ellenni a gondolataimba, és próbálom inkább az én világomat összeegyeztetni a másik világgal, mint sem csak a másik világba beilleszkedni.
0: Aha. Tehát van erre törekvés.
1: Van.
0: És akkor most szerintem térjünk rá a zenész karrierre. Azt mondtad, hogy visszajöttél Angliából, ugye gimi után, és tulajdonképpen így ott így megtaláltad magad a zenében. Hogy elmeséled ennek az útját, így az első komoly döntések ebben a témakörben, hogy mész ki az utcára muzsikálni?
1: Én még régebben sokat zenéltem, akkor például nagyon ilyen blues meg jazz irányba mentem, és aztán volt egy kis sérülésem, ami 3 évig gyakorlatilag ellehetetlenített attól, hogy zenéljek.
0: Hogy gitároz.
1: Hogy gitározzak, igen. És akkor igazából még az énekről szó se volt. És utána táncoltam, akkor az ment a gimi végéig, illetve még Szakály Györgyhöz jártam egy fél évet, talán meg benne voltam egy ilyen táncos projektben, és akkor utána én abból kiszálltam. És utána csak így megint akkor keresgéltem, elmentem turisztikára, aztán Anglia önkéntesség, aztán vissza, és végül úgy kötöttem ki, hogy elmentem a Kőbányai Zenestúdióba, de közben akkor felvettem egy táncos munkát megint.
0: És abba hagytad a Kőbányait?
1: Abba hagytam a Kőbányait, közben kimentem Németországba, illetve Ausztriába egy 3 hónapos turnéra, ott minden egyes nap volt előadásunk, és akkor már ott realizáltam, hogy attól függetlenül az éneklés az fontos számomra, és inkább próbálom megtalálni majd abba az utat. De valahogy akkor ott abban az iskolában nem találtam így a helyemet.
0: Aha.
1: De közben már elkezdtem dalokat írni, zenéket, és akkor jött az utcazene, aztán megnyertem 2-szer a Budai Utcazene Fesztivált, és igazából az adott löketet, mert akkor ott a Hangácsi Mártonékkal tudtunk csinálni egy stúdiófelvételt.
0: Volt vendégünk a Marci, volt már itt.
1: Igen, és akkor ők adtak egy lehetőséget így a nyeremény kapcsán, hogy akkor felvegyünk dalokat, illetve egy dalt felvettünk, és akkor onnantól kezdve kezdtem el dalokat írni, úgy komolyabban.
0: És az, hogy te egyedül vagy, az... az egy ilyen állandó dolog, vagy én amikor láttalak, egyébként pont volt melletted valaki, aki hegedült, de hogy alapvetően ugye Cserna Kristóf néven jelensz meg, tehát hogy te egy ilyen hangszóló típusú ember vagy, tehát hogy egy ilyen szabadúszó, aki így azért, hogyha az kezdeti éveket nézzük, azért van egy ilyen nagy önkeresés, ahol és jössz-mész a világban, ami szerintem így tök rendben van. Vagy inkább mondjuk egy Luke Skywalker, aki meg tudja, hogy nagy gyerekek, ez az én csapatom.
1: Nagyon nehezen tudok beilleszkedni általában.
0: Ne hülyeskedj már!
1: Nagyon azt mondanám, hogy tudok extrovertált lenni, meg barátságos is, viszont hogyha van egy dolog, amiben még keresgélem az utam, hogy ez most tényleg az enyém, mondjuk akár egy kőbányai zenestúdió, hogyha nem találom meg magában a dologban a helyemet, akkor nem tudok annyira kapcsolódni az emberekkel se. És a zenekarra azt mondanám, hogy ez része, hogy még nincs zenekarom, másrészt meg mivel állandóan utazok, meg megyek ide-oda, most szeptember óta szerintem egy helyen két hétnél többet nem voltam, ezért úgy nehéz összerakni egy projektet egyelőre, de nyilván rajta vagyok, meg most ebbe az évbe indultak be jobban a dolgok, meg már van több olyan munka, ami zenével kapcsolatos.
0: És mondja, egy rettetes profán kérdés, hogy egyébként így szülők, így hogy élik meg hozzátartozók, hogy élik meg, hogy Kristóf nem tud a fenekén megmaradni?
1: Igazából ők már úgy elfogadták, mert én 14 évesen eljöttem otthonról, mert nővérem beköltözött a városba, és akkor ennek kapcsán így adott volt, hogy én is bemegyek.
0: Ti hol valósiak vagytok?
1: Hűvös vagy a Solymár határa. Nem mondanám azt, hogy a Nyomornegyed nyilván messze van, és igazából ez volt a motiváció, vagy az indítatás, hogy tovább menjünk. És onnantól kezdve igazából én mindig el voltam máshol.
0: Ja, hogy ilyen belvárosi zsizsgés kellett.
1: Igen, aztán meg ugye a külföld is, szóval mindig volt valami.
0: Aha. Így a legnagyobb sikered, amiben így azt érezted, hogy fú, én most helyemen vagyok, azt el tudod mondani?
1: Igazából az érettségig például jó élmények voltak, utána megcsinálni a nyelvvizsgát is, mert az adott egy olyan löketet, hogy tényleg meg tudom csinálni, pedig én voltam akkor a legrosszabb angolos előtte. Uh-huh. És valahogy úgy azt éreztem, hogy abban ki tudok teljesedni, meg el is kezdtem tanítani. Zenébe pedig igazából az utcazene, meg az, hogy mondjuk egy adott összeget már meg tudtam keresni simán, egy nagyobb összeget, meg az, hogy mondjuk ilyen kisebb, ilyen budai utcazene fesztivál hasonlókat így megnyertem, az segített.
0: Azt mondom, lehet tudni egyébként, hogy mondjuk így kimegy az ember az utcára, és jól muzsikál, hogy mondjuk így csak kb. Így tolik, hogy milyen pénzeket lehet csinálni?
1: Hát lehet, egy átlag bér felett itt meg lehet keresni, hogyha jól csinálja az ember, de pontos számokat így nem tudok, mert ez nagyon...
0: És ez egyébként napi szintű
1: kint? Napi szintű is, igen, persze nyilván nem feltétlenül ajánlom mindenkinek, mert nem egy olyan élet, ami mindenkinek való.
0: Aha. Ja, biztos,
1: körülményes.
0: Hogy nem. Biztos, hogy nem. Meg hát érted, az egy iszonyú nehéz formátum. 2026-ban az ember fölvesz otthon egy dalt, jön a melodizer, tudod, szépen ki lehet húzni a hangokat, rárak a képre egy jó filtert, ízlél még, tudod, hogy ott meg ott vagy húsvér ember. És sietnek melletted el, és oda se néznek. Meg aztán valaki megáll, érted? De olyan, hogy mondjuk valaki, nem tudom, egy másfélas koncertként kezeli a te éppen 90 percig tartó
1: session-t, mondjuk így, vagy igen. Hát hogy nyilván olyan nincsen, szóval olyat már tapasztaltam, hogy valaki ott maradt egy óráig, és nézte, de nyilván nem azt kell elvárni. Itt az a fantasztikus ebben az egészben, hogy nekünk kell megteremteni utcazenészeknek azt, hogy megálljanak az emberek. És lehet, hogy ez egy jó dal, de lehet az is, hogy egy közepes dal, viszont úgy adja elő az ember, vagy hogy valamivel fel tudja hívni a figyelmet, és ez ebben a nehéz, meg a kihívás.
0: Tehát úgy gyúrod, ahogy akarod a dalokat.
1: Igen.
0: Ja. Nehéz dolgod van? Mondjuk egy átlag korodbelihez képest?
1: Hát ez relatív. Azt mondanám, nyilván mindenkinek a saját neheze a legnehezebb. És úgy viszonyítja a dolgokat, de szerintem, hogyha nem kezdünk másokhoz hasonulni, illetve nem kezdjük el magunkat hasonlítani másokhoz, akkor meglátjuk azt, hogy lehet, hogy annyira nem nehéz, hanem inkább arra koncentrálunk, ami előttünk van feladatra, vagy arra kihívásra, és nem úgy tekintünk egy rossz dologra, bármilyen szintű legyen is, hogy ez most egy sorscsapás, hanem hogy mit lehet ebből tanulni.
0: Aha, vagy hogy épp mi a feladat most, most ebben meg kell oldani. De ez egyébként szerintem mindenre és mindenkire érvényes.
1: Igen.
0: Ja, izgi. A következő dal pedig Nyári Kálmán és Curtis következő, vagy közös dala, ez a Néhány év után.

0: Hírek előtt visszajöttünk, és tényleg csak egy pár percre. Engem olyan ritka az, hogy ilyen fiatal vendégem van, hogy, és tökre érdekel a kérdés, hogy szerinted egy mai 20 éves eleje, most érettségizett, mennyire van nehéz dolga a világgal, hogy mi az, ami mik azok a dolgok, amikkel küzdeni kell, milyen szörnyetegek állnak ott velünk szembe, illetve milyen lélekállataink vannak mindehhez.
1: Amit én tapasztalok így a kortársakon, nyilván mivel voltam egy csomó közegben, nagyon sokféle emberrel találkoztam, az, hogy nagyon sokféle dolog van, és egyszerűen nem tudják, vagy nem tudjuk azt kezelni, úgy az ember maga azt, hogy ennyi lehetősége van, és ebbe úgy nagyon
0: sok a lehetőség.
1: Bele lehet csúszni. Igen, mert ugye régen az volt, hogy amíg mondjuk a Magdi néni bement a varrodába, és ott dolgozott egész álló nap, mondjuk hétköznap, aztán hétvégén volt egy szünete, most ahhoz képest az van, hogy akkor mondjuk a modern Magdi néni dolgozna a varrodában, aztán a boltban, közben még zenét írna, aztán még színházat is akarna csinálni, meg akkor jár pszichológiára, mert az is kell.
0: És de hogyha gyűjt, akkor egy repülő, 6000 fontos repülőjeggyel ki tud menni Angliába, és új életet tud kezdeni.
1: Igen, és akkor még az is. Szóval, hogy nagyon-nagyon el lehet ebbe csúszni. Van egy szépsége is egyébként, mert legalább kipróbálunk dolgokat, amit mondjuk régen nem próbáltak ki, hanem mondjuk beleültek egy adott dologba, lehet, hogy nem élvezték, viszont végigcsinálták. Azt mondjuk most meg tudja úgy csinálni az ember, hogy kipróbál mondjuk négyféle dolgot, és abból választ ki egyet.
0: És ráadásul régen nem is volt feltétlenül családi támogatás hozzá. Tehát, hogy ez az egész, az, hogy te szerencsét próbálsz valahol, az olyan idegennek tűnt.
1: Ja, nem, itt, annyira nem volt a családi támogatás az most sincs ilyen szempontból. Aha. Szóval mondjuk ugye az egyetemi dolgok azok nem kerültek pénzbe, mert még 25 év alatt ez megvolt. Anglia pedig szintén az, hogy kimegyünk önkénteskedés, úgyhogy igazából én már egy jó ideje megteremtem magamnak, még nem is szeretek.
0: Ugye nem is így gondolom, hanem az erkölcsi támogatás.
1: Az erkölcs, tehát, igen, nem volt mögötte az, hogy akkor persze menj fiam, csinálj, amit akarsz, aztán majd lesz valahogy, hanem akkor ott be kellett tagozódni.
0: Érted, és valószínűleg helyben fogsz munkát találni, és pontosan tudom, hogy a bútor gyárban ott mindig van felvétel.
1: Egyébként érted? Költöztetőként is dolgoztam még egy darabig.
0: Én is, nekem is volt egy ilyen időszak. Azt itt Magyarországon?
1: Igen, Magyarországon, hát egy másfél év körülbelül, hát, ja. Talán már kettő is. Ja.
0: Te is voltam minden, csak akasztott ebben.
1: Igen.
0: Figyelj, meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk vissza.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felroppan a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken beroppan a fesztivál a Krokodil koncertjével. Aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar, Blues Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ébredjen mindenki!
6: Ez egy nagyon furcsa eset.
8: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
9: Mi van

0: furcsák a gyanúsítottak.
1: Én vagyok George Hardy ügyvédje, volna itt 30 millió dollár.
2: Megvan az indítékunk.
0: És furcsák a nyomozók.
3: Keressetek nyomokat!
4: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
5: Birka.
6: Fel kell öklelni! Muszáj fel öklelni! Igen!
0: Birka krimi a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: A Palóc világtalálkozót idén Somoskőújfaluban rendezik meg. A fővédnöki tisztséget a színész Pintrok Csaba vállalta el, közölték a szervezők. A rendezvény célja jóval túlmutat egy hagyományos kulturális programon. Identitást erősít, kapcsolatokat épít, és lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösen ünnepeljék gyökereiket. A szervezők szerint Pintrok Csaba csatlakozása megerősíti, hogy a rendezvény üzenete szélesebb körben is rezonál. A Jászai Mari Dior színművész szerepvállalása hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen figyeljenek fel a Palóc hagyományokra, a közösségi összefogás erejére és a kulturális örökség megőrzésének fontosságára. Az eseményre előadóként, fellépőként is lehet jelentkezni, egyéni és csoportos formában is várják az akkreditációkat azoktól, akik a Palóc népi kultúrát éltetik. Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják. Egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az unió szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
7: Közlekedés.
9: Napközben a kettes úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
10: Szóda. Elindul a második óránk, ez itt a Szóda, vendégem Cserna Kristóf, singer, songwriter, vagyis énekes, előadó és egyben dalszerző is. Zenehallgatása, hogy állsz? Szoktál?
11: Magamtól keveset, most például van a K-pop Demon Hunters című film, aminek kijött a Golden című száma, ami hatalmasat ment, óriási.
10: Hetekig volt a Billboard lista jelen.
11: Igen, ott például azt nagyon szerettem hallgatni, és van egy ilyen kattanás, hogy ha mondjuk valami megtetszik, akkor azt hallgatom legalább 30-szor, 40-szer, néha kianalizálom. Meg főleg szeretem, hogyha van egy ilyen sztoria, mert hogy ott ugye az is volt, hogy aki írta, ő már egy ideje próbálkozott előadói karrierrel, aztán ott nem futott be, és utána végül is annyi elutasítás után, hogy már így majdnem elkedvetlenedett a zenéléstől, befutott ezzel a dallal.
10: Ez milyen kemény, egyébként nagyon sok ilyen van. tök durva, hogy, hogy akár egy, most csak így mondom a maiakat, hogy egy Ray, ő egy énekesnő, hogy mondod ezt itt Magyarországon is rengetegen vannak, akik ilyen izé, hogy na még az utolsó esély, és az üt be. Ez nagyon durva. Régieket? Régi zenéket?
11: Ray Charles-t hallgattam régebben. Meg igazából mindent, amit még apáik hallgattak. Ray Charles-tól kezdve mondjuk volt még Bonamassa is, még a fiatalkor
10: is. Azt is, de szeretem.
11: Zenéje.
10: De az újak is nagyon jók.
11: Igen. Főleg a Greek Theater-ös kiadás.
10: Szóval, hogy vannak régebbi zenék, és meg újak is.
11: Igen, éppen attól függ, hogy mit szeretnék írni, mert próbálok tudatosan inspirálódni. Uh-huh. Milyen műfajban van a zene, milyen ritmusokat használnak.
10: Aha. Na mindezt azért kérdeztem, mert ma ugye május 10-e van, és ebben az órában azt fogjuk játszani, hogy megnézzük, hogy a mai naphoz képest milyen dalok szerepeltek a Billboardista élén 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt, és aztán a végén azt is megnézzük, hogy hogy áll a mai Billboard top 10. Esetleg van-e bármilyen tipped azzal kapcsolatban, hogy most a 2026 május 10-ei Billboardon és a top 10-ben, hogy akár előadó, akár egy dal, akár műfaj.
11: Szerintem a Weeknd még benne lehet, de ő azért mondjuk inkább egy pár éve volt főleg. Most aki nagyobbat megy, például a Bad Bunny, ő szerintem tuti benne lesz. Gondolom benne van, talán még Ed Sheeran, de ő már csak inkább a végén. Taylor Swift biztos, hogy benne van.
10: Most egy top 10-et nézünk.
11: Igen, ki van még? Dua Lipa, ő talán most kiebb esett ebből a körből.
10: Oké. Okay. Ezek a tippek.
11: Ezek.
10: Jó, hát meg fogjuk látni, és hogyha jó, akkor meg gratulálok, mert nincs ajándék. Addig meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül. Miles Smith és a Stargazing című nóta következik.

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: A két szám, amit írunk, 1976. május 10-e, vagyis a mai naphoz képest 50 évvel ezelőtt. Ez a nóta szerepelt a Billboard lista élén, és azért azt, azon kívül, hogy ez egy lista, azért elmondanám, hogy ugye általában a lista élén lévő dalok a rádióban is sokat szólnak, ami azt jelenti, hogy eljut az emberekhez, hogy kb. Ez ilyen szellemi táplálékot ad ahhoz, hogy az ember éppen ás, autót vezet, áll a pénztárban, vagy éppen árut tölt fel. A diákok meg, nem tudom, erre buliznak. És akkor mutatom magát a nótát. We're talking about the big time.

0: Fia, bármire emlékeztetesz téged? Aztán nem ismered, ugye nem?
1: Még ilyen visszajövőben feelingje van egy kicsit.
0: Várja, az a visszajövőben az 80-as évek. Szóval azért tudom, én benne, pont benne voltam. Én ekkor voltam 2 éves. Illetve még nem töltöttem be a 2-t, mondjuk 1,5. Nem emlékszem erre a dalra. De lehet, hogy apu ismerte. A nóta címe, amit most énekel, az úriember, Welcome Back, ez a dal címe. Az előadó neve pedig John Sebastian, aki meg egyébként egy singer-songwriter csávó, és itt most előttem egy YouTube videoklip van megnyitva, bár több hangot hallunk, tehát itt a vokáloktól kezdve mindenféle hang megszólal, de tulajdonképpen ott áll egy szágitárral, ami egyébként kb. Úgy néz ki, mint a tiéd, és egyébként ugyanazzal a mosollyal énekel, mint ahogy te is énekelni szoktál. És most szájharmonikázik. De hogy egyébként szerintem ez a fajta harmónia, világ meg lelkület, ez jellemzi azokat az embereket, akik kiállnak az utcára.
1: Valamilyen szempontból igen.
0: Szerintem ilyen szomorú dalokat nem nagyon szoktak utcán játszani.
1: Néha szoktak, de ahhoz valami nagyon olyan dal kell, ami úgy vagy nagyot ment, vagy megfogja az embereket.
0: De hogy ugye, hogy az, amit kiviszel az utcára, az kicsit ilyen spanolós. Vagy...
1: Igen, általában azok jönnek, vagy azok hozzák a legtöbbet, hogyha mondjuk valamilyen ilyen vidámabb téma van. Aha.
0: Tehát ez jellemző nálatok is. 2:41-es nóta, ez szerintem így a mai világgal is abszolút analóg, tehát hogy ma is lehetne ilyen. És egyébként ma is vannak híres utcazenészek. Tehát például az Ed Sheeran, az tipikusan ilyen csávó.
1: Igen, az olyan dolog. John Mayer is, de mondjuk ő nem utcazenél, de ő is azért jó dolgokat ír, amit így akusztikusan is meg lehet szólaltatni.
0: És akkor ugrunk 10 éve, vége a Welcome Back-nek, ezt nagyon szépen zárta le. 86. május 10. Viszonylag hosszú lesz a bevezetés. Az én korosztályom nagyon jól ismeri, mert tényleg nagy sláger volt. Ugye akkoriban egy darab rádió csatorna volt, amint szólt zene, és hétfőnként volt egy kívánságműsor Bétót Lászlóval, és nála mentek ezek a dalok. De nekünk egyébként ez megvolt Bakeliten is. Ugye itt már jól lehet hallani a 80-as évek hangzását. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking it. De a kiejtésből meg tudod mondani, hogy milyen nyelvterület? Vagy honnan?
1: Nem Amerika.
0: Nem. Tiffia, tipik londoni csávok. Úgy hívják, nem biztos, hogy te emlékszel erre, mert egyébként nagyot ment, de igazából nem lettek örök zöldek az ő dalai. Úgy hívják őket, hogy Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Megvan neked?
1: Nincs.
0: A nóta címe pedig Western Girls. Ez tényleg ilyen hát most nem biztos, hogy ez eurodiszkó a jó kifejezés, de hogy azért ez egy diszkós cucc. És közben megjelenik benne ez a hip-hop, ami akkor kezdett el nagyot menni. Ugye talán emlékszel az előbb, fiam, megmutatom még egyszer az elejét. Hogy kvázi ilyen szövegmondás, de nem feltétlenül rap. Ja. Tetszik ez neked?
1: Szeretem ezt a hangzásvilágot egyébként.
0: A Pet Shop Boys és a Western Girls. Fú, mi nagyon szerettük. Egyébként a Pet Shop Boysnak több nótája volt olyan, ami akkor így. Hú, most keresem, hogy ki lehet egyébként a maiak közül, aki olyasmi. Hát... Szerintem az Ed Sheeran nagyobb ma, mint amekkora volt a Pet Shop Boys, de így kb. Olyasmi.
1: körülbelül. Nyilván az, hogy már nem csak rádió van, hanem internet, az egy nagyobb sikerhez vezette a mostani előadókat.
0: Figyelj, már a mostaniakat?
1: Igen.
0: Szerintem meg a régebbieket. A régebbieket segítette az, hogy nagyon kevés helyen lehetett hozzájutni a könnyű zenéhez.
1: Biztos, hogy értékesebb volt egy adott zene, és nem úgy, mint most, hogy mondjuk csak 2 percig hallgatják az 5 perces zenét, hanem folyamatosan végighallgatják.
0: Hát érted, meg ott az volt, hogy a tévében, meg a rádióban bemutatták, hogy mik mennek. Most meg az van, hogy befizetsz egy csatornára, most tök mindegy, egy bármilyen ilyen zenei platformra, és ott így kapod az új cuccokat. És ha neked van egy algoritmusod mondjuk egy Ed Sheeranre, akkor ilyen típusú zenéket hallgatsz meg. De hogyha mondjuk, nem tudom, ez egy brutál norvég metal lenne, akkor meg azokat kapnád. De régen meg az volt, hogy volt az a 3 csatorna, érted, akik mondták, hogy...
1: Nem volt választási lehetőség
0: igen,
1: körülbelül.
0: Igen. Tehát, hogy kvázi szeretned kellett. Érted, ha kicsit ilyen befordulósabb voltál, akkor Depeche Mode-ot, meg Cure-t hallgattál, ha vidámabb csávó voltál, akkor meg jött a Modern Talking, meg a Bad Boys Blue, meg a Bros. Ja. És akkor ugrunk még egyszer 10 évet, 96. május 10. Mennyivel másként szólni? De kíváncsi vagyok, hogy felismered-e.
1: Alicia Keys talán?
0: Nem. De nem.
1: Vagy a...
0: Nem. Figyelj jól a hangra.
1: Whitney Houston.

0: mit gondolsz egyébként azokról a dalokról, ez különben tökre megosztja így a zenehallgató társadalmat, hogy ilyen ez a tűrűrűbb, hogy vannak zenei részek, ahol nem ének van, hanem tűrűrűbb. Na most ettől valaki falnak megy, valaki meg azt mondja, hogy fél tök jó megjegyezhet, hogy tűrűrűbb.
1: Volt egy idő, amikor így popdaloknál az ment, hogy akkor van egy ilyen dúdolós rész, és aha, akkor igazából az viszi el a kecsi részt. Szóval ez valami ilyen industriális dolog is egy kicsit.
0: És neked ez inkább pozitív, vagy nem?
1: Attól függ igazából, hogyha sokat hallgatok valamiből, így is úgy is megunom, vagy át akarok csatlakozni valami más dologra.
0: Mi volt az a lemez, amit a legtovább hallgattál életedben?
1: Szerintem az Ed Sheerannek a Divide, és azt maximum háromszor hallgattam, de hogy ott mindent végig hallgattam.
0: Aha.
1: Nem szoktam albumokat úgy hallgatni, hogy végighallgatom. Inkább az van, hogyha mondjuk egy szám meg tetszik, akkor azt nagyon sokszor, de úgy egy egész ilyen koherens dolgot, ezt nem feltétlenül.
0: Aha, és akkor mondjuk olyan van, hogy mész a következő dalra, és azt, utána azt szedett szét, és a következő, és azt szedett szét.
1: Igen, olyan is szokott lenni.
0: Egyébként tök érdekes, hogy nekem az általad említett John Mayernek a Continuum lemeze volt az egyik olyan, ami ilyen brutálisan sokat ment. Meg hát ugye régen, ahogy itt beszéltünk a 80-as évek, 90-es évek, amikor nem volt fönt minden cumó, hanem érted, vettél egy műsoros kazettát viszonylag drága pénzen. Vagy vettél egy lemezt viszonylag drága pénzen, mondjuk gyerekként arra gyűjteni kellett. Akkor érted, azt ameddig lehetett, kihallgattál belőle minden hangot, mert nem jött helyette a másik.
1: Igen, meg az érdekes, hogy régen mondjuk a zenészek is úgy szedték le a dalokat, vagy illetve hát, hogy van felépítve, hogy gyakorlatilag rádióról hallgatták, de azért nem volt arra eszköz, hogy így kianalizálják. Lehet, hogy nem is hallatszódott olyan jól, ahhoz is egy jobb eszköz kellett.
0: Meg hát érted, maga a felvétel is régen szalagra rögzítettek, érted? Ott az volt, elkezdődött a dalot, azt végig énekelték. Ott nem volt olyan, hogy jó, akkor most a felétől, vagy csak azt az egy sort beéneklem. Ott azt el kellett tökéletesen énekelni, meg játszani. Fia, úgy hívják a hölgyet, hogy Mariah Carey. Tudod ki ő?
1: Nem tudod ki? Nekem ő kimaradt, az a baj, hogy egy csomó régi kimaradt. Mostanában sajnos önhibámból mutatok, nem annyira művelődtem ilyen régi korok.
0: Akkor mutatok neked valamit, figyelj. Csak hogy mennyire nem maradt ki neked a csaj.
1: Christmas valami?
0: Az.
1: Szerintem ő a szőkehajú.
0: Azaz.
1: Gondoltam, hogy ő az, csak a neve nem volt így meg.
0: Mariah Carey. Hát is hihetetlen nagy világszár. Oké, figyelj, most megint meghallgatunk néhányat a rádió kedvencei közül. Mondom. Jetlag és March közös nótája az égen át, és aztán visszajövünk, egyszer csak 2006-ot fognak írni.

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Időutazásunk folytatódik, Cserna Kristóf a vendégem, és akkor mutatom neked a 2006. május 10-ei nótát. Szerintem ezt tényleg énekeled is.

0: Nincs meg? Ne hülyeskedj. Lehet, hogy a refrén meg lesz. És hogy ez a srác, akinek különben tök érdekes, hogy a neve az úgy nem maradt meg, és ugye több hete van itt a sláger listán, pont ebben az időpontban a lista élén, és igazából bárki ült velem szemben, nem tudta megmondani, hogy ki az. De közben meg a refrénnek mindenki tudta.
1: Ugye? Ez így már megvan.
0: Hogy is ez olyan érdekes, és föl szoktam tenni a kérdést, neked is fölteszem. Hogyha az van, hogy kapsz egy ajánlatot onnan föntről, hogy nem lesz gondod a pénzzel, tehát megkapod a sikert, de választanod kell, hogy Cserna Kristófot fogják ismerni, tehát megjelenik Cserna Kristóf, és tudják, hogy ki a Cserna Kristóf, és bár mondjuk így szeretik a dalaidat, meg minden, de nem marad fönn egy se. Tehát, hogy ebből meg fogsz tudni élni, és kapsz. Mindig lesz annyi fellépésed, és szeretnek ki, azt imádnak a csajok, meg minden. Vagy az van, hogy Cserna Kristóf neve elfelejtődik, de lesz olyan dalod, mondjuk legyen kettő, amit az unokáid osztálytársai is fognak ismerni.
1: De akkor igazából akkor a nevem megmarad, vagy itt már csak a dal a lényeg, a dal?
0: Hogy van egy dal, amit énekelni fognak generációk, sokáig.
1: Hát mivel tehát én akkor már nem élek, akkor lehet, hogy inkább a másikat választanám. Mert nagyon sokszor például József Attila, Petőfi, ők például a saját korukban nem voltak sztárok, de ha most megnézzük, akkor meg minden általánosban és gimnáziumban róluk tanulunk. Szóval ez kicsit ilyen igazságtalan néha így az élettől, hogy utólag lesz valaki híres, amikor már nem él, vagy nem tudja megélni ezt a sikert.
0: És inkább megélnéd.
1: Inkább megélném, igen.
0: Hát inkább Cserna Kristóf, inkább a név legyen nagy.
1: Inkább, igen.
0: Mint a dal. Ja, egyébként ezzel kapcsolatban van egy nagyon fontos mondat, vagy gondolat, ami nem a sajátom, hanem egy Amerikában élő magyar származású pszichológus mondata, a Kreativitás című könyvben írja Csíkszentmihályi Mihály, illetve kutatja, hogy a kimagasló teljesítmény az így hogy működik, hogy így kikből lesznek kimagasló emberek, meg mi kell ahhoz, hogy valaki így nagyot tudjon alkotni, és hogy az az érdekes, hogy ebben a pillanatban megjelent a legkisebb lányom, aki szintén abban a gimnáziumban tanul, ahova te jártál, hogy a művészekről van egy ilyen vélekedés, hogy hát a meg nem értett művész, és ők majd mindig halálunk után, és egyébként egy művésznek szegénynek kell lenni életében, és hogy hála Istennek azért az élet az nem ez, meg nem ezt mutatja. Most nyilván mondtál neveket, de hogy sok olyan művészünk van ma is, aki művészként van, el van ismerve, és azért hála Istennek megér belőle. Tehát igazából az a kevesebb, amikor ez úgy hal meg, hogy ez a gombját rágja, mert éhes, és aztán utána nagy lesz. Tehát
1: mostanában már talán igen.
0: De nem, ez régebben is így volt. Figyelj, amikor így, nem tudom, hogy emlékszel irodalomóra, van ez egy nyugat, tudod így a folyóirat, hogy ott azért rengeteg olyan költő volt, aki értetett szerkesztőként dolgozott, meg főszerkesztőként, meg munkát kapott meg. Tehát, hogy azért ők nem éltek olyan. Szóval nyilván volt, tehát a József Attila, de ő pszichésen... Tényleg, te láttad a József Attila filmet?
1: Még nem, de azt
0: mondom. Azt meg kéne nézni, ha én is láttam moziba többször, viszonylag sokat járunk, és többször láttam a trailerjét, és valahogy nem mentem el megnézni. Ezt most föl kell írnunk magunknak.
1: Fel is írtam, igen, jegyzeteltem.
0: Nagyon helyes. És akkor mutatom neked a 2016. május 10-ei dalt. Fú, én ezt mennyit hallgattam itthon. Legnagyobb lányom egyik kedvence volt. És ez 10 éves. És majd mondok megint egy érdekes dolgot. Hey,

0: Hogy elmond úgy hívják, hogy designer, megvan ez neked ez a
1: nótát?
0: A nóta címe pedig Panda. És hogy az az érdekes, hogy igen, volt egy időszak, hogy ezek a trappek, meg ezek az ilyen nagyon súlyos, ezek az ilyen new hip-hopok, az új hip-hop zenének így az új válfajai, ezek nagyon sikeresek voltak, és tulajdonképpen itt nagyon sokszor van olyan, hogy ül a vendégem, és megkérdezem tőle, hogy mi van a Billboard Top 10-ben, és hogy ők azt mondják, hogy valami trap cucc. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 10 éves trendeket hiszünk ma élőnek. Tehát 10 éve volt az,
2: változott.
0: És már tökre nem ez van. De az emberek, akik képviselői így a könnyű zenei életnek, azok még azt hiszik, hogy te 10 éve el vannak maradva. Sok ilyen van, de nyilván nem mindenki.
3: Most meg már a Sabrina Carpenter is bejött. I get broads
0: in Atlanta, chasing the beast, sipping fun, credit cards and scams. De egyébként nekem is. Tudod, miről szól ez a dal?
3: Az a helyzet, hogy amikor angol tanítok, vagy angolul beszélek, akkor az nagyon megy, akkor mindent értek, de amikor így bekapcsol egy zene, akkor teljesen kikapcsol a tudásom.
0: Fél, egy hárombetűs autóról, egy hárombetűs német autóról szól, fekete színű autó, és ezt hívja Pandának.
3: A BMW-t?
0: Hát most ezt kimondani, egyébként nem szoktuk, de igen, igen. És ez a, tudod, ez a SUV, erről szól ez a dal. Na. Hát figyelj, ha belegondolsz, hogy kezdtük 1976-86, ez volt 30 éve, Mariah Carey, meg Pet Shop Boys, meg minden, hogy ez komoly út. Na és akkor megnézzük, hogy rá 10 évre, 2026-ban, hogy néz ki a Billboard Top 10-e, csak addig meghallgatunk néhány dalt. De ez, nekem ez így bejövős cucc, különben nem mondom, hogy ilyen első számú.
3: Azt mondanám, hogy mondjuk egy K-pop zene.
0: Aha.
3: Most ők nagyon nagyot mennek.
0: Tehát egy K-popot mondasz. Meglátjuk. És akkor hagyj konferáljak. Lemar, ő egy fekete bőrű előadó, és nagyon jól énekel. A nóta címe Dance, aztán még jön néhány dal, és visszajövünk egyszer. 2026. május 10-et írunk újra.

0: Nagyon gondolkodó ma estél, kedves Cserna Kristóf. Hölgyeim és uraim, ugye egy időutazásban veszünk részt, zenét hallgatunk ebben az órában. A Billboard ezelőtt 50 évvel, 40, 30, 20 és 10, és most eljutottunk odáig, hogy itt vagyunk a mai napon. Előtte meg van nyitva www.billboard.com, és akkor nézzük a dalokat. Figyelj, néhány évvel ezelőtt kitaláltam, és ebben a segítségedet fogom kérni, hogy megszámoljuk, hogy hány női és hány férfi dal van így a billboardista élén, hogy így a társadalmat hogyan képezi le a pop biznisznek a csúcsa, a piramisnak a teteje. Hogy segítesz abban, hogy számolod az egyik kezeden a nőket, a másikon a férfiakat? 10. helyen Folded, előadó Kelani. 9. helyen van egy Noah Kahan, ő egy srác.
1: Igen.
0: Kelani, ő csaj?
1: Ő csaj.
0: Ő csaj.

0: 1-1. Ő pedig Ella Langley és Morgan Wallen, a két legsikeresebb country sztár. Őket ismered.
1: Igen.
0: A nóta címe pedig ez a I Can't Love You Anymore, ez egy új nóta. Hallottad már különben?
1: Még nem, de Morgan szoktam hallgatni.
0: Hatodik helyen az én Luca lányom kedvenc előadója, So Easy, a hölgy pedig Olivia Dean. Ötödik helyen Be Her, a nóta címe, előadó Ella Langley.
1: Akkor eddig 4-4.
0: Country. Negyedik helyen Olivia Rodrigo, aki nagyon sokáig csendben volt, és múlt héten visszatért így a top 10-be, Drop Dead, a nóta címe. Harmadik helyen ismét az én kis csöpségemnek, a Lucának a kedvenc előadója, Olivia Dean, a nóta címe Man I Need. Második helyen sok-sok-sok-sok-sok ember kedvence, és most már lehet azt mondani, hogy évtizedek óta, ő pedig Bruno Mars, a nóta címe I Just Might, és akkor mutatom az idei első helyezett nótát, vagy az eheti első helyezett nótát. Picit lehalkítom. És ez country. Just és ismét Ella Langley neve. A nóta címe pedig Choosing Texas. Ő elmondhatja magáról egyébként, hogy hát fie, ezen a héten három nótával van benne a top 10-ben. Ez a Choosing Texas legalább 6 hetet volt az első helyen, de lehet, hogy 8. És én ezért így a top 10-ben így láttam őt. Te vágod az Ella Langley-t?
1: Már ismerősebb, igen.
0: Egy 27 éves country sztár. És semmi új dolog. Szóval nincs új hangzás, nincsenek új ötletek. Klasszik country. Tökre bírom. És el is kezdtem hallgatni. Pedig én nem nagyon hallgatok countryt. Szóval így állunk. Kettő Olivia Deanünk van.
1: Összesen tehát volt 7, az Olivia Dean 2, és akkor 6 a lányok részére. 6-4.
0: 6-4, ja, várjál, nem. 7-4.
1: 7-4, igen, hogyha az Olivia Dean kétszer, igen.
0: Mert nem azért, mert az Olivia Dean kétszer, hanem azért, mert az egyik nóta az egy férfinői duetta. Ez az Ella Langley-nek és a Morgan Wallennek. Na figyelj, mennyire vagyunk elégedettek?
1: Elégedettek vagyunk.
0: Na, szeretjük. Szeretjük a 2026-os pop business, nem? Egyébként szerintem tök jó dolgok jelennek.
1: K-pop most nem is volt ebben.
0: Képzeld el, hogy nem. Múlt héten még fönt volt a Golden.
1: Igen.
0: Most a 13. helyen van. Tehát ezen a héten nincs K-pop.
1: A BTS például most visszatért, és az volt, igen, hogy akkor nagy visszatérés lesz, de ahhoz képest meg nem robbantak akkorát.
0: Várjál.
1: Legalábbis így Billboard szinten.
0: Figyelj, most így különben így picit visszapörgetem, és esküszöm, beülök az autóba, én rá fog keresni erre a Noel Kahanra, mert most kicsit lejjebb pörgettem a listát, és szintén új megjelenés ez a srác, ugye, aki volt a 9. helyen, a 19. helyen is ő van, meg a 16. helyen is, és a 14. helyen is ő van, az új dalával, és a 11. helyen meg egy régi dalával. Ez menő. És volt egy tipped a Taylor Swiftre, ugye?
1: Igen.
0: The Fate of Ophelia, az pedig a 17. helyen van. Na, szóval így nézünk ki. Kérem szépen, szokták mondani, így a korosztályom, meg nem tudom, hogy persze, mert régen a zenék, meg minden. Az, hogy tök jó zenék vannak ma. És most megint olyan trendeket élünk, hogy visszajött az élőzenén, és a hangszerek, a szép hangok, a szép ívek és szép harmóniák, úgyhogy nem kell bántani a mai fiatal gyerekek, nagyon kívánok tőlük, a mai fiatalok azok nagy... Ne, csípjük őket. Na, meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk vissza, bocsánat, néha így elgurul a gyógyszer.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ébredjen mindenki!
11: Ez egy nagyon furcsa eset.
12: A juhászunkat megölték.
13: Nekünk kell megoldani az ügyet.
14: Mi van ezekkel?
15: Furcsák a gyanúsítottak.
16: Én vagyok George Hardy ügyvédj. Volna itt 30 millió dollár.
17: Megvan az indítékunk.
18: És furcsák a nyomozók.
19: Keressetek nyomokat!
11: Azt hiszem,

0: vagyok egy nyomban.
1: Birka.
2: Fel kell öklelni. Muszáj fel öklelni.
3: Birka krimi a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. május 10-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: A Palóc világtalálkozót idén Somoskőújfaluban rendezik meg. A fővédnöki tisztséget a színész Pintrok Csaba vállalta el, közölték a szervezők. A rendezvény célja jóval túlmutat egy hagyományos kulturális programon. Identitást erősít, kapcsolatokat épít, és lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösen ünnepeljék gyökereiket. A szervezők szerint Pintrok Csaba csatlakozása megerősíti, hogy a rendezvény üzenete szélesebb körben is rezonál. A Jászai Mari Díjas színművész szerepvállalása hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen figyeljenek fel a Palóc hagyományokra, a közösségi összefogás erejére és a kulturális örökség megőrzésének fontosságára. Az eseményre előadóként, fellépőként is lehet jelentkezni. Egyéni és csoportos formában is várják az akkreditációkat azoktól, akik a Palóc népi kultúrát éltetik. Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják. Egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 ezer forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 ezer megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
4: Közlekedés.
6: Északai sebességmérés várható Nagyoroszi belterületén, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Vezessenek figyelmesen!
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
7: Szóda. Elindul a harmadik óránk, ez itt a Szóda, vendégem Cserna Kristóf, és a harmadik óra elején egy kötelességemet kell teljesíteni. Nyugodtan szól bele. Napi információkat olvasok be, csak hogy így mindenki legyen képbe azzal kapcsolatban, hogy ma itt 2026. május 10-én mi történik. Ugye egyébként az év 130. napja van, és még van hátra 235. Ma névnapját ünnepli mindenki, akinek az a neve, hogy Ármin, Pálna, Aina, Aino, Aina, Aino, Alda, Aldea, Alexia, Antónia, Armand, Armanda, Armandina, Blandina, Cserne, Csikó, Csörsz, Philadelphia, Gardénia, Gordana, Gordon, Jávorka, Jázmin, Joáb, Jób, Koridon, Mira, Miranda, Mira, Palmira, Kada és Solange. Most ebben egy körben ebben vannak. Volt egy csomó hülyeség, mert tudod, hogy így, nem tudom, együtt élni, hogy olyan névvel érted, hogy nem tudom, Joab, tudod. Az, de mondjuk egy Solange, az milyen szép. Nem?
0: Ja, francia.
7: Szóval boldog névnapot kívánunk mindenkinek, akit így hívnak, illetve ha van olyan ismerősödök, akinek ez a neve is még nem köszöntettétek föl, akkor Jazz. Áthozza a hűtőszekrény, kinyit, ott van egy üveg pezsgő, amit 4 éve kaptatok az unokatestvéretektől, azt szépen kiveszitek onnan, átnyargaltak hozzá, és fel becsöngettek, meg kijön Jávorka az ajtóba, meghúzogatjátok a fülét, és lelocsoljátok őt pezsgővel, majd bementek a házba, és megeszitek a húslevest és a rántott húst, ami kint van az asztalon. Már maradék. És nem is kell. Te van, hogy nem melegíted újra, én langyosan eszel húslevest?
0: Nem, azt nem.
7: Aztán, húslevest forrón kell enni.
0: Úgy kell, persze.
7: Ti különben ilyen vasárnapi ebédesek vagytok?
0: Nem, hát én nálam nincs az, hogy ti, mert igazából én mindig vagyok máshol, aztán...
7: De nem szoktál haza járni?
0: Néha igen, de csak akkor, ha együtt dolgozunk valamiben. Például most volt egy Klébi nevű kulturális művelődési házban előadás, amiben gyakorlatilag édesanyám, apukám, meg én is részt vettem, és ilyenkor mindig kimegyek, mert akkor mondjuk együtt próbálunk. De külön nem szoktam.
7: De mondjuk egy anyafőztjét, akkor te így hello, ezt elengedted?
0: Ritkán. Mostanában már igen.
7: Most megint igen.
0: Mondjuk karácsonykor össze szoktuk gyűlni, meg ilyen nagyobb ünnepeknél.
7: És mit főz legjobban, anyu?
0: Lazanyát is jól csinál. Meg bármilyen tésztát mondjuk.
7: Ez de jó, de jó. Eseményeket mondok, amik a mai naphoz köthetők, például azért olvasom be, mert hogy ehhez így kötünk verset, és fontos verset. 1291-ben a skót nemesek elismerik első Edward angol király felhatóságát.
0: Velszibárdok.
7: A Velszibárdok az erről szól. Ez durva. A 1497-ben Amerigo Vespucci a hírek szerint elhagyja Cádizt az új világba vezető első útján, és ugye erre, tehát a Vespucci után a következő ilyen jellegű hír az 1503, tehát rá 6 évre Kolumbusz Kristóf a Kajmán-szigetekre érkezik, és elnevezi azt Las Tortugasnak, az ott talált nagyszámú tengeri teknősről. És akkor megint egy fontos, ma egy csomó fontos dolog történt. 1774-ben 16. Lajos lesz Franciaország királya. És azzal együtt ott elindul a lejtő. Az nagyon kemény. 1775-ben az amerikai függetlenségi háborúban az Amerikai Egyesült Államok 13 kolóniájának képviselője találkozik Philadelphiában, és a köztársaság védelmére megalakítja a kontinentális hadsereget, amelynek főparancsnoka a virginiai... Na ki lehet? Figyelj! Amerikai függetlenségi háború. Kontinentális hadsereg. Vajon ki lehet a fő? Nem baj, ha nem tudod, de ha kimondom a nevét, akkor így kapcsolsz.
0: Biztos ez a persze, igen.
7: George Washington.
0: Igen.
7: 1796-ban az első koalíciós háború első Napóleon francia császár sorsdöntő győzelmet arat az osztrák erők fölött az olaszországi Adda folyó Lodi hídjánál, az osztrákok közel 2000 katonát veszítenek. Úristen, 1837-ben tőzsdepánik New Yorkban, a bankrendszer összeomlik, a munkanélküliség rekord méreteket ölt. Ez milyen durva egyébként, hogy ez az egész ilyen bankosdi, meg bedől, meg hogy ez mióta van. Ez nagyon kemény. És valahogy a bankok mindig túlélik.
0: Valahogy igen, de gyakorlatilag kölcsönből él mindenki.
7: Valahogy érted. Nagyon kemény. Úristen, mennyi durva. Fia, ez már egy nagyon fontos nap. Mert szerintem az van, hogy májusban érted, így beindul az élet, már jó idő van, már rügyeznek a fák, meg hogy érted, a tél után, ezek tényleg így a május első hetei, ezek ilyen iszonyú reménykeltő hetek, és szerintem így, hogy így beindul az ember is így a tevékenységével. 1843-ban először mutatják be a Nemzeti Színházban az Egressy Béni által megzenésített szózatot. Ja, egyik jobb, mint a másik hír, de az a baj, hogy most 20 percig beszélhetnék, de ezek szerintem tök érdekesek. És akkor most legyenek híres emberek, akik ma lenne a születésnapjuk, vagy van. Az első, ezt csak azért mondom ki, mert egyszerűen imádok japán szavakat kiejteni. 1265-ben született Fushimi, japán császár. Szoktál járni ilyen japán éttermekben?
0: Sushizni szeretek, aha. Igen.
7: És itt szoktál, de olyan jó kimondani ezeket a japán neveket. és akkor megyünk tovább, irgalmatlan hosszú lista előttem. Várj, ebből kiszedem azokat, amiket így kb. 1899-ben született egy óriási filmikon. Ő pedig Fred Astaire, amerikai énekes, táncos, színész. Tudod melyik?
0: Igen.
7: Michael Jackson filmben benne van. Megyünk tovább. Kányádi Sándor, 1929-es születésű, magyar író, költő, műfordító és a Nemzet művésze. Megyünk. Azt Kornis Mihály, drámaíró, színházi rendező és író, 1849-ben született, 1957-ben született Lang Györgyi, magyar színésznő, énekesnő, a Padödő nemrég elhunyt énekesen, nyugodjon békében. 1957-ben született a Lang Györgyivel együtt Sid Vicious. Azt tudod, ki volt a Sid Vicious? A Sex Pistols angol basszusgitárosa. Az egy hatalmas nagy csávó volt. 60-ban született Bono, az ír rock énekes zeneszerző. Azt tudod, ki Bono? A U2 zenekar frontember, a U2 sincs meg. És a Linda Evangelista, 1965-ös kanadai modell, embertelen jó csaj, és annak idején a George Michael-nak a videoklipében is szerepelt. George Michael-t vágott ki?
0: Persze. Melyik klipbe? Last Christmas?
7: Kész, nem, a, azt hiszem a Freedom, amikor van a divat bemutatót jön. És 1971-ben született magyar zenész, képzőművész és dalszövegíró, a Kis Tibi. És akkor kb. Így ennyi, így a híres emberek között, és nyilván hát van egy csomó olyan ember, aki meg nem híres, de mivel a jó Isten előtt úgyse az számít, hogy mennyire voltál híres, meg hányan követték be a TikTok oldaladat, hanem az, hogy mit kezdtél a saját életeddel, ezért a teljesen hétköznapi nem híres embereknek is ugyanazzal szeretettel kívánunk boldog születésnapot. És akkor még van itt a végén egy ilyen, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok és világnapok. Ma van a madarak és fák napja, ma van a szív, figyelj, a szív férgesség napja. 2017 óta. Akkor van itt egy, a madarak és fákkal azzal egyetértek, ez a szívférgességgel nem tudok mit kezdeni, de ez ki van írva. És akkor van még egy, amivel így nagyon egyetértek, ez pedig a mentők napja, 1991 óta Magyarországon, és a mentősöket a jó Isten hordozza tenyerén, és keressenek sokkal többet, és becsülje meg sokkal jobban őket a társadalom, mint amennyire megbecsüli, jár nekik. Ők vigyáznak ránk, meg jönnek, ha baj van. Ma van az alkotmány napra Mikronéziában, és ma van a Maat retitkos visszavonulásának megünneplése az ókori Egyiptomban. Meg ahogy szoktam mondani, hogy minden alkalmat ragadjatok meg arra, hogy ünnepeljetek, érezzétek jól magatokat, együtt, családon, és nem tévénézés, meg hülyeségek, hanem leülni az asztal köré, nagyokat dumálni, iszogatni, kicsit összeveszni, utána kibékülni, megbeszélni régen elfeledett dolgokat, vagy régen magunkkal hurcolt dolgokat, ilyesmi. Na és akkor következzen a dal, ami pedig nem más, mint Jonas Blue és Reni közös notája, a Finally.

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Schön Edina.
1: Eljutottunk Schön Edina kulturális program ajánlójához, és az, hogy Edinát nem tudjuk elérni, de úgy döntöttem, hogy nem engedjük el a kulturális program ajánlót, hiszen itt van velem szemben egy művész ember, egy fiatal művész ember, és beszélgessünk mi, ajánljunk mi valamit. Hogyha lenne egy bármilyen kulturális termék, ez lehet egy könyv, egy sorozat, egy koncert, egy színházi tárlat, bármi, amit így jó szívvel ajánlasz mindenkinek, jó szívvel és jó érzéssel, akkor az mi lenne? Nekem... És ha nincs ötleted, bocs, akkor én be fogom hozni Michael Jackson filmet, amit a héten néztünk meg.
2: Párkapcsolat.
1: De inkább legyen.
2: Játszik, vagy?
1: Viccelsz? Persze.
2: Igazából az Esther Perelnek olvastam most az Affér című könyvét.
1: Nincs meg.
2: Nincs meg. Ő gyakorlatilag ilyen párkapcsolati tanácsadó, és ő így az egyik leghíresebb. És egyébként ami nagyon izgalmas az egészben, hogy gyakorlatilag realizáltatja, vagy én is realizáltam, hogy magát azt, hogy lehet párkapcsolatban lenni, és sehol nem tanítják igazából. Csak van egy elvárás az embernek így a filmekből, meg innen-onnan, éppen ahonnan tanulta, de hogy gyakorlatilag nem tanítják meg, hogy ezt hogy kezeljük. És van az este...
1: Melyik részét?
2: Hát igazából bármelyik, maga az, hogy hogyan kötődünk egymáshoz, hogy hogyan oldunk meg problémákat, és hogy erről nincsen eleget beszélve.
1: Fia, egyébként nem lehet, hogy különben lenne eléged beszélve erről otthon, ha nem mentél volna 14 évesen el otthonról?
2: De az más, mert nem biztos, hogy ugyanazt a mintát kapjuk, ami helyes, vagy hogy...
1: De nem is biztos, hogy mintára van szükség. Ez kicsit most tudod, fordítanám vissza, amikor azt mondtad, és olyan szép gondolat volt, hogy mi lenne akkor, hogyha nem hasonlítanánk össze magunkat senkivel, érted, hogy kinek milyen dolga van, meg ő mennyire gazdag, meg mit csinál, meg hogyan boldogul, vagy éppen nem boldogul az életben, hanem mindig az adott lehetőséget nézed, ami ott van előtted. Hogy mi van, hogyha nem kell, de nincs, igazából nincsen szükség mintákra.
2: Akkor nem is a mintaszót használnám, inkább a megoldási metódusokat, végül is módszereket, mert egyébként nagyon sokat lehet itt tanulni, több ilyen párkapcsolati könyvet is olvastam, vagy ami hasonló, és hogy tudunk emberként együttműködni, mert egyébként ez nyilván így megtörténik, de hogy nem alapvetés az, ahogy most élünk ebben a társadalomban. Abszolút. Főleg az, hogy mondjuk egy ilyen kis közösségben együtt legyünk, az nagyon sok önismeretet igényel.
1: Ja, abszolút, abszolút. Meg ugye az van, te még nem emlékszel erre, én hála Istennek nagyon sokat beszélgettem nagypapámmal, nagymamámmal, akiknek különben tök jó házasságuk volt, meg minden, de hogy abban az időszakban, így ez nem, tehát hogy nem foglalkoztak így a lelki dolgokkal. Tehát az a dolgot hozzáment a Jóskához, azt akkor jó, megcsalt, jó van az, ezért viseld el, főzzél neki, érted, a férfinak meg vidd haza a pénzt, azt mondja, érted, tehát hogy annyira leosztott, vagy annyira...
2: Le voltok azt van szerepek, igen.
1: Igen, igen, és ezek évszázados koncepció van mögöttük, vagy érted, hogy megoldási kulcsok, ami egyébként igazából nem biztos, hogy kulcs, csak a csináld úgy, vagy konvenció.
2: Talán az, hogy most úgy hiányzik sok esetben a keret. Nyilván, aki szerencsésebb, az olyan közegből jön, hogy ezt megtalálja, de hogy ez is ugyanaz visszakapcsolódva arra, hogy mennyi idő, amíg megtalálja magát az ember, hogy kipróbál mondjuk négyféle egyetemet, ott hagyja a helyeket, közben egyszerre csinál mindent is, és hogy ez így kivetül a kapcsolatokra is ugyanúgy emberileg, hogy nagyon sok a lehetőség, és ettől ugye elveszünk benne, hogyha nem céltudatosan
1: Aha.
2: működünk így.
1: De közben meg én azért így ismerek magyar nyelvű dalokat, te ilyen könnyen elcsábulós típus vagy.
2: Milyen szempontból?
1: Hát hogy érted, hogy, és mondod a szakmai életedben is, hogy ilyen egyetem, olyan egyetem, Németországban.
2: Abszolút, nekem ez annyi, nem neki.
1: Hogy szerintem ez párkapcsolatban is ilyen típus lehetsz.
2: Hát a párkapcsolataimról nem tudok konkrétan nyilatkozni, de
1: több. Vagy nem akarsz.
2: Vagy nem akarok. Hát, de hogy nem is az a lényeg, inkább az, hogy megoldjuk a saját dolgainkat egy időt.
1: Meg az, hogy foglalkozni kell
2: Igen,
1: ezzel.
2: Igen, foglalkozni kell.
1: Persze.
2: Nem lehet csak úgy hagyni.
1: Igen. És közben az van, hogy néha az embernek a haverjai, meg barátai olyan hülyeségeket tudnak mondani.
2: Igen, és arra meg figyelni kell, hogy kivel vagyunk egy helyen, mert hogyha olyan a környezetünk, akkor észre kell vennünk azt, hogy nem biztos, hogy építenek ebben a dologban.
1: Abszolút.
2: Főleg, hogyha az embernek mondjuk sok egyedülálló barátja van, akkor nyilván arra fog tendálni a dolog, hogy te is az legyél.
1: Hagyjad a francba, ne csinálj, álljon sarkadra. Levesz neki két nagy bűs pofontos, ott hagyod őt. Tudod, ilyen tényleg.
2: Úgyhogy így, igen.
1: És hogy mennyivel jobb, hogyha az ember okos embernek, akinek érted tapasztalata van,
2: igen,
1: tanulása van. Igen, igen. És figyelj, mit tanultál ebből a könyvből, amit még egyszer majd el fogod mondani végén a címét?
2: Az, hogy nagyon sokszor elvárásokat állítunk egymás elé, úgyhogy közben meg a működésünk az még mindig ugyanaz, mint ahogy régen működtek az ősemberek. És hogy próbáljuk inkább megérteni a másikat, mint sem az, hogy rögtön elvárásokkal vagyunk. Jók az elvárások, adnak egy keretet, viszont hogyha nem megértéssel viszonyulunk a másikhoz, akkor meg nem biztos, hogy fog működni a dolog. Aha. És hajlamosak vagyunk a másikat hibáztatni, de közben meg lehet, hogy ha inkább kérdést tennénk fel a helyet, hogy jó, akkor ennek kész vége, akkor talán jobban egységbe tudunk lenni.
1: Igen.
2: Magunkkal is, meg mással is.
1: Különben olyan érdekes, hogy ez én, ahogy visszaemlékszem, és ez egy elképzelhető, hogy a gyermeki fantáziám festette meg ilyenre az életet, de hogy régen, amikor nem volt minden, de most ugye mindent kínálnak, ott van a tévében, hogy ja, hát figyelj, meg tudod venni, most is meg tudod venni, csak felveszel egy hitelt, hát most miért, fizetsz érte havi 150 000 forintot, érted, most ez mert ott érted, hogy minden most van, és minden rögtön van, és tulajdonképpen a maga piacgazdaság kényeztet el minket.
2: Igen, és ez kihat így a kapcsolatokra is.
1: Abszolút.
2: Úgyhogy ezt igyekszem tudatosan kezelni, akár mondjuk pénzügyileg is, meg ételszinten, hogy mondjuk nem eszek cukrot, meg bármi olyan, ami úgy kívülről hatást gyakorolna rám, azt próbálom távol tartani magamtól.
1: Még egyszer, mi a könyv címe, és ki az író?
2: Eszter Perel, és ez az Affér.

0: harmadik órán utolsó rovata, vagy egyik fontos rovata a bennünk élő Klotild néni, akit úgy képzelje el, mint egy társasházban lévő. Lakta társasházban?
1: Laktam ott is, igen, aki figyeli folyamatosan a szomszédokat.
0: Igen, meg így morog, meg minden.
1: Igen.
0: Hogy te találkoztam meg
1: ilyen. És minden tud. Persze. Már laktam szerintem egy 15 féle helyen, úgyhogy...
0: Ti mesélsz róla? Arról a bizonyos Klotild néniről?
1: Hát szerintem ez egy jelenség, ami minden társasházban jár.
0: De hogy neked milyen szituáid voltak vele?
1: Hát szerintem nekem olyan szituáim nem voltak. Azt mondanám, hogy vannak a házi nénik, akik mondjuk segítenek egy házban, és velük jobba kell lenni, mert egyébként vagy ellenük, vagy velük.
0: Ez a tapasztalat.
1: Igen.
0: Ez egy elég jó konzekvencia. És miket tettél meg azért, hogy jobban legyen? Kedvesen köszön az ember.
1: Kedvesen köszön az ember, meg annak ellenére, hogyha mondjuk a másik beszól, vagy úgy megszól, akkor is próbálunk úgy hozzáállni, hogy inkább megértéssel.
0: Aha.
1: Akár mondjuk segíteni kivinni a kukát, vagy
0: bölcs, bármit. Bölcs. És figyelj, mi van akkor, és a rovatunk igazából erről szól, amikor egyszer csak te benned jelenik meg ez a Klotild néni. Tehát te veszed észre magadat, vagy azon, ugye egyszer csak azon kapod magadat, hogy basszus, úgy viselkedek, hogy morgok mindenkivel, hogy rossz kedvem van, minden belekötök, blabla.
1: Hát remélem ez még egy 50 évig nem fordul elő.
0: Nem volt még legalább ilyen időszak?
1: Nem, ilyen időszaknak nem mondanám, biztos van olyan, hogy az ember úgy elkezd morgolódni másokra.
0: És az mikor van, az mitől függ, hogy ez előjön benned, vagy nem?
1: Na, hogy mire fókuszálunk, mert hogyha valami nem megy, mondjuk a munkánk, vagy bármi kapcsolatunk, baráti társaságban nem vagyunk a helyünkön, akkor hajlamosak vagyunk talán másokon kiélni ezt a negativitást.
0: Ú, de kemény. Tehát igazából ez az időszak, vagy ez a morgolódás, meg a másokkal való feszülgetés, ez igazából a saját magunk deficit?
1: Igen, vagy hogy ezt egy feladatként éljük meg, és akkor ott lehet, hogy Marika néni a helyén van azzal, hogy ő figyeli a szomszédokat, mert megvan a feladata, hogyha meg...
0: Ja. És akkor neked így bejelez? Tehát amikor rajta kapod magad, hogy morogsz, meg úgy...
1: Szoktam, igen. Főleg én párkapcsolatban hajlamos voltam régebben, most már talán kevésbé, mert azért úgy tanultam belőle mindig negatívan látni a dolgokat, és mindig a másikba keresni a hibát.
0: Aha, ez elő szokott fordulni. És mi van olyankor, amikor van egy csajod, és ő viselkedik veled így? Tehát, hogy te úgy ellenné, meg minden, és azt látod, hogy itt van XY, és bármit csinálok három napja, semmi nem jó.
1: Hát igen, az nehéz tud lenni.
0: Az hogy?
1: Nyilván az első az, hogy először próbáljuk úgy megtartani a kapcsolatot, most ez barátságra is bármire érvényes, hogy nem szólunk, és onnantól kezdve, egy hogy már lesz. Ezt igen, utána, hogyha már nem tudjuk ezt megtartani, akkor utána ellenállunk, és utána talán meg a harmadik fázis már, hogy utána meg kilépünk.
0: És az ellenállás az mit jelent?
1: Az ellenállás az, hogy mondjuk letükrözzük a másiknak a módszereit arra, hogy érje el a céljait, vagy mondjuk az, hogy akkor addig nem beszélünk, vagy úgy, hogy legalábbis határt állítunk fel, hogy akkor mondjuk addig külön vonulunk.
0: Aha.
1: És nem tudunk ugyanúgy mosolyogni, nem adunk ugyanúgy ölelést. Persze nyilván van, akinek ez meg rosszul jön ki, de nem is az a lényeg, hogy büntessük a másikat, hanem az, hogy megvédjük magunkat.
0: És figyelj, és az a verzió, az még nem jött elő? Egyébként szerintem az sok időnek kell eltenni, vagy nagy bölcsesség kell hozzá, hogy amikor így van ez a reakció, hogy úgy hagytad meg, nem tudom, nem dobtad ki a szennyes meg, hogy így egyszerűen csak oda mész hozzá, hogy mucika, kis pizé puszika a homlokra, mucika, van valami baj, tudok segíteni? Láttam, hogy olyan, hogy kicsit olyan zavart vagy.
1: Szokott néha az is lenni, hogy mondjuk igazából nem az oknia az ágy mellett a baj, hanem valami más, csak az olyan ki.
0: És hogy miért nem jutunk el, érted, emberek odáig, hogyha azt látjuk, hogy körülöttünk valaki ilyen sündisznóvá, meg kaktusszá változik, hogy érted, ne az legyen, hogy egyből kardot rántunk, hogy az én kardom az nagyobb, mint a tetüskéd, érted, hanem leültetni őt, és azt mondani, fú, látom, hogy van valami baj, biztos bánt téged valami, tudok segíteni. Hogy az olyan, szerintem olyan menő lenne, hogyha így eljutnánk mi emberek oda. Neki kb. Buthának kéne lenni. De szerintem ez ilyen nagyon légből kapott dolog? Szerinted? Vagy ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen nagyon idealisztikus?
1: Nem feltétlen. Egyébként nekem is volt olyan élményem. Inkább az a probléma, amikor már csak az egyik fél ül le mindig, és ő próbál nyitni, a másik meg csak kifárasztja.
0: az, amikor ez nem kölcsönös.
1: Igen.
0: Hú, az gáz. Az mit szoktak mondani, ez milyen az ilyen kapcsolat, ez a...
1: Toxikus.
0: Nem de szerintem nem toxikus, ez ilyen egy oldalú mérgező egy kapcsolat. Oldalú, ja. Pedig egyébként, olyan, hogy csak beszélünk róla, és olyan egyszerű lenne minden. Nem?
1: Igen.
0: Csak amikor tudod, ott van melletted, és tudod, és tényleg egy szörnyeteg. Ja, kemény. Oké, hallgassunk zenét, mondom, hogy mi lesz. Köszönöm szépen az őszintességedet. Mondja, hogy Mova? Nem. Paul Russell, és az Eat, Pray and Love című nóta.

0: harmadik óra vége mindig egy Siket Norbi verse, ugye Balassagyarmatváros költője, aki a Facebookra teszi ki mindig a verseit, és meg át szokta nekem küldeni messengeren, mert tudja, hogy vasárnap beolvasom, és az, hogy múlt héten vasárnap volt az anyák napja, és valahogy így elkerült a figyelmemet, de hogy csak azért, hogy ne csak május első vasárnapján, tehát május második vasárnapján is lehet szeretni anyát, meg azért, mert megtaláltam most ezt a verset, ezért beolvasom. Mondjuk legszívesebben egyébként átküldeném neked SMS-ben. Mit szólsz? Hogy olvasd már föl, te egy művészember vagy, meg ugye drámaszakosként lefényképezem. Azt mondja, hogy na, elvileg meg is érkezett akkor az SMS. Siket Norbi versét ezen a vasárnapon felolvassa Cserna Kristóf.
1: Siket Norbert, szia anya. Szia anya. Jól vagy? Csillagnyargaló vagy? Megszállod az étert? Megáldod az ételt? Korán kelsz és főzöl? Csodád nyelven győzöl? Megtanítod javad? Nem sarkított szavad? Biztos gazdag kódot simogatva szórod? Ápolsz, védesz, remélsz, számos szépet regélsz. Kérdeznék még sokat, léted élményfonat, istenféle ármány, ki fent, lélekmárvány, szeretet és béke, lelkem megélt fénye.
0: És most következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
6: Balassagyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
7: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ébredjen mindenki!
11: Ez egy nagyon furcsa eset.
12: A juhászunkat megölték.
13: Nekünk kell megoldani az ügyet.
14: Mi van ezekkel?
11: Furcsák a gyanúsítottak.
15: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
16: Megvan az indítékunk.
11: És furcsák a nyomozók.
17: Keressetek nyomokat!
18: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
19: Birke.
1: Fel kell öklelni.
2: Muszáj fel öklelni.
11: Birka krimi a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
12: Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni nagy

0: hamarosan. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják, egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Döntetlennel ért véget a balassagyarmati Balassa SE Abony elleni női kézilabda mérkőzés a Pestvár megyei másodosztályú bajnokságban. A tét a legjobb négy közötti helytállás volt. A gyarmatiak az 56. percig vezettek, majd az Abony egyenlített az 57. percben. Az eredmény itt befagyott, már egyik csapat sem tudott vezetést szerezni. 23-23 lett a vége. Az Orbán Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett tegnap a miniszterelnök Magyar Péter. Az országgyűlés alakuló ülésén Magyar azt mondta, én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Szerinte a Fidesz elvesztette a kapcsolatot az emberekkel, politikusait maga alá gyűrte a hatalom. Magyar Péter úgy véli, nem egyszerűen kormányváltásra szavaztak az emberek, hanem rendszerváltásra. Szerinte a Tisza párt arra kapott a magyar emberektől felhatalmat, hogy lezárják az évtizedek sodródását és új fejezetet nyissanak Magyarország történelmében. Szombaton reggel barna medve észlelés történt az Akteleki Nemzetpark déli részén, Égerszög település külterületén, egy szórón, közölte a park igazgatósága. Hozzátették, a megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed. A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, például 2025 hasonló időszakában is. Ekkor szintén Égerszög térségében észlelték a mostani hely közelében fogalmazta. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ. Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest, előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát. A Gabi nevű, körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogye templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte magát a buddhizmusnak, mire Gabi igennel válaszolt. A robot tiszteletteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unravel turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérés várható Nagyoroszi belterületén, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Vezessenek figyelmesen!
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
4: Szóda.
5: És akkor bele is kezdünk negyedik és egyben utolsó óránkban. Ez itt a Szóda, még mindig Lombos Marcival és vendégem Cserna Kristóf. A Norbi versére reagálva, hogy te magad is ugye írsz. Ha ki kéne emelni, nem tudom, négy sort a te életedből. Négy írott sort. Olyan sort, amit téged képvisel.
6: Amit már megírtam?
5: Aha. Hogy mi lenne az? Meg arra gondoltam egyébként, hogy mi lenne a következő blogban, de ezt most csak így ízé feldobom, hogy még játszanak is valamit.
6: Jó, akkor viszont lehet...
5: Megtanítasz nekem egy refrén.
6: Ha lehet, akkor inkább abban mutatnám meg, és akkor...
5: Akkor viszont mondom, a negyedik óránkban egy picikét zenélünk Cserna Kristóffal, és beszélgetünk a jövőről, kifejezetten az övéről, meg úgy filozofálgatunk is róla. Most pedig hallgassunk meg néhány dalt a rádió kedvencei közül, amivel pedig bekezdünk nem más, mint Olá Ibolya, ami a szívemben, az a számon. Ezt róla tudjuk.

0: szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Na, bár a 7 órási hírek után vagyunk jócskán, azért vasárnapi ebédet fogunk játszani. Itt közben, miközben muzsikálunk, a háttérben egy kis főzés zajlik. Az én egyik lányom nagyon finom tésztát csinál, hogyha bármi ilyen tésztafőzés jellegű hangokat hallottok a háttérben, akkor ez miattunk van. Kristoffal muzsikálunk egy kicsit. A, tudod, mi lenne a jó? Mit szeretnék én? Hogyha megtanítanál nekem egy refrént. Hát, ha megtanítjuk a hallgatóknak is. Vagy érted, vagy valahogy így be tudja kapcsolódni.
2: Megtanítom a vokát, és akkor én megcsinálom a refrént.
1: Oké, nagyon jó. Szólsz. Tök jó ötlet.
2: Így szól csak. Szép lány, minden neked adok, én már. Szép lány, minden neked adok, én már. Aztán a második is szól.
1: Szép lány, én neked adok mindent, én már.
2: Vagy csak a szép lány, minden neked adok, én már. És aztán a következő az meg. Szép lány.
1: Szép, igen.
2: Amikor a zene szól. Szép lány, és figyelj. Amikor a zene szól. És még egyszer.
1: Szép lány.
2: Amikor a zene szól, és most előről.
1: Szép lány,
2: minden neked adok, én már. Szép lány, amikor a zene szól.
1: Oké, okay, és mi van akkor? Énekelt, hogy szép lány,
2: szép lány,
1: szép lány. Érted?
2: Viszont hogy... a refrén ez meg már más lesz. Mármint amit én...
1: Szép lány,
2: minden neked adok, én már.
1: De vágod, hogy én most tercet énekeltem rá. Vagy ez nem jó? Maradjunk
2: az eredeti. Jó, az ott az eredeti, aha.
1: Szép lány,
2: minden neked adok, én már. Átéltem, amit szép. Lehet, már csak te maradhatsz nekem, milyen ez a reggaeton, amikor a zene szól.
1: Szép lány,
2: minden neked adok, én már. Átéltem, amit lehet, már csak te maradhatsz nekem, milyen ez a reggaeton, amikor a zene szól.
1: Ja, értem is, hogy még igen. Azt kéne beénekelni. Azt hiszem, hogy tudjuk a dolgunkat, hölgyeim és uraim, Cserna Kristóf élőben itt a rádióban, a Szóda című műsorban.

Benn a bárban találkozom a lányjal, talán ő az igazi. Zöld a szeme, haja fekete, azt mondja, amúgy én vagyok az esete. Azt mondja, amúgy elfogyott a felese, hoz még egy kört, ennek nem tréfa, látom a felese. Tudod, annyian bántottak, hogy már számolni se tudom, lassan elfeledjem, mi is az a jó. Mikor az ágyadon fekszem, akkor szerény vagyok, de nem kell sok, hogy kijöjjön az igazi valóm. Mert én utca gyerek vagyok, aluljárókban zenélek, és az életem csak lóg egy damilon. Hát utasd meg nekem, milyen boldognak lenni, és én megmutatom neked azt, milyen egy bariton. Gyere,

0: Szóda utolsó blokkja következik. Hölgyeim és uraim, ilyen zenéket lehet hallani Cserna Kristóf YouTube oldalán? Van neked olyan?
1: Egyelőre jó, igen, Cserna Kristóf néven vagyok fent, és utána ez a száma a hétfő, amit ti is díjaztatok a szombathelyi versenyen.
0: Igen, egy Artisius legjobb daldíjat hozott el ez a nóta.
1: Ugye az örömzene tehetségkutató sorozaton belül, azt majd júniusban hallhatják, remények szerint, illetve terv szerint a hallgatók.
0: Mi a jövő? Hogy látod?
1: Jövő egyelőre most zenéket csinálok, illetve keresem az utamat, hogy tudok olyan emberekkel dolgozni, igen.
0: Fél, csak mondom, 52 éves vagyok, annyi leszek októberben, és van, hogy keresem az utam. És az van egyébként, hogy az élet annyi dolgot dob ki, és mi is változunk, hogy szerintem ez hozzátartozik az élethez. És szerintem az jár jó úton, aki nem ül bele a fotelba, hogy na, én nekem már ez van, már kész vagyok. Ezt gondolom. Úgy éreztem, hogy el kell mondani. Ja, de mégiscsak figyelj, mégiscsak van terv, meg minden más.
1: Vannak tervek, igazából most jutottam el odáig, hogy már van elegedő hátterem ahhoz, hogy kicsit félre tudjam rakni a többi dolgot, és csak a zenében.
0: Mani?
1: Persze, az is nyilván. Meg azért én mindig dolgozok mellette, úgyhogy ezért is sok sulit így ott hagytam, mert hogy nekem muszáj volt mellette dolgozni.
0: És miket dolgozol?
1: Hát igazából dolgoztam költöztetőként, dolgoztam ugye táncosként, az még szokott lenni, ez egy 3 hónapos projekt. Utcazenéltem, kertészként dolgoztam, angoltanárként, gitártanárként, dolgoztam pultban, és azt hiszem, hogy ennyi. De még biztos, hogy találnék valamit, hogyha nagyon megkeresnék.
0: Persze. Figyelj, és gondolom az utcazenénél ott az van, hogy időjáráshoz vagy kötve.
1: Valami szinte,
0: hogy szerintem az a legkötöttebb, mert mondjuk nyilván májusban kiáll az ember, érted, fölvesz egy jó inget, egy laza inget, de azért ugyanezt megcsinálni februárban, amikor fagynak
1: télen
0: az ember
1: újjai, igen. Az nagyobb munka, viszont cserébe olyankor kevesebben mennek ki, mármint kevesebb utcazenész van, és ezért könnyebb helyet találni, meg jobban megbecsülik az emberek, hogyha még mindig kínálok idegben is.
0: És mert azt látod? Igen. Tehát, hogy lóvéba is megjelenik.
1: Igen, persze.
0: Aha. És mondjuk ilyen aluljáró, vagy merre felé lehet?
1: Aluljáró régebben még fenn a várvában, ezt senkinek nem ajánlom, mert ott megbüntetnek.
0: Aha.
1: Illetve itt tippeket nem adnék erre, de adott tereken igen.
0: Ja. De hogyha mondjuk valaki Cserna Kristófot szeretne nézni, hogy hallgatni élőben, akkor így tud hova menni, meg minden?
1: Azt tudom mondani, hogy az Instagramomat, hogyha bekövetitek, illetve bekövetik, Cserna Kristóf és egy alsó vonal ként vagyok fent, akkor ott lesznek, illetve vannak tartalmak. Ugyanúgy, hogyha YouTube-on felnéztek, akkor igazából ott egyelőre élő felvételek vannak.
0: De mondjuk olyan nem szoktál, hogy délután kiírod, hogy hova mész este muzsikálni?
1: Nem, de már gondoltam rá, de ez egy jó ötlet, hogy mondod.
0: Persze. Tudod, hogy te annyira real-time folyik, hogy ugye régen az volt, hogy elkészítették a filmeket, és akkor ez egy év múlva bekerült a televízió műsorába. Ma meg mi van? Érted, TikTokon bejelentkezel élőben, és adsz egy koncertet. Egyébként rengeteg ilyen van. Tehát, hogy nekem is kidob, amerikai énekesnők ülnek a zongora mögött, és mint a tévéműsorban nézik, és van 6000 online nézője, tudod? Tehát, hogy szerintem tökre érdemes így ezt kipróbálni.
1: Ez egy jó ötlet.
0: Hogy fölteszed, hogy hol mész. Ja. Hát figyelj, azért ez egy komoly bátorság így kiállni az utcára. Azt te látod, hogy egyszer csak ott hagyod az utcát, és
1: persze, az a cél, meg most akár, ahogy voltam ezen az Öröm a Zene tehetségkutatón, úgy máshova is jelentkezek, még egyelőre ezek nem publikus dolgok, de már úton.
0: Június 6-án Balassagyarmaton is lesz Öröm a Zene palóc futam, várunk téged szeretettel. Ott meg lehet őt nézni, hölgyeim.
1: Úgyhogy gyertek sokan.
0: Ja. Ilyen videóklip, ilyesmi, ezekben gondolkodsz? Vagy az egész műfaj nem erről szól? Ez a singer-songwriter.
1: Nyilván a klip is majd számít, ez már inkább menedzselés kérdés.
0: Aha.
1: Meg ott szeretnék több emberrel összekapcsolódni. Egyelőre az a cél, hogy meglegyenek a stúdióanyagok hangban, és akkor utána.
0: Drága dolog ez az egész?
1: Drága, persze. Hát így már most egy EP-n dolgozunk, és ez egy ilyen majdnem, hogy egy millió körüli a hangszerelés, és az csak a hangszerelés, és akkor még van a mix master rész. Ugye ha valaki nem tudná, vagy még nem jártas benne, az a része, amikor felvesszük külön az énekeket, illetve mondjuk hangszereket, és azt utána összerakják egy olyan anyaggá, hogy az jól hangozzon együtt.
0: És te úgy is szoktad felvenni, hogy külön, ilyenkor külön veszed fel az éneket meg a...
1: Igen, külön.
0: Aha. És nem próbáltad meg, hogy együtt?
1: Azt még nem, az mondjuk egy élő felvételnél tökre működne. Meg majd igazából még nem gondolkoztam benne, de majd...
0: Mert érted, hogy ami a te erősséged, az pont a stúdióban azt veszed el magadtól.
1: Igen, ezt egyébként már beszéltük, hogy mondta a producerem is, hogy nem kell feltétlen nekem takra felvenni egy metronómra a zenét, hanem inkább úgy, hogy akkor élőben végigjátszom.
0: Igen.
1: Van például az LP nevű előadó, akinek a legnagyobb Batman zenéje, az gyakorlatilag egy élő felvétel.
0: Igen, sokan játszanak élőben. De mit tudom, a Punani Masszívnak is vannak olyan cuccai kint, ami élőben van feljátszva.
1: Például egyébként a Nélküled, az ugye ismerős arcok, szintén egy élő felvételből lett.
0: Ja.
1: És az ment hatalmasat.
0: Ja. Hát Kristóf, én sok sikert kívánok neked. Remélem, hogy minél hamarabb látunk téged. Te mondjuk látod, hogy nagy televízió műsor, főműsor idejében, show műsorban énekelsz?
1: Most már igen. Úgyhogy remélhetőleg, ha tervek szerint alakulnak a dolgok, akkor lehet.
0: De mondjuk a vetélkedőben nem mész el, vagy akár oda is elmondani?
1: Akár egy vetélkedőben is.
0: Ja. Tehát, hogy ilyen celeb zenészként is akár.
1: Mondjuk a celebség szót már úgy nagyon elhasználták, meg nekem az inkább...
0: Jó, de érted, hogy mire gondolok, ez az amerikai jellegű sztár élet, tudod?
1: Igen, igen.
0: A Brad Pitt-tel, meg minden. Ja, és még olyan dolog, ami mondjuk nem feltétlenül zenei, de nagy bakancs lista.
1: Nagy bakancs
0: csak
1: lista.
0: Nem kéne, mondjuk, de még ez nagyon fiatal vagy, még nem gondolkozol a végén, de hogy itt van ez az élet, kaptuk ezt az életet,
1: hogy óriási bakancs
0: lista. De jó lenne, hogyha beleférne az, hogy...
1: Bungee jumpingozni mindenképpen el akarok egyszer menni,
0: jó,
1: ejtőernyőzni.
0: Háromszor ugrottam, az egyszer ugrottam a feleségemben ejtőernyővel.
1: Felmenni valami óriási hegyre, akár Mount Everest, aztán stúdiót csinálni, saját stúdiót, saját lakás, de azok meg remélhetőleg meg lesznek pár éven belül.
0: Yeah.
1: Szóval van bőven egy nagyon hosszú lista.
0: Sok sikert kívánok. Egyébként eltökéltség az egész. Nézd meg a Michael Jackson filmet.
1: Mindenképpen meg fogom.
0: Nézd meg a Michael Jackson filmet, mert egy picit azt gondolom, hogy ő megmutatja a hogyanját. Hogy milyen szörnyetegekkel szembenézni ahhoz, hogy az ember így megcsinálja a saját kis életét, vagy nagy életét. Ja. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: És tényleg jelentkezz, gyere június 6-án. Balassagyarmatra, itt van 80 kilométerre Budapesttől. Egy nagyon jó kis hely, és nagyon jó nap lesz, megígérem. Kedves hallgatóink, nektek meg dalt konferálok, Jason Derulo. Azt csípette a Jason Derulót?
1: Persze.
0: A Slide-in című nóta következik, és aztán néhány dal után visszajövünk, és elköszönünk tőletek. Jaj, brühühüh.

0: iratkozzatok fel, és hogyha a YouTube-ra is feliratkoztuk, akkor az nagyon sokat segít.
1: És fia, Insta van és YouTube?
0: Insta tehát és Facebook, YouTube, erre a kettőre TikTokra iratkozzatok fel. A YouTube-ról is át lehet menni az Instagramomra, illetve az Instagramról is a YouTube oldalamra.
1: Fia, és TikTokozni? Miért nem TikTokozol ebben a világban?
0: Még egyelőre azért nem kezdtem bele, mert azt gondolom, hogy tök ártalmas egy csomó szempontból az, hogy ilyen rövid tartalmakat nézünk. Meg nyilván az, hogy van egy ilyen introvertált bennem, aki nem szeret videózni és videókat csinálni, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy azt is beépítsem.
1: Én közben megnézem Cserna Kristóf utolsó posztját. Nézzük, mennyire vagy update.
0: Szerintem az Artisius.
1: Igen, ott van egy kép rólad. Meg aztán itt látunk, várjál? Aluljáróban zenélés, és egy csapat lány táncol körülötted. És itt valaki be is állt melléd.
0: Igen, szoktak úgy is.
1: Menő. Egy Lady Gaga Matthew, nem a Matthew, hogy is hívják?
0: Bradley Cooper,
1: igen. Igen. A Star is Born című filmből. Kristóf, én köszönöm szépen még egyszer, hogy
0: köszönöm
1: itt voltál.
0: Köszönöm én is nektek, és neked is.
1: És most nálunk viszont szerelmes órák következnek. Ami azt jelenti, hogy a tévét hagyjatok a francba, hangosítsátok fel a hangerőt otthon, rádiókon, hogy a szomszédba, a rokonok, meg a gyerekek, meg anyuka, meg nagymama ne hallják, hogy mit csináltok. Jövő héten is lesz szóda, ahogy megszokhattátok, mindig vasárnap délután 4-kor jövök vendégemmel, is itt vagyunk este 8-ig, szórakoztatunk benneteket, remélem, hogy jól vagytok, legyetek sokat levegőn, itt van a május, vigyétek ki a rádiót magatokkal a teraszra, kis szokorrádiók. Te emlékszel még a szokorrádióra?
0: Nekem ezek már nincsenek meg.
1: Én nem is tudom, hogy van-e még ilyen szokorrádió. Meg eleve lehet-e ilyen elemeket kapni? Tegye már fel a kezét otthon, akinek van szokorrádiója, vagy szokorrádió hallgat bennünket. Na csók, jövő héten is jövünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Közúti ellenőrzés során bukkantak a rétsági rendőrök egy 38 éves nő autójában, kábítószerre bánkon. Mint kiderült, az illető már hónapok óta a kábítószerkereskedelemből szerzett pénzből tartotta fenn magát, tisztességes munka helyett. A nyomozók a Delta program keretében folytattak ellene eljárást, az ügy azonban most új szakaszába ért. Tavaly szeptember 26-án a rétsági rendőrkapitányság munkatársai bánkon vontak ellenőrzés alá egy autót, amelyet egy 38 éves, Nagyorosziban élő nő vezetett. A rendőrök átvizsgálták a kocsit, amelyben egy vitaminos dobozba rejtett alufóliapakban 2,6 g kristályos, droggyanús anyagot találtak, amelyről a helyszíni gyors teszt kimutatta, hogy kábítószert, ketamint tartalmaz. Korábban felhívták a figyelmet, hogy ez az egyik legártalmasabb

0: magasabb pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. A nőt letartóztatták és nyomozás indult. A rétsági rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az iratokat megküldte az ügyészségnek. Iskolai étkezési térítési díjak szeptemberben történő emeléséről döntött Vác-Duka önkormányzata. A közétkeztetésben mintegy 6,5%-os drágulás várható. Makkos László polgármester ismertette, az élelmiszer és munkabér drágulások is indokolják a szerinte nem túlzó javaslat megtételét. Az önkormányzati ülésen elhangzott, tavaly 10%-kal kellett emelni a díjakon, ez ahhoz képest mérsékeltebb változást jelentene. A képviselő testület egyhangulag elfogadta az árváltoztatást. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmis ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palóc ringen. Ez esetben a létesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Több mint 500 munkahelyet szüntet meg, és 3 nem autógyártással foglalkozó üzletágát zárja be a Porsche az Egyesült Államokban bevezetett vámok, illetve a csökkenő profit miatt, írja az Automotive News Europe. A változás a Cellforce nevű akkumulátorok fejlesztésével foglalkozó leányvállalatot, a Cetitec nevű szoftvercéget, illetve a Porsche kerékpáros üzletágát érinti. A cég állásfoglalása szerint a Cellforce-nak nincs hosszú távú perspektívája, míg a Cetitec és a kerékpáros üzletág bezárását a megváltozott piaci környezettel magyarázta a Porsche. A leépítések a cég németországi és horvátországi alkalmazottait érintik.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton, Rétság belterületén, valamint Szendehelyen a temetőnél, továbbá 22-esen Őrhalomban mérik az autósok sebességét. Mozgó trafipaxra kell számítani, szintén a 22-esen Érsekvadkert közelében.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információ hitelességét vagy igazságtartalmát,

0: ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Az Orbán Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett tegnap a miniszterelnök Magyar Péter. Az országgyűlés alakuló ülésén Magyar azt mondta, én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Szerinte a Fidesz elvesztette a kapcsolatot az emberekkel, politikusait maga alá gyűrte a hatalom. Magyar Péter úgy véli, nem egyszerűen kormányváltásra szavaztak az emberek, hanem rendszerváltásra. Szerinte a Tisza párt arra kapott a magyar emberektől felhatalmazást, hogy lezárják az évtizedek sodródását és új fejezetet nyissanak Magyarország történelmében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kielégítsük a szlovák köztársaság energiaigényeit, mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico szlovák miniszterelnöknek. A két vezető tárgyalásán főként energetikai kérdésekről volt szó. Fico kiemelte azt is, nagy megtiszteltetés számára, hogy a győzelemnapi ünnepségek alkalmából Moszkvában tartózkodhat. Fico volt az egyetlen európai vezető, aki részt vett a moszkvai győzelemnapi ünnepségeken, ugyanakkor a Vöröstéren tartott katonai díszszemlén nem jelent meg. Dél-Koreában bemutatták az első robot szerzetest, előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát. A Gabi nevű körülbelül 130 cm magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogye templomban tartott szertartáson. Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte-e magát a buddhizmusnak, mire Gabi igennel válaszolt. A robot tiszteletteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetes társa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérés várható Nagyoroszi belterületén, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.
3: So. What do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 10-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: A Palóc világtalálkozót idén Somoskőújfaluban rendezik meg. A fővédnöki tisztséget a színész Pintrok Csaba vállalta el, közölték a szervezők. A rendezvény célja jóval túlmutat egy hagyományos kulturális programon. Identitást erősít, kapcsolatokat épít, és lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösen ünnepeljék gyökereiket. A szervezők szerint Pintrok Csaba csatlakozása megerősíti, hogy a rendezvény üzenete szélesebb körben is rezonál. A Jászai Mari Dior színművész szerepvállalása hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen figyeljenek fel a Palóc hagyományokra, a közösségi összefogás erejére és a kulturális örökség megőrzésének fontosságára. Az eseményre előadóként, fellépőként is lehet jelentkezni, egyéni és csoportos formában is várják az akkreditációkat azoktól, akik a Palóc népi kultúrát éltetik. Védett épületek homlokzatának felújítására lehet pályázni Nagymaroson. A települési önkormányzat kiírása mindösszesen 2 millió forintos keretösszeget biztosít erre a célra. A pályázaton számos kritériumnak kell megfelelni, a döntést követően az igazolt és támogatott összköltségek felét állja az önkormányzat. A cél szerint helyreállító felújításokra kérhető támogatás, amihez figyelembe kell venni Nagymaros vonatkozó önkormányzati rendeletét is. A pályázatokat május 29-ig várják. Egy hónappal később döntenek a nyertesekről. Közös gokártozásra költi a tablópályázaton nyert 100 000 forintot a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum egyik végzős osztálya, miután az internetes közönség az ő tablójukat jelölte a legszebbnek. A közzétett pályaműre 89 000 megtekintést és 1300 like érkezett. A Mikszáth rendvédelmi és ballagóinak osztályfőnöke Cibuja Márk jelezte, hogy nagy álmuk egy közös gokártozás a Palócringen. Ez esetben a létezés

0: Teljesítmény a támogatást megfejelve kedvezményes programot biztosít a győztes osztálynak. Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
1: Közlekedés.
0: Északai sebességmérés várható Nagyoroszi belterületén, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Tegnap megalakult az országgyűlés, este pedig bulit rendeztek ez alkalomból a Kossuth téren. A 24.hu információja szerint éjjel 13:30-ig tartott a mulatozás, a téren ovációval üdvözölték Korda György Reptér című slágerét, miközben folyamatosan cserélődött a közönség. A tudósítás szerint drágán szórakoztak azok, akik a téren belül próbáltak italokhoz jutni. Egy utcai árusnál a Commerce dobozos sör 1500 forintba, egy fél literes víz 800 forintba, egy üveg alsó kategóriás pezsgő 3500 forintba került. Kártyával nem lehetett fizetni a rendezvényen. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unraveled turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette,

0: hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: Közlekedés.
0: Északai sebességmérés várható Nagyoroszi belterületén, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Vácon a Dr. Csányi László körúton is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.
3: You know, sometimes being on the road is rough.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 11-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Hűtlenkezelés miatt feljelentették Magyar Péter miniszterelnököt. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő szerint túlárazott szerződéseket írt alá Magyar Péter még a Diákhitel Központ ZRT vezetőjeként. A képviselő állítása szerint ezt Magyar maga is elismerte, amihez hozzátette, hogy ezt követően távozott vezetői pozíciójából. Budai ismertetése szerint 1,1 milliárd forint értékben olyan túlárazott szerződéseket kötött Magyar Péter, amiket a most botrányba keveredett Balási Gyulával írt cégeivel írt alá. Az eset annak fényében vált különössé, hogy Balási éppen most ajánlotta fel reklám cégeit az állam számára, amiről nemrégiben érzékenyen és könnyek között beszélt egy internetes videóban. Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt. Tájékoztatta az MT-t a Mi Hazánk frakció vezetőhelyettese. Novák Erőd azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Novák Erőd kitért arra, az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az országgyűlésen. Ugyanakkor hozzátette, arra még a Fidesz uralma alatt sem volt soha példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció, de a házszabálytól való eltérés biztosító 4/5-ös paktummal tegnap ezt is megoldották. Lakástűz következtében meghalt egy ember Jászkíséren, az idős férfi feltehetően füstmérgezést szenvedett, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel. Mukics Dániel tájékoztatása szerint vasárnap reggel 7:30 körül érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez arról, hogy Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A Hunyadi utcai házban egy korábbi már kigyulladt tűz nyomai voltak, a hálószobában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, ismertette a szóvivő. Közlése szerint az ott lakó férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. Britney Spears amerikai énekesnő kihagyta családja egyik fontos eseményét, pedig az utóbbi időben állítólag sokat javult a kapcsolat a szeretteivel. A 44 éves popstár nem jelent meg unokahúga Maddie Erlich barlangásán, ahol viszont több családtagja is együtt ünnepelt. A családi találkozó azért is keltett nagy figyelmet, mert Britney és családja kapcsolata az elmúlt években rendkívül feszült volt,

0: Gondnoksági ügye és az apjával való konfliktusa miatt. A hírek szerint azonban az elmúlt hónapokban fokozatosan javult a viszonyuk. Britney állítólag közelebb került fiaihoz, közben Jamie Lynn-nel is próbálják rendezni kapcsolatukat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Hűtlenkezelés miatt feljelentették Magyar Péter miniszterelnököt. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő szerint túlárazott szerződéseket írt alá Magyar Péter még a Diákhitel Központ ZRT vezetőjeként. A képviselő állítása szerint ezt Magyar maga is elismerte, amihez hozzátette, hogy ezt követően távozott vezetői pozíciójából. Budai ismertetése szerint 1,1 milliárd forint értékben olyan túlárazott szerződéseket kötött Magyar Péter, amiket a most botrányba keveredett Balási Gyulával írt cégeivel írt alá. Az eset annak fényében vált különössé, hogy Balási éppen most ajánlotta fel reklámcégeit az állam számára, amiről nemrégiben érzékenyen és könnyek között beszélt egy internetes videóban. Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt. Tájékoztatta az MT-t a Mi Hazánk frakció vezetőhelyettese. Novák Előd azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Novák Előd kitért arra, az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az országgyűlésen. Ugyanakkor hozzátette, arra még a Fidesz uralma alatt sem volt soha példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció, de a házszabálytól való eltérés biztosító 4/5-ös paktummal tegnap ezt is megoldották. Lakástűz következtében meghalt egy ember Jászkíséren, az idős férfi feltehetően füstmérgezést szenvedett, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel. Bukics Dániel tájékoztatása szerint vasárnap reggel 7:30 körül érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez arról, hogy Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A Hunyadi utcai házban egy korábbi már kigyulladt tűz nyomai voltak, a hálószobában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, ismertette a szóvivő. Közlése szerint az ott lakó férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. Britney Spears amerikai énekesnő kihagyta családja egyik fontos eseményét, pedig az utóbbi időben állítólag sokat javult a kapcsolat a szeretteivel. A 44 éves popstár nem jelent meg unokahúga Maddie Erlich barlangásán, ahol viszont több családtagja is együtt ünnepelt. A családi találkozó azért is keltett nagy figyelmet, mert Britney és családja kapcsolata az elmúlt években rendkívül feszült volt a sztár gondnoksági ügye és az apjával való konfliktusa miatt. A hírek szerint azonban az elmúlt hónapokban fokozatosan javult a viszonyuk. Britney állítólag közelebb került fiaihoz, közben Jamie Lynn-nel is próbálják rendezni kapcsolatukat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Alles von uns.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Hűtlenkezelés miatt feljelentették Magyar Péter miniszterelnököt. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő szerint túlárazott szerződéseket írt alá Magyar Péter még a Diákhitelközpont ZRT vezetőjeként. A képviselő állítása szerint ezt Magyar maga is elismerte, amihez hozzátette, hogy ezt követően távozott vezetői pozíciójából. Budai ismertetése szerint 1,1 milliárd forint értékben olyan túlárazott szerződéseket kötött Magyar Péter, amiket a most botrányba keveredett Balási Gyulával írt cégeivel írt alá. Az eset annak fényében vált különössé, hogy Balási éppen most ajánlotta fel reklám cégeit az állam számára, amiről nemrégiben érzékenyen és könnyek között beszélt egy internetes videóban. Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt, tájékoztatta az MTI-t a Mi Hazánk frakció vezetőhelyettese. Novák Erőd azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a háztabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Novák Erőd kitért arra, az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az országgyűlésen. Ugyanakkor hozzátette, arra még a Fidesz uralma alatt sem volt soha példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció, de a házszabálytól való eltérés biztosító 4/5-ös paktummal tegnap ezt is megoldották. Lakástűz következtében meghalt egy ember Jászkíséren, az idős férfi feltehetően füstmérgezést szenvedett, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel. Mukics Dániel tájékoztatása szerint vasárnap reggel 7:30 körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez arról, hogy Jászkíséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A Hunyadi utcai házban egy korábbi már kigyulladt tűz nyomai voltak, a hálószobában kis területen berendezési tárgyak égtek. Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, ismertette a szóvivő. Közlése szerint az ott lakó férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. Britney Spears amerikai énekesnő kihagyta családja egyik fontos eseményét, pedig az utóbbi időben állítólag sokat javult a kapcsolat a szeretteivel. A 44 éves popstár nem jelent meg unokahúga Maddie Erlich barlangásán, ahol viszont több családtagja is együtt ünnepelt. A családi találkozó azért is keltett nagy figyelmet, mert Britney és családja kapcsolata az elmúlt években rendkívül feszült volt a sztár gondnoksági ügye és az apjával való konfliktusa miatt. A hírek szerint azonban az elmúlt hónapokban fokozatosan javult a viszonyuk. Britney állítólag közelebb került fiaihoz, közben Jamie Lynn-nel is próbálják rendezni kapcsolatukat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.